0: és kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyomban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála 10 évvel fiatalabb Lajos Mizsei születésű, özvegy Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyorról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor, zenész is, aki 1904-ben elvette feleségül a Lajos Mizsei származású 20 éves Lakatos Rozáliát. Gyóni születésű még gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg 1904-ben, felesége pedig Petrik Ágnes 1875-ben született. Tehát ez is mutatja, hogy apja, Petrik György már ekkora formálódó községben lakott. Az útkereszteződésben lévő egyes számmal jelölt putri az ő tulajdonát képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint. Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert, Petrik Erzsébet. 1919-ben vette feleségül a 16 éves Petrik Lídiát, aki viszont már Lajos Mizsén született. Apja az a Petrik György volt, aki fel van tüntetve az 1880-as kataszteri térképen.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, ahol emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, hanem az Istennel való kapcsolatukról beszélnek. És továbbra is a vendégem Mátyás, szia, nagyon örülök, hogy itt vagy, továbbra is velünk. Ott hagytuk abba, hogy volt szó arról, hogy dicsőítés, és volt szó arról, hogy mind a ketten részt veszünk ebben a dicsőítésben, és ugye elmeséltük azt, hogy egy kitten találkoztunk, ami azt jelenti, hogy keresztény ifjúsági találkozó, és mivel te is egy ifjú fiatal keresztény vagy, és én is, ezért ott volt a helyünk, és ott találkoztunk. Aztán kialakult közöttünk egy jó kis barátság, egy testvéri keresztény kapcsolat, és ugye én vezettem dicsőítést itt a budapesti Golgotában vasárnap esténként, amikor még volt ilyen alkalma így a budapesti Golgotának, és rád írtam, hogy szükségem lenne egy jó dobosra. És te igent mondtál, és eljöttél, aztán ott 10 dalt el is játszottunk együtt, amit a YouTube-on meg is található, úgyhogy tényleg mi együtt vezettünk dicsőítést. Van-e valami olyan élményed? Tehát már említetted ezelőtti órában, hogy egyszer egy nénire ért imádkoztál, és eltűnt a csomó, és hogy van-e egy csoda az életedben, vagy van-e valami megtapasztalás, akár egy ilyen kitlájton, akár egy bármilyen alkalmon, akár egy evangelizáció során, hogy történt valami, ami természet fölötti, amit úgy nem tudunk megmagyarázni, csak azt tudjuk rámondani, hogy Isten tette.
4: Yes. Hát ja, fú, nagyon sok ilyen van, nagyon sok ilyen van. Például volt egy ugyanígy, egy kitem volt ez, hogy a Szolnokon volt, még a Szolnok itt, és
3: Szolnok itt?
4: Aha, Szolnok.
3: Á, de jó.
4: És az volt a szlogen is, hogy szólíts meg egy Szolnok itt, tudod. De és akkor az volt, hogy ott volt egy lány, akinek gipszbe volt a bal lába, és akkor így nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy mi a baj vele, meg minden, de így még nem kérdeztem meg. És akkor utána volt az, hogy nekem egy kicsit fájt a lábam valamiért, és akkor ott imádkoztak érte, és akkor ott meggyógyult telibe. Tényleg úgy, hogy előbb így csak is antikáltam rajta, aztán meg ott ugráltam rajta, és semmi baj nem volt. Utána meg az volt, hogy ezen felpádolodva mentem oda a lányhoz, mondom, és hogy neked mi a helyzet a lábadon? És akkor mondta, hogy hát, hogy inszarok szakadása volt, és hogy most gipszben van, és akkor így most alig tudod járni, meg minden. És akkor én teljes, én elmondtam neki, hogy velem mi történt az előbb, és akkor így mondta, hogy hú, akkor hogy ezt ő is akarja. És hogy teljesen be volt istenkedve, hogy akkor hú, akkor most mehet az imáért. És akkor imádkoztam a lábáért, és a csajszín megfogta, elkezdett rajta ugrálni amúgy a lábán, és megfogta, és ott kibontotta a gipszet, ezt levette, és ennyi. És akkor mondta, hogy hát ez most nem fáj neki, és hogy jó. És ennyi.
3: Azt a mindenét, dicsőség az úrrak, ja. és utána tényleg nem volt semmi.
4: Nem, utána nem láttam rajta ezt a gipszet, vagy merevítőt, vagy nem tudom, mi volt rajta. Meg volt egy ilyen is, hogy ja, igen, ez olyan nagyon-nagyon jó, fú, ez durva. Az volt, hogy volt ez az ifi táborunk, és ifjúsági táborunk, ez a BPA-s, és volt egy lány, oda jött hozzám, és mondta, hogy neki fáj a háta. És ugye nagyon sokszor a hátfájdalmat az okozza, hogy az egyik láb rövidebb, mint a másik. És akkor így mondtam neki, hogy mondom, és ezt ott felhoztam bennem az úr, hogy ez van, hogy az egyik lába rövidebb, mint a másik. Hát mondom, jó, akkor figyelj, Detti, azt mondta nekem az úr most, hogy az egyik lába rövidebb, mint a másik, és hogy kezeljük a gyökerén a problémát, hogy ez igaz-e. És mondta, hogy igen, egy fél centivel se talán, de hogy a rövidebb a lába, és hogy ezért van az, hogy így szokott neki fájni. És akkor leültettem egy székre, ott megnéztem a lábát, így kinyitott előre, és láttam, hogy tényleg egy fél centivel rövidebb. És akkor így én nekem ezekre nagyon, nagyon van erre hitem, hogy ezek működnek, és hogy bármi van, az Istennek egy csettintés volt amúgy, mert ezek olyan dolgok, amiket az Isten már megszerzett nekünk. Na mindegyében majd később elmegyek. Az a lényeg, hogy fogtam a lábát, a lánynak imádkoztam érte, és ő is tanulja rá, hogy láttam, hogy az a fél centi elkezdett jönni, és kiegyenesedett mind a két lába. És mondta, hogy amikor imádkoztam, így megfogta a széket, és így maga elé merett, hogy most mi történik, és mondta, hogy egy ilyen extra ilyen forróság töltött el a hátát, meg a lábát, és mondta, hogy azóta nem fáj neki. Szóval ott a szemem előtt kinőtt a lába. Meg volt még olyan is, hogy ez a tavalyi táborban volt, szóval a 2021-es ifi táborban, ugyanígy a gyülekezetnek az ifjúsági táborában volt egy olyan, hogy egy lánynak az egyik volt, ami nagyon vicces, mert ő a volt osztálytársam volt, aki megtért a középsuliból, és ő így befogadta az urat a szívébe, és neki ilyen 4-5 éven keresztül csengett a füle. De mondta, hogy így zúgott, és sokkal rosszabbul hall a bal fülére, és mondta, hogy nem tudott konkrétan tőle aludni már. És de ez évek óta. És akkor ott úgy volt, hogy így imádkoztam érte, először nem történt semmi, utána még egyszer imádkoztam érte, megint nem történt semmi, de tényleg abba voltam, és annyira így rá voltam erre így menve, hogy mondtam, hogy addig nem megyünk el, ameddig ez nem gyógyul meg. És akkor imádkoztam érte harmadjára is, és akkor ott eltűnt neki a búgás. Csajszín nem tudott mit kezdeni magával, annyira örült, hogy megszűnt, mintha elvágták volna azt a zúgást a fülébe, és számtalan ilyen sztori van, és ezek olyan hálát gerjesztenek a szívünkbe, meg ez egy olyan dolog, hogy ezt próbálja bárki megmagyarázni, ezeket nem lehet megmagyarázni. Ja, hogy pont akkor hirtelen egy másodperc alatt a 6 év, vagy mi az 4 év zúgás után most akkor hirtelen nem zúg, és akkor ilyen biológiai izékkel, ezeket nem lehet megmagyarázni. Az a helyzet, ez kimondottan Isten. És azért merem ezeket itt elmondani adásba, mert mai napig tartom a kapcsolatot mindenkivel, akikkel ezek történtek, és mai napig el tudják mondani, hogy igen, ez egy ők maguk, ez egy valós sztori, nem befeselték, hanem ez így van, és ezek megtörténtek.
3: Ennek nagyon örülök, hogy ez így megtörtént veled, és hogy több ilyen tapasztalatod van, és hogy ezt el tudod mesélni nekünk. Említetted az imént, hogy Istennek ez egy csettintés igazából, és hogy ő ezt már megadta nekünk. Itt mire gondolsz te, ezt fejtsd ki nekünk, légy szíves.
4: Arra gondolok, hogy ugye a Biblia tisztán kimondja azt, hogy amikor Jézus felment a keresztre, és meghalt, és kifolyt a vére, akkor abban a pillanatban előre menőleg az összes embernek megbocsátotta, sőt nem megbocsátotta, hanem eltörölte az összes bűnét, megvan, teljesen el van felejtve az összes bűne, És minden betegséget legyőzött, ezt írja a Biblia, és ugye a 2 Péterben is meg van írva, hogy az ő sebeiben gyógyultunk meg, és ez múlt idő. És az a baj, hogy nagyon sokan ezzel nem, ezt nem így számolnak ezzel, hanem úgy vannak, hogy jaj, Istenem, kérlek, gyógyíts meg, de az van, hogy igazából Isten már megadta nekünk a gyógyulást, és megadta nekünk azt a hatalmat, hogy parancsoljunk a testrészünknek, hogy Jézus nevében, mit tudom én, tértfájás, gyógyulj meg. És akkor annak meg kell gyógyulnia is. És viszont ez nagyon fontos, hogy amikor így ezeket megvalljuk, hogy a testünknek meg kell gyógyulnia, akkor azt a mindenféle kétséget kizárva valljuk meg. És akkor ezek működő dolgok. És az van tényleg, hogy mert most szeretnék visszatérni egy kicsit erre, hogy igen, Jézus megbocsátott, szóval Jézus halálával Isten megbocsátotta minden az összes bűnünket. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor de jó, akkor mi lehet öldökölni, meg fűtfát lehet csinálni, mindenfélét, hanem amiért Isten megbocsátotta minden bűnünket, ezért szabadok vagyunk arra, hogy a bűn nélkül éljünk. Ezért már nem vagyunk a nyomás alatt. Meg tudjuk azt teljes szabadságból tenni, hogy akkor én egy olyan életet, én egy példaértékű életet akarok élni. És nagyon fontos az, szerintem, hogy ez igaz, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy. Ez teljes mértékben igaz. Viszont annyira szeret, hogy nem akar téged a jelenlegi helyzetedbe hagyni. Szóval nem akar minket a jelenlegi helyzetünkbe hagyni, és ő a szeretetével formál minket át úgy, hogy egy olyan életet tudjunk élni, ami neki és nekünk is tetsző. Mindenféle erőlködés nélkül. Na ez szerintem a kereszthalál. És azért említettem ezt meg, mert ebbe tartozik az is, hogy az ő sebeiben mi már meggyógyultunk. Ja.
3: Ezt elég szépen kifejtetted nekünk, és nagyon is egyetértek veled, de ha most hallgat minket valaki olyan, aki még nem hallotta ezt a történetet, vagy nem tudja egészen pontosan, hogy miről beszélsz te most, mert ugye csak a kereszthaláról beszélsz, annak légy szíves, így foglald össze az evangéliumot, hogy ki Jézus, meg miről beszélsz, meg ki halt meg, és kinek a sebei árán, és hogyan, és most, tudod, most próbálok úgy gondolni, mint egy hallgató, aki semmiről nem tud, és kérlek így fejts ki nekünk ezt, hogy mi is megértsük.
4: Jó. Igazából az van, hogy ugye ezt a sztorit szerintem mindenki ismeri, hogy Máriába Jézus, mert hogy Mária szűzként fogantatott meg, és a Szent Szellem fogantatta meg Jézust Mária hasában, és itt jön az, hogy Jézus Istennek a fia, de ők egyek. Szóval mindegy, ez egy ilyen, ezen kicsit le kell ülni és elmélázni, és elgondolni, hogy ez hogy van, hogy egyek, de mégis két külön személy. De az a lényeg, hogy a Bibliában Jézus Isten, aki emberi alakot öltött, és lejött hozzánk. Na igen, ugye megszületett Jézus. Jézus 33 évet élt a Földön, ezek mind nagyon ki voltak előre találva, szóval az Ószövetségben is csomó olyan utalás van előre, ami Jézus megérkezését és az ő áldozatát profétálja meg. És ugye múltak az évek, és akkor ahogy Jézus volt lényegében, Jézus maga volt a messiás, és ő volt az, aki a kristálytiszta szeretetet, és az atyát kezdte híreszteni az embereknek, és ő volt az, aki demonstrálta a gyógyulásokat, demonstrálta a megbocsátást, mindent. Jézus bűntelen volt ezen a földön, és ő mindent megmutatott nekünk, mert hogy olyan dolgokat mutatott nekünk Jézus, amiket mi tudunk követni, és amivel elérhetjük azt az életet, amit ő amúgy így szánt nekünk. Szóval Jézus, ő példát mutatott nekünk itt a Földön. És egy kicsikét előreugorva, nyilván egy csomó minden dolgot csinált, leprásokat gyógyított, démonokat űzött, minden volt. De a vége felé igazából azért jött ide a Földre, ez egy ilyen hogy fogom ezt össze? Úgy van ez, hogy Jézus egy célra jött le ide a Földre. Neki az volt a célja, hogy az élete vége felé feláldozza magát értünk. És ez az atyának a terve volt. amit ugye Jézuson keresztül mutatott be nekünk és hajtott végre. És ez arról szólt, hogy, hogy ugye nagyon sokan haragudtak Jézusra, mert hogy ő a zsidó királynak mondta magát, és hogy ő azt mondta, hogy ő maga a messiás. És ahogy egészen már addig fajult a gyűlölet, hogy, hogy bíróság elé állították Jézust, és kimondták rá a halálos ítéletet, ha bár ezt Pilátus nem is akarta annyira, de hogy az lett az ítélet, az lett a határozat, hogy, hogy feszítsék keresztre, amiért ilyeneket mond meg, hogy ő Isten káromlásba vetemedett ezekkel, hogy azt mondja, hogy ő a zsidó király, meg stb. Oké, a keresztre feszítés lett a vége az egésznek, ugye fellögdösték a hegyre, és amikor amikor lényegében Jézus, Jézust megfeszítették, szóval felment a keresztre, akkor, akkor teljesedett be az, amit az ige ír, hogy minden, minden hatalom, minden gyógyulás és minden megbocsátás a miénk lett. Lényegében dióhéjban ennyi, hogy amikor hogy Jézus azért jött le a földre, hogy, hogy, hogy el legyen törő, hogy demonstrálja azt, hogy, hogy minden bűnünk el lett törőve, minden meg lett bocsátva, és hogy miénk minden gyógyulás. Lényegében ez így ennyi.
3: És akkor, akkor lett nekünk átadva minden dolog. Egyébként mesélted azt, hogy jársz evangélizálni. Volt már olyan, hogy valaki tényleg teljesen átadta az életét, és utána járt gyülekezetbe, vagy ezek az utcai evangélizációk így mennyire működnek?
4: Működnek, amúgy nagyon működnek. Az van, hogy, hogy az esetek sok százalékában, vagy nem, inkább nagyobb százalékában van az, hogy az emberek először hallanak erről az egészről az utcán. És akkor sokszor volt olyan, hogy akkor így azt mondták, hogy, hogy hát amúgy nagyon érdekel, meg minden, meg ezen így gondolkodom, de még nem tudom így elhatározni, meg így eldönteni itt ebben a helyzetben, hogy én most ezt akarom-e, vagy nem. Szóval a nagy része az evangelizációknak így folyik. De volt, volt rá példa, igen, hogy, hogy volt egy úr, akivel így beszéltünk, és mondta, hogy, hogy őt ezt most így nagyon megérintette, és hogy hogy ez nagyon érdekli, mert hogy ő egy akkor abban a pillanatban egy nehezebb szituációban volt anyagilag is, meg minden, mindenben is, és akkor így mondta, hogy nagyon jól esett neki az, hogy így lehajoltunk hozzá, vagy ezt ő így mondta, hogy így lehajoltunk hozzá, és beszéltünk neki erről, és foglalkoztunk vele. Ezért fogta magát, és megkérdezte, hogy hol a gyülekezetünk, és akkor így elkezdett jönni, elkezdett így járni oda egy darabig rendesen ott, amikor megkérdezték, hogy valaki meg akar-e térni, akkor ő mondta, hogy igen, nem feltette a kezét, de nem mert kivenni előre, hát nyilván neki ez ilyen új volt, ezért ő, a presbik mentek oda hozzá, a presbiterek, a vezetők mentek oda hozzá, és azóta ő már Németországban van, szóval nem tudom, hogy most mi a helyzet ott, de úgy ment ki, hogy ő rettetesen így élvezi ezt az egészet, és hogy Isten van.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Hamarosan folytatjuk továbbra innen, mert kíváncsi vagyok, hogy az utcán mi zajlik, illetve arra is kíváncsi vagyok, hogy ki számodra Jézus Krisztus. Aztán üzenünk azoknak is, akik úgy nem fogadták még be Istent. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Most egy kicsit elmegyünk zenélni, aztán hamarosan visszajövünk.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, és hát továbbra is Mátyás a vendégem, vele folytatjuk, és ott hagytuk abba, hogy az utcán evangelizáció mennyire működik. Most meséltél nekünk arról, hogy igen, egy bácsi előtt a gyülekezetbe, és ő járt rendszeresen, de most kiköltözött Németországba. Mi a tapasztalatot, mennyire visszautasít? Mennyire taszítják ezt a dolgot az emberek?
4: Igazából úgy van ez, hogy sokkal rosszabbra számít az ember, mint amilyen. Szóval az van, hogy az embereknek a, mondjuk a egy evangelizációt nézünk, és mondjuk tegyük fel 30 emberre beszéltél így az úrról, akkor nekik a 80%-a igazából érdeklődik. És van a többi 20% úgy mondja, hogy hát nem érdekli meg, hogy ez erről most nem akar beszélni, meg ilyesmi. Nyilván ezeket a helyzeteket tudni kell kezelni, és tudni kell azt, amikor valaki megy evangelizálni, hogy nem őt utasítják vissza, szóval ez nem egy személyes támadás az embertől, aki mondja neked, hogy erről nem akar beszélni, hanem egyszerűen ő a témáról nem szeretne most hallani, vagy esetleg olyan sérelem érte régen, ami miatt ő ezt most így nem nagyon tudná befogadni. És ezt az embernek nem szabad magára vennie, mert ez úgy, mint az egész evangelizáció, az nem róla szól. És az van igazából, hogy nagyon, amikor valaki nyitott így Istenre, akkor nagyon jól el lehet velük beszélgetni, és nagyon tényleg olyan is volt, hogy oda mentünk egyszer egy ilyen sátánista bandához, meg minden, szóval ott a Deák téren ültek, és akkor ilyen ment ez a hát tisztára egy áldozó zene, meg minden, és akkor ott én ezeket amúgy nagyon szeretem, mert ez teljes komfortzónán kívüli, hogy akkor ilyen arcokkal is beszéljünk így Istenről, de én ezeket pont ezért szeretem, mert most akkor hozzájuk ki fog oda menni, érted? Hogyha ezek így nem, hogyha mi, amikor ott a helyzet, akkor nem megyünk oda, és nyilván nehéz, mert meg előtte igazából, hogy mondjam, az első, a legelső evangelizációm és a 300. után is úgy voltam, amikor oda megyek megszólítani egy embert, hogy bárki lehet bármilyen tapasztalat, mindig görzs van a hasa először. És ez igazából azért, mert amikor mi hirdetjük az evangéliumot, akkor az ördög retteg. És az van, hogy fél. Hogy jaj, hát nyilván, mert hogy ellene beszélünk. És ilyenkor mindent megtesz azért, hogy ne menj oda, meg ne menjünk oda, meg tudom én. De amikor az ember odaáll valaki, ezért keresni ember, és elkezdi mondani, hogy teljes szeretetből, amúgy ez nagyon fontos, hogy szeretetből hirdessük az evangéliumot, ne azért, hogy térjetek meg, hogy pokorra kerültek, vagy mit tudom én, ez borzasztó, nem, pont, hogy nem erről szól az egész. Amikor valaki odaáll valaki elé szeretettel, és ez a szeretet, ez kifelé áramlik, akkor azt mindenki leszokta venni általában. És akkor úgy vannak, hogy ha már úgy igazából nem is érdekel a téma, de amúgy meghallgatom, mert jó fej ez a srác, vagy valami. És általában ezekből szoktak lenni az ilyen nagyon, nagyon komoly, nagyon jó beszélgetések. Sokszor volt olyan amúgy, hogy nem feltétlenül jutottunk dűlőre, de elmondta ő is a véleményét, elmondtam én is neki, és ő kifejezetten mondta, hogy hát ő ezzel most még nem ért egyet, meg mindent, de hogy köszöni a beszélgetést, és ilyenkor nem szabad elmenni abba, hogy még győzködni, meg hogy új, de hát Isten az igaz, és stb. Mert ez így van, de hogy az ember megteszi a saját részét, a keresztény ember evangelizáláskor oda teszi az ő saját részét, és az, hogy ezt hogyan üt be egy nem hívő embernek, ez hogyan talál be a szívébe, az tényleg azt az Isten formája, és az egyének, akivel beszélsz, a szívének a nyitottsága diktálja azt, hogy ez mennyire talál be. De szerintem amúgy rettentesen jó élmény, nagyon nagy megtapasztalás, és az ember tényleg úgy érzi keresztényként, amikor így el tudta mondani teljesen szeretetből, amit ő így átélt, meg így meg akarja osztani az emberekkel, és esetleg tényleg van egy csomó ilyen jó tapasztalat, akkor úgy megy haza, hogy fú, ez nagyon jó volt, és akkor így megérte kimenni, bármekkora szívások is voltak. Hát, ja, velem is egyszer emlékszem, így nagyon, nagyon belementem ebbe az egészbe, és így bementem a Hős utcába evangelizálni.
3: Az bátor.
4: Ja. És mentünk, és igazából komolyan mondom, hogy majd nem a legjobb beszélgetések ott voltak. Mert tényleg, ahol a minél nagy, ahol amelyik helyen minél nagyobb a sötétség, annál többet ér egy darab gyertya, mondjuk. És például, tudod, így az volt, hogy jöttek szembe arcok, akikkel amúgy nem feltétlen beszélnék úgy ámblok, de úgy hozta fel bennem az úr, hogy Matyi, szólítsd le őket. Hát mondom, jó, és akkor így sziasztok, mondhatok valamit, és akkor annyira jó fejen jöttek oda már alapjáraton, mondták, hogy ja, persze, mondd csak. És akkor így elkezdtem nekik mondani az evangéliumot, és akkor egy srác így mondta, hogy ő soha nem élt át még ilyen beszélgetés, és hogy ez erre biztos, hogy örökké emlékezni fog, még így tényleg ilyeneket mondtak.
3: Aztán.
4: És nagyon durva jó volt, meg meséljek egy vicces sztorit, hogy az ott egy apum mindig a Hidegkúti Nándor stadionnál tett ki, és akkor az volt, hogy ott álltam, és akkor volt rajtam egy Jordan cipő, csak azért mondom, mert hogy az a sztoriba ez fontos. És akkor álltam a kis táskámmal, vártam a villamost, és akkor mögém állt két srác, ilyen testesebb formák mögé váltak, és akkor így hallottam, hogy beszélték, hogy ja, hát tesó, de komolyan cipőd le, ne vegyen meg, tudod, ilyen nagyon nagy izében voltak, és akkor így ezt hallottam fülesen keresztül, mert pont vége lett az erének, amit hallgattam, és akkor így mondta az úr, hogy na, nekik mondja el üzenetet. Mondom, jó. És akkor hátrafordultam, és akkor na, sziasztok srácok, mondhatok valamit? És akkor már így nekem álltak, hogy na mi van, mit akarsz, tudod, telibe? És akkor mondta nekik, hogy hát figyeljetek, Jézus nagyon szeret titeket. És így a csávok, amilyen agresszívban indultak, olyan tisztelettudóba átmentek, tudod, a boxfelállásból így igazából ilyen tök normális, így elkezdtek vele beszélgetni, elkezdtem nekik elmondani az evangéliumot. Nagyon, nagyon durván így beütött nekik, tudod, így mondtak, hogy fú, ez tök jó, meg minden, de hát egy megállót tudtunk csak beszélni, mert ők a hősnél szálltak. De hogy és egy csomó ilyen volt igazából, meg emlékszem, volt egy ilyen, hogy voltam egy vonaton, és akkor így mondta az úr, hogy ott, de tudod, ilyen, szóval tényleg, mint egy konzervben úgy álltunk ott egymás mellett, és így tényleg nagyon sok mindenki volt, és akkor én az ajtón álltam, és mondta az úr, hogy most mondjam el az evangéliumot így hangosan. És akkor mondtam, hogy hát jó, megpróbálom, és akkor így elkezdtem mondani, megkérdeztem, hogy van-e valakinek bármi betegség, vagy valami, és akkor így láttam, hogy egy-két ember így azért nézett, meg így érdekeltem, minden, de volt, pont a Kaller mondta, hogy na, ezt fejezzem be, és hogy fogjam be meg, hogy azonnal szállják le, tudod, teljesen nekem állt meg minden, szóval vannak ilyenek, benne van a pakliba, viszont ezt megint ismertem, hogy ilyenkor nem a te személy, nem az ember személy ellene irányul lesz, hanem szimplán vagy rossz emléke volt ezzel, vagy csak szimplán rossz napja volt. És akkor ezeket nem szabad így komolyan venni ilyenkor. Viszont volt egy pozitív élményem is így vonatozás közben. Az volt, hogy mentünk le az ifivel az egyik ifis szülőnapjára, és ott amúgy az volt az első alkalom, amikor így mondta a Szent Szellem, hogy most a vonaton mondjam el az evangéliumot. De nagyon fú, na ott nagyon paráztam, ott így rendesen remegett a kezem, meg minden, hát mondom, húha, jó, de még kicsit várok, meg mintem, mert lehet, hogy csak én gondoltam, hogy ilyenkor jönnek ezek, hogy hát biztos az én ötletem, meg ilyen hülyeségek, hogy ne kelljen csinálnom, tudod. És akkor így utána így emlékszem, így föl lejárkáltam a vonaton, és akkor megálltam a vonat csuklójába, és akkor ott körülöttem volt egy csomó if is, és akkor így emlékszem, hogy amikor gondoltam, hogy na majd most akkor mondjam, vagy nem mondjam, és akkor amikor ez a végső ilyen kérdés volt bennem, akkor volt az, hogy jött a hogy így az összes ifis, aki körülöttem volt, abba hagyta a beszélgetést, és így rám nézett. De nem szóltam hozzá, szóval csak a fejemben volt az, hogy most csináljam, vagy ne csináljam. És mindenki így rám nézett. Semmiért. Hát mondom, jó, hát akkor nyomjuk. Tudod, ez szinte ilyen azonnali jel. És akkor felálltam ott, itt ennek ilyen emelkedő volt a csuklóján, és akkor így felálltam, és akkor így elkezdtem mondani ilyen full hangosan, hogy sziasztok, nem akarok senkit se zavarni, de hogy el kell mondjam nektek az evangéliumot, Jézus és stb. És ami nagyon jó volt, senki nem merte, mert kérdeztem, hogy valaki én imádkoztatok-e. És ami senki nem merte feltenni a kezét, de ott körbe járkálta meg minden, de hogy látszólag ennek nem volt olyan gyümölcse, hogy most te jó ég, az egész vonat megtért, vagy valami, hanem az, hogy tudtam engedelmeskedni annak, amit így az Úr mondott, és százszorosan megjutalmazott ez az érzés igazából, hogy én ezt el tudtam mondani, és hogy ez így megtörtént. Ja, szóval, de ja, vannak ilyenek, van egy pár ilyen.
3: Miért fontos számodra az, hogy ennyire hirdesd az evangéliumot? Ki számodra Jézus Krisztus?
4: Nekem igazából ez semmi, ez 0%-ban én célú, szóval, hogy ebben nem az én javamat keresem, az evangelizálásban, hanem csak azt szeretném, hogy minél több ember tudja meg azt, hogy ki az az Isten, mert meg kell tudni, meg kell ismerni a valódi Istent, mert az a baj, hogy amit itt Magyarországban, meg ez Magyarországon, ami megyi kereszténység név alatt, meg sok ilyen olyan vallás alakult ki, aminek igazából már semmi köze Istenhez, vagy úgy semmi köze, hogy ilyen közvetetten, de már a fókuszban a szabályok vannak, a fókuszban az elvárások vannak, meg mindenféle ilyen dolog, és egyszerűen ezzel meg lehet utáltatni az emberekkel a kereszténységet. Ennek van egy egészséges balansza ennek az egésznek, hogy mit érdemes csinálni, vagy hogy mi az, ami még belefér a keresztény életbe, vagy mi az, ami nem. De Pál is mondja, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ. Magyarul az embernek igazából saját akaratában csinálni bármit, Max annyi, hogy rossz lesz a gyümölcse, mert minden fának megvan a maga gyümölcse, attól függ, hogy ki mit ültet el. És azért fontos szerintem ez, mert látom az embereket, látok egy csomó embert, hogy így szenvednek az utcán, vagy szenvednek a környezetembe. És nem tudják miért, de van bennük egy ilyen és egyszerűen ez borzasztó látni, mert tudom, hogyha ismernék az urat, vagy csak egy lépést tennének felé, akkor az egész életük megváltozna telibe. És ebbe én 1000%-osan biztos vagyok, mert nem találkoztam még emberrel, aki amikor megismert az urat, akkor nem ívelt felfele az élete. Nem azt mondom, hogy akkor az Isten így kivesz minket a világból, és akkor nekünk semmi bajunk nem lesz, mert ez írja a Biblia, hogy nem azt kérem, hogy kiemeljed, nem azt kérem, hogy a világból emeld ki őket, hanem hogy
3: megtartsd őket.
4: Aha, hanem hogy védj meg őket a gonosztól. Szóval, hogy ez, ennek van egy tök egészséges balansza, és ezt szerintem ez rettetesen fontos. És ezt akarom tudatni az emberekkel, hogy az Isten nem az Isten, akit nagyon sokszor bemutattak nekünk, nem az öreg bácsi, aki bottal ver, meg ilyen hülyeségek, hanem ő maga a szeretet tényleg. És mindig arra vágyott, hogy így ott legyen, hogy ott legyen veled. És ő tényleg, ő neki tiszta szívből csak ez az egy vágya van, hogy megismerd őt. Ezt most olyan hallgatónak is mondom, aki esetleg ezt most majd hallgatja, hogy az Isten meg szeretne téged ismerni. És szeretné azt, hogy tegyél fel egy lépést. És nincsenek elvárások, mindenféle, minden ilyen hülye szabályt tegyünk félre, és csak azt akarja, hogy szintisztán, ahogy vagy, csak menj oda elé. És hidd el nekem, aki ezt most hallgatod, és így gondolkozol, hogy hát ezt akkor lehet, hogy ezt most így beadod, hogy tedd meg ezt a lépést, és életed legjobb lépése lesz. Mert igazából Jézus nekem, hát meg mindenkinek, szóval alapjáraton így a Jézus a példa, hogy hogyan lehet csinálni az élést itt a Földön, hogyan érdemes, és hogyan lesz gyümölcsöző. Így úgy bűn nélkül, hogy nem erőlködéssel. Szóval nem úgy, hogy most nem bűnözök, és akkor az ötödik ér pattan ki a fejemen, hogy jaj, nem, hanem amikor az ember megtér, és megismeri az Urat, Istent, és ezt olvassa a sztorikat Jézusról, akkor rájön arra, hogy ő arra szabad, hogy pont, hogy ne csinálja a bűnöket. Nem lesz kényszer az, hogy az ember így elboruljon a világba. Ja, szóval nekem ez az így, az evangelizáció.
3: Ki számodra Jézus Krisztus? Milyen a Jézus képed, és ki ő számodra?
4: Hát szerintem Jézus a tökéletes példa. Mert az a jó, ez nagyon nagy húzás volt az úrtam, mert nyilván, hogy emberformában volt itt közöttünk Jézus. Emberformában. És egy olyan életet mutatott be, amit csak követni érdemes. Úgy reagált dolgokra, amik példaértékűek voltak. És nagyon sokan úgy képzelik el Jézust, hogy jaj, semmi baj, semmi ilyesmi, minden rendben van, de amúgy nem. Szóval ő tényleg egy egészséges, karakán értelmes személyiség volt, aki kristálytiszta volt, így bűn szempontból, de azért volt benne az, hogy na, akkor ennek most itt a határa, meg ott. Hát amikor bement a templomba is, a galambárosokat mindenkit kiűzött a templomból. Ott se az volt, hogy jaj, légy szíves, menjetek ki, hanem hogy húzzatok innen, és akkor így felborogatta az asztalokat, mert hogy a templomból ne legyen piactér. Szóval Isten a tökéletes példa arra, hogy az embernek hogy kell használni akár a szeretetet, akár a haragot, akár az örömöt, az indulatokat, hogyan kell kezelni. Szóval Jézus a példa szerintem. A férfiak életében, meg nyilván nőkében is, de hogy férfiként meg pluszba lehet ezzel azonosulni, hogy na ilyen egy jó vezető, ilyen egy jó barát, ilyen egy jó munkatárs lényegében. Szóval ja, Jézus az a akit így érdemes másolni. Ha ezt mondhatom így.
3: Te megkaptad ezt a jó példát, hogyha neked lesznek gyermekeid, akkor úgy szeretnéd őket nevelni majd, hogy Istent megismerjék.
4: Igen.
3: És hogy fogod kezelni azt, hogyha ők például ezt nem szeretnék, vagy jön majd egy lázadó tini korszak, és eltávolodnak.
4: Mindenképp azt szeretném, ez lenne a legjobb, hogy tényleg úgy nevelni őket, hogy ilyen Isten tudatban, és ezt úgy csinálni, hogy ahogy a szüleim, hogy semmi nyomást nem helyeztek rám. Csak hogy legyen az életük része, és nem, hogy élvezzék azt, hogy ki Isten. Hogy élvezzék, ugyanígy be tudják társítani így Istent a gyülekezettel, hogy az jó. És ezt nagyon szeretném, meg a fia, hogyha, mert nyilván lesz ilyen, szóval lesznek lázadó korszakok, ott szerintem egy keresztény embernek, hogyha gyerekei lázadnak, nekem én nincs gyerekem, de tervezek, úgyhogy most lehet, hogy könnyen beszélek, de hogy az én lázadó korszakok alatt is egy a nagyon fontos, hogy érezz azt, hogy szeretjük. Hogy érezz azt, hogy szeretem. Mert egyedül a szeretet tud ilyen nagy dolgokat megváltoztatni. Az, hogyha most elkezdeném neki mondani, hogy na jó, akkor most hétvégén nem mész el a haveraiddal találkozni, mert hogy ezt meg ezt csináltad, hanem otthon főjél magadnak, és akkor így ez a büntetésed, és akkor majd ez majd...
3: Annál jobban akarna menni.
4: Így van, annál jobban akarna menni, szóval ezen a téren nulla az előrehaladás. Kettő, ilyenkor változik át az embernek a fejébe az, hogy húha, hát akkor ez Isten miatt van, hát akkor ez tök rossz, nekem ez nincs kedvem.
3: Igen.
4: Szóval ennek aztán semmi értelme. Az a egyetlen dolog van, amit amúgy Pál is egy csomószor elmond, hogy a szeretet. Azt mondja Pál, hogy az angyalok nyelvén is beszélek én, de szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint az engő cimbalom, vagy a cintányér. Magyarul semmi. És az van, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknek úgy behozni Istent az életükbe, hogy a szeretet

0: vagy bármi ilyesmi, akkor a 0630303030-as telefonszámon kérlek, hogy írj nekünk, vagy nyugodtan telefonálj be nekünk, vagy hogyha esetleg van egy érdekes sztorid, egy történeted, és én nem ismerlek személyesen, de szeretnél bejönni, elmondani a bizonyságodat, akkor ugyancsak a 0630303030-as telefonszámon várjuk érdeklődéseteket. Köszönöm, hogy itt voltál, Matyi. Sziasztok, hallgatóink!
1: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztény. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Az indoklás szerint az online nyilvánosság megteremtése eredetileg a társadalmi kontroll kiteljesedését, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatását célozta, de mindez aránytalan kockázattal jár az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalan a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére vonatkozóan. Augusztus 31-től közvetlen kapcsolatot teremt Zugló a Városliget és Angyalföld között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 81-es trolibusz, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A meghosszabbított útvonalú 81-es trolibusz az Őrsvezér tere és a Kassai tér között változatlan útvonalon jár, ezt követően azonban az Erzsébet királyné útja érintésével a Mexikói út metró csomóponton és az Állatkerti deltán keresztül éri el az új végállomását, a Dózsa-György úti metróállomás. A fejlesztés révén közvetlen kapcsolat jön létre Zugló és a 13. kerület között a Dózsa-György úton, illetve a Váci úton található irodanegyeddel, az M3-as metróval. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködésben. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Az NKFH tájékoztatása szerint a fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzésekben. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszer biztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. 350 program várja az érdeklődőket augusztus 18-a és 23-a között, a főnapon augusztus 20-án pedig 12 virágkocsi vonul végig az 57. Debreceni Virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri majd. A külföldi fellépők között Franciaország, Mexikó, Olaszország, Belgium, Németország, Szerbia, Korea és Kína művészei is jelen lesznek, mellettük a nemzetközi Batala formáció is csatlakozik a karneválhoz. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Lakatos László, cigány nevén Nyakkendős Laci lesz a vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, a Dik Rádió hallgatóit. Én Lakatos László vagyok, alias Nyakkendős Laci, és nagy szeretettel fogadtam el ezt a meghívást ide a Dik Rádióba. Előző héten éppen vendég voltam a Dik TV-ben is, és nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy hatékony volt a riport, és hát egy kicsikét olyan, tehát Istennel való kapcsolatot hoztam ide be a Dik TV-be, a mai napon a Dik Rádióban is ugyanezt szeretném.
3: És így legyen, így van, hiszen Isten munkáját csináljuk. Nagyon érdekes ez a név, egy picit erről beszélhetünk, hogy a romáknak miért van egyébként ilyen cigány nevük? Szinte majdnem mindegyiknek.
4: Igen, ez már évszázados tradícióra megyünk visszafelé, ami tulajdonképpen minden egyes romának, ugye van egy magyar neve, sok embernek én nem is tudom a magyar nevét, és van mindenkinek egy beceneve, mert a romáknál ez ugye szeretetből is, vagy gúnyból, vagy valami probléma által keletkezett egy neve, és azt ráragasztották. És onnantól kezdve az emberek mindig ezt használták. Volt, akinek tetszett a név, volt, aki haragudott érte, de legtöbben elfogadták, ugye, hogy most ha így, ha úgy, de megmaradt a becenév.
3: A te neved, mint Nyakkendős Laci, ez gúnynév, vagy ez becsületesen és büszkén hordod ezt a nevet?
4: Ez egy becsületesen és büszkén hordom, mert igazándiból az volt, amikor ugye egy nevet valakire ráragasztanak, az vagy azért, mert irigykednek, vagy azért, mert illik rá, mert hogy tehát úgy él, úgy viselkedik, úgy jelenik meg, és ez nagyon fontos. Gyakorlatilag ez a 90-es évek elejére nyúlik vissza, arra vonatkozóan, hogy én Németországban dolgoztam. Tudni kell, amikor ugye a Kelet és a Nyugat Német Egyesült, akkor én ott dolgoztam, ott volt egy cégem, és ugye emlékszel, hogy elmeséltem úgy nagy vonalakban, hogy igaz nem a műsorban, de a műsoron kívül, hogy
3: igen.
4: Elegánsan kötelező megjelenés az üzletemberek között, sőt, odafigyeltek, ugye egy elegáns márkás ruha, egy nyakkendő, ugye, és esetleg egy jó minőségű óra, akár egy jó autó is. És ezek úgy egybevéve rendelkedésemre álltak, dicsőség az Úrnak, bár akkor még nem voltam keresztény, de az Úr már akkor is terve volt velem, csak még én nem tudtam róla. Úgyhogy innen adódott ez az egész, innen kezdődött, és ugye az emberek, amikor láttak mindig, szinte ugye minden nap így jártam elegánsan, volt, aki azt mondta, hogy figyelj, azért nem akarok veled elmenni egy helyre, mert alul vagyok öltözve, te meg túl elegáns vagy, hozzám képes, és hát volt ilyen is, és ugye aztán csak úgy hallottam vissza, hogy mindig mondják, hogy hát tudod ki az, hát ki az? Hát a Nyakkendős Laci. És akkor egyszer-kétszer hallottam, egyre többször hallottam, aztán utána én elfogadtam, mert igazándiból nekem semmi kivetésem nem volt, hiszen tudod, minden embernek van egy egyénisége, és az egyéniségét azt tudnia kell viselni. Én erre adottságom van, természetem, erre születtem, és egy olyan családban is nevelkedtem, bár ugye az eleje, ugye abban az időben, 60-as évek eleje nagy szegénység volt, de aztán hál' Istennek az apukám egy tehetős ember lett, és kiemelkedtünk a cigányságból, megpróbáltunk mindent úgy csinálni, ugye, hogy a társadalomnak megfelelően tudjunk élni, tehát ugye a kisebbség az abban az időben, a 60-as években borzasztóan elítélték, rasszizmus volt, szegregáció, tehát nagyon sok olyan előítéletek voltak a romákkal szembe. Ugye az apukám akkoriában már, amikor ugye jó autót vett, saját házat vettünk, tehát nem putriba laktunk, felöltöztetett minket, már akkor is ugye a tizenéves koraimban is már ilyen elegánsan jártam. Ugye akkor volt divat a dígócipő, és a zöld zakó, meg krémszínű nadrág, és ezek borzasztóan jó dolgok voltak, csak akkor még úgy igazándiból úgy nem fogtam fel. Tudod, ehhez kell egy kis idő, amikor az ember úgy beleilleszkedik abba a divatba, amiben jár. Tehát röviden ez a Nyakkendős Laci név, ez így keletkezett, aztán még jobban megerősödött ez a név, és gyakorlatilag, amikor én egy nemzetközi szervezetnek lettem egy európai elnöke, az pontosabban a World Roma Federation, ez egy nemzetközi cigány összefogásnak az egyik rövidített változata, amiben ugye a székhelye az New Yorkban, Amerikában van, ez a Stoika Jamie, ugye magyarországi származású született, oda kivándorolt, és ő ott alapította ezt 2013-ban. ezt a Vödroma Federation-t. És ugye ezt áthozta ide Európába. Na most itt szó szerint mondom neked, hogy itt olyan prezentáció volt, úgy mutatkozott be a federáció, mint egy Grammy díjátadás. És érdekes módon, bár mondjuk ebben én is egy kicsit közreműködtem, hogy megkértem minden egyes vendéget, hogy szerint egy nagyon komoly elegancia megy, nagyon komoly színvonalú romáknak a bemutatása, amiben ugye ki akarunk emelkedni az egész világnak, hiszen ugye World Roma Federation, ugye ez egy világ roma társaság, akik összefogtak, és 27 országból érkeztek vendégek, és tényleg mindenki nyakkendőbe, öltönybe, tartaléköltönyöket hoztak magukkal, és valahol ugye féltek is attól, hogy ugye ilyen komoly megtiszteltetés, ilyen komoly megjelenés olyan helyen, az a kecskeméti Sheraton Hotelban történt ez az egész, és ott ugye láttak engem, hogy micsoda elegancia, majd tudok róla mutatni képeket, minden, és úgy valahogy mindenki egy kicsikét olyan félelemmel, de büszkén eljöttek, hiszen ugye a saját népükről volt szó, és mindenkinek érdeke volt, hogy ott az a bemutatkozás, az a nemzetközi szervezet, ami felépült, hogy mekkora hatalmas nagy munka volt, és milyen nagy összefogás, ugye 27 országból a romák. Tehát itt még erősebb lett ez a nyakkendős név, hogy ugye egy nyakkendős vezette az egészet ott, egy nyakkendős Laci szervezte nagy vonalakban az egészet, ugye a Jamie-vel karültve, és tényleg akkor ott már ugye az emberek már akkor még jobban odafigyeltek, hiszen ugye én a nemzetközi szervezetben, Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe nagyon sokat jártam a romák érdekében, hogy megszűnjenek ezek a szegregációk, ezek a megkülönböztetések, de igazándiból nem is ez a fontos, mert ebben nem is akarok nagyon belemenni, mert ez...
3: Meg ez nem is ránk tartozik.
4: Nem is ránk tartozik, igen. Úgyhogy ezt hagyjuk, ezt a témát, parancsolja.
3: De pontosan ezért, hogy te neked ilyen nagy neved van, és mindezek előtt, meg már a cigány társadalomban, a Zolány cigány berkeken belül egy hatalmas neved volt neked is, és a testvéreidnek is, meg a rokonságodnak is. Tehát egy híres családból származol, és te magad is egy nagyon híres elöljáró vagy, és voltál már akkor a romák közt, és pontosan ezért volt nagyon érdekes a te megtérésed is, hiszen mondhatni azt, hogy nem számítottak rá, hogy egy nyakkendős Laci meg fog térni.
4: Igen.
3: Ugye? Erről is szó van, mert...
4: Igen. Hát ez ugye, hiszen a tévéfelvétel, amikor volt, ugye ezt elmondtam, hogy tulajdonképpen ez a megtérés, ez valóban Isten akarata, mert hiszen ugye... Jó, az embereknél tulajdonképpen a megtérés az egy életvitel megváltozása, tehát egy bűnnel való hátrafordulás, ez azt jelenti a Bibliában, amikor megtér egy ember. Tehát ugye ez nem érzelmi döntés, hanem ez egy életednek a döntése arra vonatkozóan, hogy te valóban a bűntől elválasztódsz, és Isten útján jársz, vagy maradsz a régi világban.
3: És te erről meghoztad ezt a döntést. Na most, ez hogyan történt egy ilyen nagy-nagy névvel, mint a tiedé, a következő szegmensben fogjuk megbeszélni. Most, kedves hallgatóink, elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is nyakkendős Laci, ugye, Lakatos László az én vendégem, amit már meg is beszéltünk az előző szegmensben, hogy jött ez a név, és pont úgy fejeztük be, hogy hát ez a nagy név, ez a nagy rang, ugye, mert szép titulusod van egyébként a többségi társadalomban is, és a cigányságban is egy nagyon híres név vagy, egy elöljáró vagy a roma nemzetben. Csodálkoztak nagyon sokan, hogy tért meg ez az ember. Na most akkor kezdjük a legelején, visszamenőleg, ugye a nevedet megbeszéltük. Te milyen családban nőttél fel? Milyen volt gyermekként az Isten képed?
4: Gyermekként igazándiból nekem nem volt semmi Isten képem. Annyi volt, hogy ugye a szüleim, a nagyszüleim romai katolikusok voltak, és hát ez a templomba járás, ez a cigány tradícia, igazándiból imádkozni sem tudtunk. Tehát ez, én azt bátran kimerem mondani, talán a nagymamámék azok, akik ugye, mint öreg asszonyok, ugye imádkoztak, mi atyán ki vagy a mennyekben, meg egyéb ilyen dolgok, meg ugye ez a rózsafűzér fogták a kezükbe, de tulajdonképpen meg keresztet vetettek magukra, amikor látták ezeket a szobrokat. Igazándiból, amikor elmentünk egy-egy szent helyre, mert ugye a cigányoknál mindig akkor veszik elő Istent, amikor valami baj van, vagy valami szükségük van. Ez ma már nem így van. De az a régi élet, és ugye most már én bocsánatot kérek, de nem akarok senkit megsérteni, mert mindenkinek a vallása tiszteletben tartom, de én nevetségesnek tartottam azt, hogy elmentem egy szent helyre, ahol bizonyos kegytárgyak, egyéb ilyen dolgok voltak. Hát gyerekként is ugye mi nekünk a játék volt az első, a legfontosabb. Ugye láttuk, hogy a szüleink oda bemennek, visznek egy csokrot, visznek egy nagy gyertyát, letérdelnek, Istenem, Szűz Máriám, segíts meg, tudod? És ma ez Istennél, ami kézzel készült szobrok, azok bálványok. És ugye mi akkor, tehát a sötétségben éltünk, nem ismertük Istent, ismertük csak a Szűz Máriát, odaértünk a szoborhoz, hú, de jó, meg minden, tudod.
3: De még mindig... nem is tudtátok, hogy kell imádkozni.
4: Semmit nem tudtunk. Tehát ugye néztem, én visszaemlékszek arra, hogy az apukám, az anyukám mindig ilyen nagy kondérokba főztek minden, hogy vitték oda a szent helyre, de ez az egész katolikus életből az imádkozás, meg a templomba való járás, ez tartott ott 5 percig, vagy 10 percig, és a nap egész, mit tudom, 5-6 órát, vagy 10 óra hosszát ott voltunk, akkor tulajdonképpen a dáridóról szólt az egész, tehát ettek, ittak, nótáztak, mulattak, és végig is ez volt a szent hely, így merült ki egy-egy ilyen szent helybe való járás, ugye azt nevezzük szent helynek, ma mi már úgy mondjuk, hogy ugye a templom az mi vagyunk, tehát bennünk él az Úr, és nekünk nem kell a templomba menni, tehát akár itt a Dik TV-ben is én, ugye a Szent Szellem által, amikor betöltekezem, ugye olyan, mint egy templom lenne itt, és én imádkozom, és az Úr meghallja az én kérésemet, mert azt mondja az Úr, ahol ketten vagy hárman összejövünk az ő nevébe, ő itt van közöttünk.
3: Amen. Nos, jártatok akkor így ezekre a szent helyekre, idézőjelben, ugye? És ment a dáridó, ez volt a te gyermekkorod.
4: Igen.
3: Aztán ugye már említetted az előző szegmensünkben azt, hogy te egy jó módú családban éltél, mert hogy apukád már akkor egy jó üzletember volt, és te is ezt át tudtad venni, meg ugye mondtad is, hogy innen jött az elegancia, és ez a nyakkendős Laci név, hogy
4: igen,
3: elegánsan
4: igen.
3: Kellett megjelenned az üzleti tárgyalásokon.
4: Így van.
3: Ugye már említettem azt is, hogy sokan csodálkoztak rajta, hogy tértél meg. Tehát igen. Ilyenkor ugye jártatok ezekre a szent helyekre, de úgy az Isten képed, meg az Istennel való kapcsolatod az olyan sablonos volt, haladtál az...
4: Szinte semmilyen nem volt.
3: Semmilyen.
4: Ezt így mondhatom ki bátran, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de ilyen semmilyen nem volt, mert az, hogy most bemész egy templomba, körülnézel, leraksz egy csokrot, vagy egy szőnyeget, vagy egy gyertyát, meggyújtasz, ez nulla. Tehát
3: És akkor amikor még, most ne haragudj meg ezért a szóért, és remélem, hogy a többi roma se fog megharagudni ezért, hogy azt is tudjuk rólad, hogy amikor más cigány még a zsigulinál, meg a, hát nem csak cigány, hanem más ember a zsigulinál tartottak, meg a verbargúk, vagy hogy hívták azokat a régi
4: Barburg, igen.
3: Akkor neked már szép Mercedesed volt.
4: Ez így igaz.
3: És szinte a miniszterek jártak olyan autóval, mint te, és És haladt így ez az életed, hogy egy nagyon sikeres üzletember voltál. Jó, nem alvilági figura, tehát nem voltál ilyen mafiózó vagy rossz arc, ezt ki is hangsúlyozom itt a hallgatóknak, hogy te csak egy jó üzletember voltál, és azért volt vagyonod, mert ügyes voltál, és ezért nem is gondolták, hogy te meg fogsz térni valaha, mert hogy igazából neked úgy, hát idézőjelben mondom, nem volt szükséged Istenre, mert minden anyagi forrásod megvolt, és az egzisztencia szinte a családodnak. Mégis eljött ez a pillanat. Hogy történt? Hogy hallottál te Jézusról, hogy hallottad az élő evangéliumot?
4: Tudod, nekem a pásztor Pista, az nekem testvérem is, tehát unokatestvérem, és mint a TV-riportban is mondtam, amikor beszélgettünk erről, hogy nagyon sokáig olyan annyira makacs voltam, és ugye nem akartam a pásztor Pistával se beszélni, ő mindig próbált nekem Istenről beszélni, próbált engem a jó útra vezetni, és én mondtam neki, mondom, Pista, mondom, hogyha erről beszélsz, akkor ne beszélgessünk, akkor inkább elmegyek, vagy nem tudom, de nem akartam vele erről beszélni tovább, ha egy helyen maradtunk. Tehát ő látta, hogy nem vagyok partner nagyon sokáig, és egyszerűen nem beszélt nekem utána erről a dologról, és amit már az adásban is elmondtam, hogy az apukája, a Gyuszi bácsi, ugye a nagybácsikám, és összebeszéltek, figyelj, ez egy nyakkendős Laci, ez olyan makacs, kapjuk el, verjük meg, hogy térjen meg. És tudod, valahol utána gondolkoztam, hogy milyen jó lett volna, megtette volna akkor, mert akkor előbb megismertem volna Istent, és előbb Isten útjára tértem volna. És tudod, mindennek megvan a maga ideje, mert anno, akkor, amikor én megtértem 2008-ban, és az volt az első szavam, hogy Uram, miért nem lehetett előbb?
3: Mert annyira megérte a te megtérésed, olyan jó volt?
4: Igen. Tudod, amikor ez olyan dolog, hogy úgy tudom megértetni a kedves hallgatókkal is, és veled is, hogy amikor egy sötét szobába vagy, és felkapcsolják a villanyt, akkor te sokkal fényesebben, sokkal szebben, sokkal jobban látod a világot, érted? És tudod, Isten elhozza a világosságot, megérteti veled, és tudod, még amikor világ sem volt, ő már ismert engem. És a legutolsó hajszálamat is tudja, hogy én vagyok a nyakkendős Laci, csak ő várt arra, hogy én kimondjam azt, hogy Uram, a mai napon átadom az életemet neked, mint megváltomnak, mint Uramnak, mint szolgálom. És tudod, ez olyan hatalmas nagy dolog, amikor úgy kimondod, hogy Uram, jövök eléd így, ahogy vagyok. Tudom, Uram, hogy bűnös vagyok. Elismerem. Ezért bocsáss meg nekem, Uram. Mindent, amit tettem, mindent, amit mondtam, Uram. Mert én a jó napokon is, és a rossz napokon is egész életem végéig kitartok melletted.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolj Karmandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nyakkendős Laci, ugye az eredeti nevén Lakatos László az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Köszönöm szépen, hogy itt tényleg az ember elmondhatja a szíve vágyát, ugye Istennel való kapcsolatát, mert számomra ez egy hatalmas dolog. És minden időmet szinte ezzel tölteném, és bármit félrerakok azért, hogy Isten szolgáljam. Hiszen én egy szolgáló vagyok, egy felkent szolgáló. És ugye azt mondta az Úr, hogy menjetek és hirdessétek az én evangéliumot, és tegyetek tanítvánnyá minden egyes embert. És ezt nem kérte, hanem parancsba adta. Mert ő ezt szeretné. Érted? És tudod, aki nem engedelmes, az megérteti vele az Úr, hogy Isten beszédét, mert Isten beszéde élő és ható, olyan, mint a kétélű kard, tehát amikor kimegy, meg kell, hogy cselekedjen valamit, tehát valaminek történnie kell, amikor ő kiad egy parancsot. És mi, hogy engedelmesek vagyunk, alázatosak vagyunk, mi keresztények, illetve egy szolgáló vagy egy pásztor, ezért mi minden egyes alkalommal, ha egy gyülekezeti alkalom van, ha egy misszió van, tehát ugye a missziónak kétféle értelme is lehet egy küldetés, de lehet egy pásztori alkalom, ugye? Tehát olyan vonatkozásban is lehet küldetés, hogy ugye elküld az Úr engem, hogy hirdessem a Szent Evangéliumot az embereknek, hogy mindenkihez eljusson Isten beszéde. És én nagyon örülök, és hálát adok az Úrnak, és köszönöm neki, hogy nap mint nap vele lehetek, és dicsérhetem, és magasztalhatom, és álthatom. És hogy visszatérjünk erre, hogy ugye kérdezted azt, hogy hogyan ez a nagy megtérés.
3: Igen, hiszen most ezt így kijelented, hogy ha lehetne, akkor minden idődet erre szentelnéd, hogy Istennel kapcsolatban legyél, és az ő szolgálatát tegyed. Na de pont erről volt szó, hogy régebben pedig nagyon mentek az üzleteid, és úgy nem volt szükség szinte Istenre, és nagyon makacs voltál, és nem is akartál megtérni, és akkor olyannyira elment ez a dolog, hogy annyira makacs voltál, hogy az egyik bátyát mondta, hogy meg kéne téged már verni, hogy már térjél
4: igen,
3: meg.
4: Igen, már nagyon haragudott ezért.
3: És azt mondtad utána, hogy bárcsak megtette volna, és rögtön a megtérésed utána azt mondtad, hogy Uram, miért nem lehetett volna hamarabb? Na de miért volt ez? Tehát hogy történt a te megtérésed, és miért ekkora öröm ez számodra, hogy megtörtént?
4: Ugye most már eltelt 15 év, és egy keresztény, amikor megtér, és ugye befogadja az Urat a szívébe, és megkeresztelkedik, alámerítkezik a víz alá, és az még nem jelenti azt, hogy te rögtön a mennybe fogsz kerülni, mert te megtetted azt, amit az Úr szeretett volna, tehát befogadtad az Urat a te szívedbe, az ez életedbe, és megváltozott az életed, te hátat fordítottál a bűnnek. Tehát a megtérés az a bűnnel való elválasztás, gyakorlatilag hátat fordítasz a bűnnek, és az Úrral szeretnél járni. Na most ugye a megtérésem az, amikor 2008-ban egy tengerparton voltam, ugye már te tudsz róla, mert elmondtam neked, hogy tényleg ugye a világban voltam, és tényleg ugye az ember, amikor a világban van, és megtehet mindent, és kipróbálhat mindent, és bocsánatot kérek a hallgatóktól, és tőled is, hogy ugye sajnos parázna életet is éltem, és ugye biztos fogja hallani a feleségem is, de ő tudja, hogy ebből már megtértem, úgyhogy dicsőség az Úrnak, ezeket mind kivette az életemből. És amikor megtértem ott 2008-ban egy gyönyörű tengerparton Porezsba, és mint egy, nem tudom, mint egy paradicsomkert, gyönyörű szép volt a hely. És ott imádkoztak keresztények, ismerem is őket, és fel voltam háborodva, hogy a vízben ott állnak, és imádkoznak, és mondják, halleluja, Uram, hálásak vagyunk neked, és köszönjük neked, Uram, hogy a mai napon is állhatunk, és magasztalhatunk, és dicsérhetünk. Tudod, én akkor nem fogtam fel ezeket a kijelentéseket és ezeket az imákat, és mondom, hát ezek meghűltek. Itt állnak a vízben, Bibliával a kezükbe. És utánam kiabált az egyik gyerek. Ismerem őket. Azt mondja, Laci, figyeld meg, hogy egyik pillanatról a másikra ebben a hitben fogsz élni. Tudod, ez most már így tudom, amikor Isten akkor ugye valakin keresztül szól hozzám, ez egy kijelentés, hogy a magot elültette. Ugye a mag mi? Isten beszéde. És ugye a hit hallásból van, tehát a fülettől lemegy a szívedig. És valóban jó helyre dobta a magot, és lekerült a szívembe. Na onnantól kezdve szó szerint mondom neked, mint amikor valakinek, nem tudom, hogy egy injekciót adsz, hogy mondjuk rosszul van, és várod, hogy javuljon, meg jobban legyen. Hát én nem érdekelt engem az egész tengerport, az egész nyaralás. Gyönyörű szép helyen voltam a feleségemmel, a gyerekeimmel. Ugye nagyobb társaságban voltunk. Hát bárhova elmentem, este elmentünk sétálni. Nem nagyon érdekelt. Este lefeküdtem aludni, alig bírtam aludni. Az a vágy hajtott engem, hogy reggel találkozzak ezekkel az emberekkel, mert gyönyörű szép teraszon kávéztunk mindig reggel, és hogy elmondjam, hogy Isten mit helyezett az én szívemre. Na hát eljött a reggel.
3: Eljött a reggel, és innen fogjuk folytatni a történetet, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, hiszen most ott szakadt meg a szál, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan folytatódik ez a történet. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos László alias Nyakendős Laci az én vendégem. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy alig vártad, hogy eljöjjön a reggel.
4: Így van.
3: Eljött a reggel.
4: Így van. Másnap reggel felébredtem, láttam messziről őket, hogy ott vannak. Nagyon örült a szívem, hogy ott vannak. És a feleségemmel, gyerekeimmel oda mentem hozzájuk. Mondom, Isten áldjon benneteket. Én azt szeretném, hogy átadjam ma az életemet az Úrnak, meg szeretném térni én is a családom, tehát a feleségem, gyerekeim, mindenki.
3: Ezt azt megbeszélted a családdal, vagy ezt ők is akkor hallották?
4: Nézd, ugye tulajdonképpen már ugye, hogy mondjam neked, a feleségem is látta rólam, és elmondtam neki, mert ugye egy asszony látja, hogy a férje valami hajtja őt, akkor ugye mondtam neki, mondom, figyelj, amit hallottam, egy kijelentést kaptam, akkor nem így mondtam, hogy kijelentést, ugye, mert akkor nem tudtam így beszélni. Mondom, azt mondta az ember, hogy figyeld meg egyik napról a másikra, te is keresztény leszel. És ugye nagyon megérintett engem, és ugye ez már másnap megtörtént, és akkor oda mentünk a feleségemmel, odaálltunk eléjük, és ott volt a Beás pásztor, akinek köszönöm ezt az egészet, így messziről, és Isten áldja meg őt, hogy ő hozott az Úr elé, mert ő már akkor egy pásztor volt, és valóban ő nekik minden idejüket, ugye Isten beszédére, Isten munkájára szánták, még a tengerparton is, amikor nyaraltak. És ugye ő azt mondta nekem, a Beás pásztor, azt mondja, az Úr nekünk adott kijelentést, hogy itt egy család meg fog térni, és átadja az életét az Úrnak. És nagyon boldogok voltak. Én is boldog voltam, tudod, az a teher lement rólam, hogy már ugye hajtott az, hogy nem érdekelt a tengerpart, nem érdekelt semmi, bár ugye egy ember örül, amikor elmegy valahova nyaralni a családdal, hogy kikapcsolódás, minden.
3: Igen.
4: És onnantól kezdve, tudod, mint amikor elfordítasz egy kulcsot az árba, hogy kinyitsz egy gyönyörű lakást, vagy valami ilyesmi, és így az egész, tehát nem mondhatom azt, mert az túlzás lenne, hogy abban a pillanatban minden megváltozik, de ugye egy életednek egy döntését hoztad, amiben hátat fordítottál a bűnnek a családoddal együtt. És tudod, amikor elkezdesz Isten útján járni, tehát olvasod a Bibliát, hallgatod Isten beszédét, hallgatod a prédikációkat, eljár gyülekezetbe, és ugye tudod, egy új keresztény olyan, mint egy ma született kis baba. Tehát gyakorlatilag ugye a Bibliában vannak keményebb eledelek, így mondom. Tehát ugye én még akkor a gyengébb eledelt, mint amikor a baba először a tejet issza, aztán picit kis ugye reszelt alma, egyéb ilyen dolgok. Aztán ugye amikor már megerősödik egy-két év múlva, akkor lehet majd keményebb eledelt. Tehát szintén ugyanígy van ez. És akkor ugye elkezdtem olvasni a Bibliát, elkezdtem hallgatni Isten beszédét, gyülekezetbe járni, és akkor a Beás pásztorhoz oda jártam, és azt hiszem, hogy kettő és fél évig így valahogy oda jártam hozzá, és aztán átkerültem a mivel hogy én budapesti lakos vagyok, ugye Győrbe jártam le minden hétvégén, ugye nem is a költség volt a baj, mert Isten munkájára nem számított, mennyi pénzbe került, és gyakorlatilag átkerültem ide a Sekina gyülekezetbe, a pásztor Pistához, Barna Gyula néven, Isten áldja meg őt, és tulajdonképpen onnantól kezdődött fölfelé ívelni az én keresztény életem. Tudni kell azt, hogy a Beás pásztornát értem meg, viszont megkeresztelkedtem a pásztor Pistánál, a Barna Gyula pásztornál, Sekina gyülekezet vezetőjénél, és onnantól kezdett fölfelé ívelni az én életem, az én keresztény életem, hogy valóban Istennek tetsző életet éljek, és ez valóban a kérdésed is hatalmas nagy volt, amiben én saját magam is csodálkoztam, hogy abból a régi életből, abból a bűnös életből, így mondom, tehát jól mondod, és bocsánatot kérek, nem voltam mafiózó, csak a világban éltem. És tényleg egy idő után, amikor már úgy megerősödtem, és nagyon nagy szégyen kapott el engem a feleségemmel szembe. És egy nap leültem vele, és azt mondtam, Bruma a feleségemnek a neve, és mondom, hogy bírtad ezt elviselni? Tudod, lelkismeret furdalásom volt, hogy micsoda aljas szemét ember voltam én, és hogy a feleségem ezt kibírta. Ugye más nő mit csinál? Ha összepakolja a gyerekeket, minden elköltözik, és kész, éld az életedet. És nagyon nagy szégyen volt ez nekem, hogy én valóban ilyen életet éltem egy ilyen nővel, egy gyönyörű nővel, és tényleg nagyon alázatos gyerekeket szült nekem, ikergyerekek, ugye nagy család, minden, és egyszerűen azt mondta nekem, azt mondja, Laci, én mindig imádkoztam az Úrhoz, már akkor is, amikor még nem keresztények voltam, de akkor is ugye a cigányok mindig Isten mindenki szereti, minden cigány, és akkor is imádkozott, és azt mondta nekem, Laci, Isten meghallgatta az én imámat, mert én tiszta szívből, mivel hogy szeretlek, ezért én imádkoztam, és látod, most megérett a gyümölcs, és ma már szolgáló vagy, egy aktív keresztény vagy, ugye, és járunk mindenhova gyülekezetekbe, amikor vendégségbe meghívnak minket, vagy hogyha ilyen vendégszolgálók vannak, pásztorok, nemzetköziek, akkor mi is ugye elmegyünk és meghallgatjuk ezt.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Nagyon érdekes fordulat, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket. Sok szeretettel folytatni fogom Lakatos Lászlóval a beszélgetést.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: kezdődik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Ven y bésame otra vez. Necesito oler tu piel.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: Kik voltak az első cigányok? Az első cigány családok, a gazda családok nyomdokain a jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki Aladár 1888-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála 32 éves volt házasságkötésükkor, Tápió Szelei születésű. Dávid gyermekük 1903-ban született, a szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jász Alsó Szentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki Terészt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajos Mizsén születtek. Kis Ferenc, ismertebb nevén Fercsó, cigány prímás, Hajagos Árpád zenész és Baranyi Márton, cigány muzsikus. Kis Ferenc felesége Patrik Erzsébet Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot. Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért, amit gyorsan ki is utalnak neki. Kis Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos zenész családok tagjai. Kovács József Lajos Mizsén született 1870-ben. Felesége Keskeny Mária Jászkara Jenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály népzenész Gyónban született 1856-ban, felesége Gazdag Terézia ugyanott 4 évvel később. Csorba Kálmán is Gyónban született 1883-ban, és kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyónban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála 10 évvel fiatalabb Lajos Mizsei születésű özvegy Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyónról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor zenész is, aki 1904-ben elvette feleségül a Lajos Mizsei származású 20 éves Lakatos Rozáliát. Gyóni születésű még Gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg 1904-ben, felesége pedig Petrik Ágnes 1875-ben született. Tehát ez is mutatja, hogy apja Petrik György már ekkora formálódó községben lakott. Az útkereszteződésben lévő egyes számmal jelölt putri az ő tulajdonát képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint. Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert Petrik Erzsébet. 1919-ben vette feleségül a 16 éves Petrik Lídiát, aki viszont már Lajos Mizsén született. Apja az a Petrik György volt, aki fel van tüntetve az 1880-as kataszteri térképen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 14-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A junior prima díjas Puporka Jenő nagybőgő művész a mai vendégem, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, a gyökereiről és a hivatás szépségeiről. Tartsanak velünk ma este is. Köszönöm szépen, Jenő, hogy eljöttél és beszélgetsz velünk.
5: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Az aktualitás pedig természetesen az az, hogy néhány héttel ezelőtt megkaptad a Junior Prima díjat, ami szerintem egy óriási büszkeség. Milyen érzés volt átvenni ezt a neves díjat?
5: Természetesen nagyon nagy örömmel és hálával fogadtam a díjat, és nagyon örültem neki. És külön örülök annak, hogy bőgösként ilyen díjban részesülhettem, hogy a mi hangszerünk ezáltal is egy picit népszerűsödhetik.
4: Ez egyben egy nagy felelősség is, én azt gondolom. Te ezt hogy érzed?
5: Így igaz, egy nagyon nagy felelősség. Emlékszem, mikor megkaptam az e-mailt, hogy ebben a díjban részesültem, visszakerestem, hogy kik kapták ezt, és akkor akik ilyen régen kapták, megnéztem őket. Ma hát ők Magyarország mai zenei óriásai.
4: Így van.
5: És pontosan. Akkor gondolkoztam, hú, mondom, Istenem, akkor ezzel most nekem mennyi dolgot kell még csinálnom. Ami másik, meg ami miért nagyon fontos szerintem, ugye mi muzsikusok, nekünk az, hogy gyakorlunk, az a hangszerrel töltött időnk nagy részét teszi ki. Az, hogy színpadon állunk, az ebből az egésznek a kisebbik része. És azért egy ilyen díj egy nagy motivációt tud adni, hogy otthon, mikor órákat kell lehúzni a négy fal között, azért ez ebben segít és motivál.
4: Térjünk vissza most a gyökerekhez. Természetesen zenés család, és hát édesapád is nagybőgős, tehát akkor neked is nagybőgősnek kellett lenned.
5: Nem kellett nagybőgősnek lennem, tehát igen, nekem édesapám is már nagybőgő művész, hát és nyilván abban nőttem fel, hogy bőgő, tehát minden bőgő, abba, hogy ő tanít, abba, hogy otthon gyakorol meg, stb., de nem volt semmi nyomás vagy presszió arra se, hogy egyáltalán zenész legyek.
4: Ez inkább a sors, tehát, hogy...
5: Valami olyasmi, igen.
4: Igaz? Ez a determináció, hogy akkor, tehát, hogyha ebben nő fel az ember, akkor persze, hogy akkor nem mással fog foglalkozni, igen, hanem azzal, amit lát maga körül fiatal kora óta. És gondolom, több zenész is van a családban.
5: Hát, elég sok. Tehát apai, tehát én még ismertem mind a két dédnagypapámat.
4: Ó, de jó.
5: És az ő elmondásuk szerint, tehát így visszaemlékezés szerint, legalább 150 évre visszamenőleg apai és anyai oldalon is minden férfi muzsikus volt.
4: Aha.
5: Édesapám az már nem mint cigányzenész, hanem mint klasszikus zenész volt, de ezen kívül minden férfi muzsikus volt.
4: Uh-huh. Nők nem?
5: Nőkről őszinte vagyok, nem tudom.
4: Uh-huh. Igen, ez kevésbé volt jellemző.
5: Igen, tehát nők nem, de férfiak azok mindenki.
4: Esetleg tanulhattak, hiszen nekem is például édesanyám tanult zongorázni, nyilván ő kezdett el velem foglalkozni, és hát ez is volt az első lépcső. Úgyhogy azért is kérdezem, hogy
5: nem
4: hogy
5: tudok.
4: Hát neked esetedben.
5: Nem tudok róla, hogy uh-huh. női oldalról bárki foglalkozott volna ezzel.
4: És édesapád mikor kezdett el veled foglalkozni?
5: Hát ez úgy volt, hogy én még kicsinek, tehát azt hiszem, ilyen 3-4 éves koromban azért megpróbálták, hogy legyen én már egy normális hangszeres, tehát hogy hegedűs. És akkor a nagypapám felhozott nekem egy pici hegedűt, és elvileg, tehát én nem emlékszek rá, azt én 2 perc alatt törtem össze. Uh-huh. Tehát abból nem volt, és akkor volt akkoriban egy nagybőgő tanár, a Duduly Lajos, rengeteg híres nagybőgős származik tőle mai napon is. És akkor apukám 5 éves korom óta hordott hozzá, hogy na most nézzem már meg engem, hogy járjak hozzá, de hát nem tudtam, mert ő mindig felállított egy csámlira, és még azzal se értem el a bőgőt.
4: Igen, ezen gondolkodtam, hogy én nem tudom, hogy tanítják a piciknek a nagy bőgőt, tehát hogy akkor van egy cselló méretű bőgő.
5: Na most ez az, hogy ma, hála Istennek, már van. Tehát van, ma már... Aha. Egy egész pici ember gyerek el tud tanulni kezdeni, mert van negyedes, feles bőgő, stb. Tehát minden méret, ami kell, akkor nem volt.
4: Aha.
5: Vagyis a mi környezetünkben tudásunk, tehát itt Pesten ez nem volt, hogy most ilyen pici bőgők vannak. És
4: akkor az tényleg akkora, mint egy cselló? Hát vagy az egy cselló?
5: Nem cselló, tehát az egy bőgő,
4: aha,
5: de van olyan pici is, ami olyan, mint egy nagyobb cselló, vagy egy ilyen ultra nagy,
4: aha,
5: nagy cselló, és akkor... Hordott, a Lajos bácsi az folyamatosan küldött el engem, hogy még pici vagyok, úgyhogy egy évet, tehát 5 évesen tanultam egy évet szolfést, aztán 6 évesen, hogy járhassak szolfésre, tanultam csellózni.
4: Uh-huh.
5: De sok dologra nem emlékszem, és akkor 7 éves koromban, fogalmam sincs, hogy honnan, de apujék kerítettek nekem egy feles bőgőt.
4: Uh-huh.
5: És én ezért tudtam elkezdeni ilyen korán bőgőzni, és akkor 7 évesen kezdtem el ezzel a hangszerrel foglalkozni.
4: A versenyzést is viszonylag korán kezdett, hiszen már zeneiskolai tanulmányaid alatt indultál.
5: Igen, tehát úgy elég korán belecsöppentem ebbe az egész dologba. Nem akarok hazudni, hogy ez hány évesen történt. Amúgy apukáméknak, meg anyukáméknak, tehát minden ilyen gyerekkori nívódíjlap, meg tudod, meg ezek a mindenfajta lapok megvannak. De emlékszem, hogy ott korán, tehát minden évben, akár kamarában, akár szólóban, tehát ott indulgattam, és mindenhol sikerrel is jártam. Úgy.
4: És hát az első nagyobb megmérettetésed, az szerintem a Virtuózok lehetett. Jól gondolom?
5: Valószínűleg igen, tehát így nagy nyilvánosság előtt a Virtuózok az egy nagyon jó dolog volt akkor, mert úgy az volt a nagyon jó, hogy nagyon sok lehetőséget adott utána, tehát akkor, hogy ilyen 12 évesen az ember zenekarokkal játszhat bőgősként, és heti szinten voltak szólókoncertjeim. Tehát egy olyan repertoárt, meg egy olyan felkészültséget, fittségbe hozta az embert, ami akkor velem egykorú társaimra nem volt jellemző. Uh-huh.
4: Milyen hatással volt ez a verseny rád, illetve a gyors siker?
5: Véleményem szerint jól kezeltem ezt az egészet, mert úgy rám ez az egész dolog, ez úgy pont arányosan hatott. Tehát szerintem nem volt több, mint amennyi kellett volna. Sajnos láttam olyat is, hogy másoknál ez sokkal több volt, és ezáltal talán egy nem jó útra vitte őket. Szerintem ez nekem nagyon jól jött, mert pont ezért, amit mondok, tehát bőgösként az, hogy eleve az, hogy bőgösként az ember zenekarral játszik, tehát mi általában csak a diplomáján szokott az ember, de most az, hogy én 12 évesen ebbe így belecsöppentem, és szólóztam heti rendszerenséggel, tehát ez nekem ott nagyon jól jött.
4: Uh-huh. Ebben az időben azért már apukád is intenzíven foglalkozott veled, ha jól tudom.
5: Természetesen igen, tehát a bőgőórák ugye nyilván, tehát nem csak abból állt, hogy elmentem heti két bőgőórára, hanem ugye otthon a gyakorlások. Aztán mikor én ilyen negyedikes, ötödikes voltam általános iskolában, az én tanáromhoz nyugdíjba ment, és apukám vette át az ő bőgő osztályát, tehát én ilyen, hát azt hiszem, negyedikes vagy ötödikes koromtól egészen konzi felvételig én a apunak a növendéke voltam papíron is, tehát hivatalosan is.
4: És akkor bejártál az órákra?
5: Nem jártam be órákra, de hát ez otthon. Ugye,
4: otthon tanított téged.
5: Igen, ez 0-24-es folyamatban ment.
4: Ez egy érdekes kérdés egyébként zenészeknél, mert általában a zenészeknek a gyerekei azok mindig valakihez járnak, mert nem biztos, hogy elfogadják a gyerekek a szülőktől azokat a tanácsokat, amit mondanak nekik. Ez nálad akkor biztos nem így volt.
5: Működött ez az egész
4: működött,
5: dolog.
4: Aha.
5: Igen, tehát határozottan
4: működött. Igen, mert sok ilyet hall az ember, hogy nem működik.
5: Működött, hát nem mondom, hogy zökkenőmentes volt. Tehát az hazugság lenne. Tehát nyilván a vitatkozások, kiborulás, sírás, hiszti, meg tudod, ez pont az időszak, amikor az ember utál gyakorolni, mert hozták a mindenfajta ilyen játékot, tudod, meg minden, és akkor nyilván sokkal jobb azt nyomkodni, mint gyakorolni. De nagyon jó időszak volt, mert mondom, így egy más fejlődési tempóba indultam el teljesen, mint a velem egykorúak. Uh-huh.
4: Igen, tehát ez érdekes, hogy erről beszélünk. Valóban az általános iskola végén valahogy egy kicsit gyerekek kevésbé szeretnek gyakorolni, hiszen akkor jönnek a barátok, becsöngetnek, hogy esetleg nem jössz focizni, vagy valami,
5: igen,
4: ugye?
5: Igen.
4: És akkor az ember szívesebben megy focizni, mint hogy akkor a hangszer mellett töltse az idejét, akár órákat.
5: Sokkal szívesebben. Ez a nagyon veszélyes időszak, meg szerintem talán még a konzi. Tehát az, mikor ott az ember úgy még úgy el tud kanászhatni.
4: Mert akkor az új barátok.
5: Hát igen, az új barátok, meg a tinédzser az ember, meg mit tudom én, akkor iszza meg az ember az első sörét, meg tudod, tehát ezek a tipikus dolgok. Aztán az még talán egy ilyen veszélyes időszak. De onnantól, aki meg szerintem akadémiára, egyetemre kerül, az onnantól már egyenes után.
4: És te hogy élted túl ezt az időszakot? Tehát először is a zeneiskola végét, hiszen az a necces első körben.
5: Őszinte vagyok, nekem ott semmi problémám nem volt. Tehát ott semmi baj nem volt. Ott nekem pont ott zeneiskola végén, tehát én a zeneiskolát úgy fejeztem be, hogy nekem az óbudai társas körben volt egy órás, tehát két fél idős szólókoncertem, zenekari kísérettel. De úgy az, hogy az ember egy teljes koncertet kibőgözik egyedül, az nekem ez a pillanat volt. Tehát én így gyakoroltam. Ezzel úgy nem volt probléma.
4: Milyen változást hozott, amikor bekerültél a konziba? Nyilván új tanárod is lett.
5: természetesen új tanárom lett, Lukács Házi István személyében, aki, hát aki szintén egy nagyon híres, bőkő tanár, szinte mindenki tőle tanult, és ami nagyon jó volt tanár úrban, hogy nem csak ugye szakmailag tudott nagyon sokat, hanem emberileg nagyon sokat tanultunk tőle, és akkor, mikor bajban voltunk, vagy bármi volt, jött, segített minket, kihúzott minket bajokból, meg slamasztikákból, úgyhogy igen, az egy nagyon jó időszak volt a konzi.
6: Én azt gondolom, hogy ez a legmeghatározóbb egy zenész életében a konzi, meg hát ott szerzi azokat a barátokat, akikkel aztán tulajdonképpen az évek folyamán így végigmegy.
5: Igen, nagyon sok barátot szereztem. A konzi az egy nagyon érdekes dolog, tehát ugye bemész reggel 8-ra, és este 8-9-ig ott vagy, és az, uh-huh. az a közeg, meg az a millió, hát az mindenkit elbűvöl, meg úgy elvarázsolódik tőle az ember, de úgy valahogy ott is gyakoroltam végig. Tehát nem volt olyan dolog, vagyis nem nagyon emlékszek rá, hogy most olyan rossz lettem volna, és nem gyakoroltam volna. Tehát ezt úgy valahogy beiktattam.
6: És mit csinál az ember reggel 8-tól este 8-ig egy zeneművészeti szakgimnáziumban? Tehát egy konziban?
5: Hát rendes gyerekek ugye bejárnak minden órára, és mindent rendesen csinálnak, de hát ott elmegy az idő. Tehát ugye közismereti óra lemegy reggel 8, és most mondtam, délután 2 között. Hát aztán ugye az embernek van egy kis szünete, van egy szolfés, meg mit tudom én, hát a többit úgy barátokkal. Tehát ez emberfüggő, hogy ott ki mivel tölti
6: az idejét.
5: Sok opció van rá, de el lehet tölteni.
6: A szorgalmasabbak pedig gyakorolnak, igaz?
5: A szorgalmasak gyakorolnak is.
6: Is.
5: Igen.
6: Nálunk legalábbis az volt, hogyha már nem volt terem a konziban, hát akkor mentek a WC-be, mert hiszen, hogyha valahol gyakorolni kellett.
5: Igen.
6: Nyilván egy nagy bőgővel mondjuk nem lehet bemenni, de...
5: Én gyakoroltam sokat, volt egy ilyen szertár, tehát egy ilyen takarító szertár, mosórongyok között, meg partfis, olyan is volt, hogy még villany sem volt benne, de ott figyelj, bőgővel befértem, aztán egy...
6: Lényeg, hogy az ember tudjon készülni az órákra, és hát így akkor eltelik tényleg egy egész nap.
5: Igen.
6: És akkor 8 órakor hazamegy az ember jobb esetben. Ha kidobják már a
5: portások. Igen. Azt hiszem 9:30 volt, mikor kidobtak, tehát az volt az idő, mikor patert kapott az ember.
6: Igen. Ebben az időszakban is sok versenyen voltál.
5: Igen, elég sok versenyen részt vettem, országos, nemzetközi versenyeken.
6: Melyik volt az a meghatározó verseny, ami úgy érzed, hogy sokat lendített a szakmai fejlődéseden? Ezeket megemlítenéd?
5: Természetesen igen, tehát voltak az országos nagybőgő versenyek, a Montag Lajos versenyek, amiken mind első helyezést értem el, nemzetközi versenyen voltam a Dittersdorf nemzetközi bőgő versenyen, ahol szintén első helyezetet értem el, a Danubia Talents nemzetközi versenyen is voltam, ami izgalmas volt, mert ott képzeld, tehát ott nem bőgősök ellen versenyeztem, hanem ott minden vonós hangszer ellen versenyeztem, igen. És abszolút első helyezettként szerepeltem, aztán később ugyanúgy elindultam már másik korcsoportban, a Montag Lajoson, és azon is első helyezéssel, sikerrel zártam, de így, hogy kiemelni egy versenyt, azt őszinte vagyok, nem nagyon tudok. Szerintem a versenyzésben nem az a legfontosabb, hogy az ember nyerjen, vagy úgy induljon el, hogy nyilván kell egy olyan, hogy most én ott jól szereplek, de nem ez kell a mérvadónak lenni, hanem a versenyre való felkészülés. Tehát az szerintem, ami a legtöbbet ad, hogy az ember egy bizonyos időn belül egy bizonyos anyagmennyiséget megtanuljon. Szerintem ez az, amitől az ember a legtöbbet fejlődik, jellemileg, meg zeneileg, meg minden tekintetben egyaránt.
6: Tehát fontos az egy diáknak, hogy legyen egy határidő, hogy mondjuk, nem tudom, április 30-áig nekem fel kell készülnöm ezzel az anyaggal.
5: Nagyon.
6: És akkor erre az időszakra most minden erőmet összpontosítom, és ez motiválja a diákokat.
5: Igen, főleg ha vannak rövid időszakok, tehát ezért jó egy szigorú tanár szerintem, aki azt mondja, hogy hétfőn bemész hozzá, és azt mondja, hogy jövő hét hétfőre fejből hozd az első két oldalt hibátlanul. Tehát szerintem ezek az igazán fontos dolgok, mert az, hogy egy diák, hát milyen koncert lehetősége van egy konzisnak, vagy egy egyetemistának, mi a tanszaki, meg az évvégi, vagy még fél évi vizsga. Így tehát van. Az nem sok. És az ember azért szeptemberben még nem igazán érzi annak a súlyát, hogy nekem december 2-án vizsgám van, na és akkor értettem.
6: Így van, pontosan.
5: Annak nem érzi a súlyát, de viszont ha van egy vaskalapos tanár, aki sajtolja őt, az szerintem egy akkor az egy nem jó érzés. De később az szerintem ez egy nagy áldás, mert az ember megtanulja azt, hogy rövid időn belül hogy kell nagy teljesítményt leadni. És ez szerintem nagyon fontos.
6: Az az igazság, hogy mi a Konziban is egy időben bevezettük, hogy negyedéves vizsgák legyenek. Ez valahol kiszúrás, hiszen akkor negyedévente kellett vizsgázni az anyagból a diáknak, de valóban ez a rövid időszak, ez alkalmas volt arra, hogy akkor lássák maguk előtt, hogy csak másfél hónapjuk van arra, hogy felkészüljenek, nem pedig mondjuk 4 hónap. Tehát is azért az, és akkor sokkal jobban, intenzívebben dolgoznak a diákok, nekem is ez egyébként a tapasztalatom, úgyhogy ez általában be is válik. Igen. De nem mindenhol alkalmazzák ezt a pedagógiai módszert, mondjuk ezt.
5: Igen, meg hát ez a vizsga ugye milyen rossz szó már, hogy zenéből vizsgázni.
6: Igen.
5: Tehát ez rossz, és eleve úgy nevelik ki az embereket, hogy gyomorkörcsöt kapnak, ha meghallják, hogy vizsga. Mennyivel jobb lenne, ha azt mondanánk, hogy ez csak egy koncert. Csak ugye mégis kell, hogy valami súlya legyen ennek az egésznek, hogy az ember vizsgázik.
6: Mi például közös órákat tartottunk ilyenkor negyedévente.
5: Igen, tehát, az barátságos.
6: Igen, és akkor én bevezettem most is egyébként, hogy a növendékeim osztályozzák egymást.
5: Igen.
6: És akkor itt sokkal nagyobb kedve jöttek be, és igen. Hát tulajdonképpen egy jobb érzés, nem úgy, hogy akkor most igen. Tanárok, professzorok előtt ott el kell játszani egy anyagot, de hát nézőpont kérdése.
5: Igen, bár nyilván ugye azt is szokni kell, és nekem volt egy tanárom, Bokány Ferenc, ő mindig azt mondta, hogy teher alatt nő a pápa.
6: Így van, pontosan. Azért te abból a szempontból is különleges vagy, hogy számos kamarazenekarral játszhattál már fiatal korodban, tehát nem csak a hagyományos tanszakik és vizsgák keretében játszottál, hanem viszonylag fiatalon igazi tudást szerezhettél a koncertpódiumról is.
5: Igen. Hát nagyon fontosnak, sőt, talán az egész zenének, a zenéből, amit úgy legjobban szeretek, az a kamarazenélés. És hála Istennek sok dolog volt erre. Konziban is jártam sokat kamarázni, hát most pedig egyetemi éveim alatt, hát a Liszt Ferenc kamarazenekarban rengeteget játszottam, nyilván egy Várdai Pisti vezetésével, hát ez egy zseniális élmény. És Kelemen Barnabásékkal is rengeteget játszok is. Ő az ő fesztiváljukon, hát a legnagyobb művészekkel, tehát Baráti Kristóftól elkezdve és sorolhatnám. Tehát, és ezekért nagyon hálás vagyok, mert rengeteget tudok tőlük tanulni.
6: És akkor itt természetesen megemlíthetjük Vásári Tamást, vagy Placido Domingót is a virtuózokkal. Melyik volt az a kamarazenekar, vagy zenekar, amiben a legjobban érezted magad?
5: Nehéz kérdés. Igazából nem nagyon tudok olyat mondani, hogy hol éreztem magam a legjobban. Amit nagyon, nagyon örülök, hogy ilyen nagy emberektől nagyon sokat lehet tanulni. Tehát elmegy az ember egy próbára, és folyamatosan szívja magába a tudást, meg az ő nagy dolgaikat, és én ezért vagyok ezekért nagyon hálás, hogy folyamatosan van lehetőség tanulni.
6: Számos mesterkurzuson vettél részt. Említsünk meg néhányat ezek közül.
5: Igen, tehát itt, hála Istennek, itt, tehát azért haza is járnak, tehát itt van a Zeneakadémia, szervez azért kurzusokat, ott is sok professzornak a kurzusárét részt vettem. Nemrégiben meghívást kaptam a Kárfles Akadémiára. Ez egy neves mesterkurzus, ahova egyedüli magyarként jutottam be, azt hiszem a 8 vagy 10 ember közé, ahol a berlini filharmonikusok első szólóbőgősétől tanulhattam kint egy héten keresztül, aztán ott nem is tudom igazából, hogy mi alapján, de ott én nyertem egy olyan lehetőséget. Ja, emlékszem, tehát oda ilyen felvételi videókat kellett küldeni, és akkor nyertem egy lehetőséget, hogy én ott kint a Baden-Badeni filharmonikusokkal játszhattam Kusevicki koncertet ott kint, meg a Pirastrótól kaptam egy éves húrtámogatást, tehát ők szponzoráltak egy éven keresztül.
6: A zeneakadémiai tanulmányait miben voltak másak, mint a Konzi?
5: Talán abban volt, nyilván mindenben, tehát ugye az ember idősebb, meg, meg más környezet. Zeneakadémián is zseniális nagy bőgő tanárom van, tehát ő a Fehérvári Zsolt, akinek rengeteget köszönhetek, rengeteget tanultam tőle, tanulok tőle mai napig is, és tudod, az a nagyon jó, hogy nem csak szakmailag lehet tőle is sokat tanulni, hanem emberileg is rengeteget el lehet tőle venni. És nyilván, amiben nagyon más a Zeneakadémia, mint a Konzi, hogy hát itt már azért elkezdtem aktívan koncertezni, és ugye ez így adott egy teljes más hangulatot az egésznek. Mm.
6: Nagyon fontos egyébként, hogy lássa maga előtt egy növendék, egy diák azt, hogy hova juthat el, mi lesz ennek a kifutása az, hogy ő nap mint nap bejár a Zeneakadémiára mondjuk, és aztán látja, hogy igen, bekerülhet egy zenekarba, ott is játszhat, vagy szóló karrier előtt is tulajdonképpen megnyílik majd az ajtó, és hogyha ezek a motivációk megvannak, akkor sokkal jobban tud fejlődni az ember akár ebben az időszakban is, és ez szerintem nagyon fontos.
5: Teljesen igazad van. Hm? Én őszinte vagyok, én nem tudom, hogy mit látok, vagy mit láttam magam előtt. Úgy van egy ilyen kis berögződés, ami bőgő. Tehát így valahogy így ez van előttem folyamatosan megosz, hogy zene, és akkor ez úgy nem tudom, úgy valahogy viszi az embert. És tényleg mindent szeretek, ami ehhez kapcsolódik. Tehát akár a szólót, kamarát, zenekari játékot, tehát ami jó zene, meg ami jó emberek vannak, az mind nagyon jó.
6: A BA diplomádat már teljesítetted, és most jön majd a művész master ebben a tanévben, illetve hát egy picit csúsztatva szeptemberben. Igen. Hogy is tervezed ezt pontosan?
5: A master diploma koncertem a szeptember 30-án lesz a Zeneakadémia nagy termében. Uh-huh. Egy picit csúsztattam rajta, mert ugye ez május környékén szokott lenni, de májusban nekem volt egy nagyobb turném, tehát ilyen 3 hetet voltam külföldön a Budapesti Fesztivál zenekarral, és így úgy voltam vele, hogy ezt egy picit most arrébb rakjuk, hát a diplomakoncertemre pedig készülök.
6: Mi lesz a műsor?
5: Ez még alakulóban van. Tehát ez, erre még nyilván vannak olyan dolgok, amit tudok, de úgy még gondolkozom, alakítom.
6: Zenekar lesz?
5: Lesz.
6: Ez is egy nagy dolog, tehát nem mindenki játszhat zenekarral azért a diplomakoncertjén.
5: Igen, tehát tervezek zenekarral játszani, sőt jelenlegi terveim szerint 2 olyan mű is lesz, ami zenekari kísérettel fog menni, ha minden összejön.
6: Szerinted milyen a mai nagybőgő irodalom?
5: Hát a bőgő irodalom, hát nézd, nem rendelkezünk olyan irodalommal, mint egy hegedűs vagy egy zongorista, tehát ugye nekünk van egy nagy zeneszerzőnk, Botteszini személyébe, aki mindent is írt, és ő a bőgősök Paganinie. Nyilván nincs Chopinünk, nincs sok fontos zeneszerzőnk nincs, de úgy azért el vagyunk, és vannak nagyon jó darabjaink ezzel függetlenül, de én például ezért dolgozom, mikor időm engedi, így reptereken ülve meg utazás közben nagybőgő átiratokat gyártok. Utóbbi szerzeményem, amit fel is vettem, az pont egy zongora darab, amúgy Brahms ádúros intermezzója. Tehát őt raktam át bőgőre, aztán mikor van sok dolog a kütyümön, de hát sok idő kell ilyenhez, mire az ember ilyeneket megcsinál, és most nyáron lesz rá idő, és ha minden jól megy, akkor folytatom őket.
6: De ez nagyon fontos, hogy akkor az ember képes legyen, illetve legyen hozzá affinitása, hogy átiratokat készít, hiszen hogyha a hangszere az olyan, hogy nincs olyan nagy irodalma, mint egy népszerű hangszernek, mint a zongorának vagy a hegedűnek, akkor ez ezzel jár tulajdonképpen.
5: Hát ha az ember szeretne különleges dolgokat játszani, vagy nehezíteni a saját életét azzal, hogy nehéz dolgokat ír át, akkor igen, de azért ezek jók.
6: És a kortárs zeneszerzők szoktak írni mostanában nagy bőgőre?
5: Előfordul, vannak közbemutatók, tehát azért, ja, úgy van. Nyilván itt sem annyi, mint más hangszeren, de úgy van rá példa.
6: Mi volt az a koncerthelyszín, ami a leginspirálóbb volt eddig számodra?
5: Hát ez is egy nagyon nehéz kérdés. Mostanában zseniális helyeken játszom, mióta a fesztiválzenekarnak vagyok akadémistája, hát a Európában a legnagyobb koncerttermeket járjuk sorra. Hát, hogy melyik a legjobb, hát én ezt így, hát én szerintem ez kevés vagyok, hogy ezt én megítéljem. Talán nekem, ami a legjobban tetszik, az a Bécsi Muzikverein. Szerintem vagyis bőgő szempontból, ami az én fülemnek tetszik, az a legjobb nekem.
6: Milyen terveid vannak a jövőre? Most lediplomázol szeptemberben, utána mit szeretnél?
5: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon sok helyről kapom meg ezt a kérdést mostanában. Őszinte vagyok, nincs tervem. Tehát ez akármilyen ijesztő. Van egy olyan tervem, hogy a legjobb helyekkel játszani, a legjobb emberekkel, és mindent csinálni, ami a bőgőzéssel kapcsolatos. De így konkrét tervem nincs. Nyilván vannak álomzenekarok, amiket gondolok, vagy álomszituációk, de úgy tudod, idáig az életemben minden ilyen fontos dolog, az úgy magától valahogy nem tudom, de úgy belecsöppentem, vagy úgy magától jött. Hát és bízok, reménykedek abba, hogy ez továbbra is így fog menni.
6: Tanári masterrel mi a terved?
5: Egyelőre szerintem azt most hanyagolom.
6: Az igazság, hogy nagyon foglalkoztatott vagy, úgyhogy így teljesen érthető, hogy egy picit későbbre csúsztatod ezt a dolgot.
5: Igen, ijeszgetnek vele, hogy sok óra van, meg minden, hát és a fesztiválzenekar élete pedig tempós. Rengeteget vagyunk külföldön, meg itthon is rengeteget játszunk, úgyhogy most ezt úgy picit jegelem.
6: Esetleg egy doktori képzés a későbbiekben?
5: Talán majd, ahogy az élet hozzá. Hát ugye ahhoz is rengeteg idő kellene,
6: igen,
5: hogy az embernek legyen. Az pedig nehéz, mert mostanában nagyon sokat szenvedek időhiányba, úgyhogy majd kiderül.
6: Hol látod magad 10 év múlva? Milyen álomprojektjeid vannak, amit szeretnél esetleg megvalósítani a jövőben?
5: Hasonlót tudok neked mondani, mint az előbb. Tehát úgy mindent, ami bőgő, és mindent, ami zene, és mindent, ami jó, de ilyen kifejezett dolgaim nyilván van sok vágya az embernek, meg minden, de azt tartom a legfontosabbnak, hogy az ember folyamatosan nagyon szeresse, amit csinál, és szívből jöjjön neki az egész. Tehát, hogy az egész zenére, az egész mindenre legyen egy nagyon komoly szívből való nyitottság. És ha úgy gondolom, ha ez van, akkor azt az embert ez viszi és motiválja folyamatosan.
6: Én azt gondolom, hogy a zenészek nagyon szerencsések, hiszen egy olyan szakmájuk, hivatásuk van, olyan dologgal foglalkoznak nap mint nap, amiben felnőttek gyerekkoruk óta, és igazi szívből, szerelemből csinálják ezt a szakmát. Ezt egyébként másként nem is lehet.
5: Teljesen igazad van. Én is nagyon hálásnak érzem magam azért, hogy az lehet a munkám, amit szeretek. Ettől függetlenül sokszor érzem azt, hogy dolgozok. Tehát előfordul, de őszinte vagyok, ez a ritkábbik része, tehát nagyon jó azt csinálni, amit az ember szeret. De szerintem ez nem csak zenészekkel van így, tehát bármilyen olyan ember, aki olyan szakmát végez, amit ő szeret, szerintem ennél jobb dolog nincs.
6: A másik ilyen napos oldala ennek a szakmának, hivatásnak, hogyha mondjuk az ember bekerül egy zenekarba, és körbejárja a világot, és rengeteg országot, rengeteg kultúrát ismerhet meg.
5: Ez is nagyon jó, igen, tehát én mostanában nagyon sokat járok jobbra-balra, tehát nemrég jöttem haza, Evianban voltam, Franciaországban, aztán utána átrepültünk Granadába, most itthon vagyok egy pár napot, aztán szombaton indulok ki Spolettóba. Aztán következik egy nyári szünet, de figyelj, májusban megjártam Amsterdamot, Zürichet, Genfet, Brüst, Hamburgot. Biztos, hogy kihagytam valamit, mert 3 hetes turné volt, úgyhogy valaminek ki kellett, hogy maradjon. Na mindegy, nem jut eszembe, de rengeteg helyet, és akkor ugyanígy sorolhatnám, hogy március, Bécs, Heidelberg, meg London, akkor ugyanígy január. Tehát ez nálunk minden 2 havonta van egy turné. Aztán most februárban megyek, játszok New Yorkba, Carnegie Hallba, utána Kínába repülünk meg. Tehát igen, ez tempós, és ha az embernek van ideje, akkor lát kint sokat, nem csak a szállodaszobát, meg a koncerttermet.
6: Igen, ezt akartam kérdezni pont, tehát hogy ez fantasztikus, hogy az ember ilyen helyekre eljut, de hogy van akkor arra idő, hogy egy picit megismerkedj a helyiekkel, megismerd az ételeket, a...
5: Változó, hát az étel az nagyon fontos. Tehát igen, étteremben azért az ember az mindig tud menni, tehát tényleg teljesen változó. Tehát van olyan, hogy nagyon tempós, figyelj, volt olyan most novemberben, azt hiszem, hogy egy hét alatt, tehát 7 nap alatt 6-szor vagy 7-szer ültem repülőgépen, tehát minden reggel a reptéren kezdtem, tehát olyankor ugye nem sok város nézel, de van olyan helyzet, hogy például legutóbb Bécsben három koncertet adtunk egymás utáni három nap a Musikfelányban, és akkor ott végig, tehát ott sok szabadidővel körbe lehet nézni, és azért ez előfordul, uh-huh. hogy van azért két nap egy városban, és akkor úgy lehet nézelődni.
6: Ez a napos oldala ennek a hivatásnak, azonban mindennek van egy árnyoldala. Tehát én azt gondolom, hogy az ember ilyenkor kiszakad a családjából, a barátait közül, és hát azért ez egy munka tulajdonképpen, tehát azért felkelni reggel, összepakolni a bőröndbe, kimenni a reptérre, ott várakozni, azért ez nem a legkényelmesebb. Habár egy nyaralás is ezzel telik, de azért mégiscsak, hogy az ember nap mint nap és esetleg egy héten keresztül majdnem minden nap utazni kell, repülni kell, azért az megterhelő is.
5: Határozottan, tehát úgy érzi az ember olyankor, hogy fáradt. Például nézd, legutóbb Granadába este 10-kor kezdődött a koncert, valami 00:30-kor lett vége. Hát tudod, ott olyan későn megy le a nap, hogy... És akkor este 10-kor kezdődött, valami 00:30-kor volt végre, 01:00-kor kerültünk vissza a szállodába, de reggel 6-kor indult a busz a szállod elől, hogy vitt minket a reptére. Na most 01:00-kor visszakerültünk, hát koncert után nem alszik senki, mindenki persze ment a legközelebbi étterembe, és akkor valami 3:30-4-ig ott ültünk vissza a szobába, pakolás, és akkor indulás haza. Igen, van egy ilyen fárasztó oldala is ennek, és nem mondom, hogy mindig kellemes repülőgépen ülni, de na, de hát így, ahogy mondod, mindennek van jó, meg kevésbé jó oldala is, bár én őszinte vagyok, egyelőre ezt az utazósdit, ezt én úgy szeretem.
6: Uh-huh. A junior primadíjas Puporka Jenő nagybőgő művész volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, a gyökereiről és a hivatás szépségeiről. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
7: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul éppen, menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak.

0: lehet csak négy.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
2: Hey, gyertek fiúk most a rádióba, hey, reggelig szól nektek a diknóta.
1: 100.3 Rádiódik. Ikonikus folklorzenék minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Visszaszerez 59 milliárd forint előleget a Mohácsi híd kivitelezőjétől az állam, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárca és a kivitelező Dunaszfalt között olyan megállapodás született, amelynek értelmében a választások előtt kifizetett, a műszaki teljesítéssel még nem fedezett előleg részt visszafizetik. A miniszter a Mohácsi híd beruházásának korábbi történetét is élesen bírálta. Vitézi szerint a beruházást még Lázár János indította el, akkor csak nem bruttó 371 milliárd forintos költséggel, olyan műszaki tartalommal, amelyről az akkori később nyilvánosságra hozott titkos hatástanulmányok is azt állapították meg, hogy túlzó, túlméretezett és felesleges. A kormány hétfőn benyújtotta az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely jelentősen csökkentené a tűzifa általános forgalmi adóját. A jelenlegi 27%-os áfakulcs 5%-ra mérséklődhet. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján elérhető előterjesztés szerint a változás szeptember 15-én lépne hatályba, így ettől az időponttól a tűzifa értékesítését már az 5%-os áfakulcs terhelné. Továbbra sem született döntés a budapesti lomtalanítások kérdésében. A MOHU még 2024-ben dolgozta ki az átalakításról szóló javaslatokat, de a végrehajtást felfüggesztették. Jelenleg a második kerületben van lomtalanítás, ahol az önkormányzat szerint a lakók többsége nem szeretne változást. A MOHU 2024-es javaslatai alapján több mint 140 hadgyűjtőpont létesült volna, ahová a lakók elszállíthatták volna az összegyűlt lomokat. A terv azóta sem valósult meg, az itt élők többsége ragaszkodik a jelenlegi lomtalanítási rendszerhez, mint mondják, nincs minden lakónak kis teherautója. Tavaly az önkormányzatokkal folytatott egyeztetéseket követően abban állapodtak meg, hogy a fővárosi kerületek dönthetnek arról, hogy maradnak-e a régi rendszernél. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves képviselői várják az érdeklődőket. Az esti fénysó és tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul a buli. A Kossuth tér diszkótér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. Hagyományos koreai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kaligráfiával is megismerkedhetnek az érdeklődők az idei mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. A rendezvényen három dél-koreai mester mutatja be élőben az ország több száz éves kézműves hagyományait. A látogatók nem csak a mesterségek történetével és technikáival ismerkedhetnek meg, hanem egyes munkafolyamatokat maguk is kipróbálhatnak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 15-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem a junior primadíjas Poporka Jenő nagybőgő művész, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakmai életéről, gyökereiről és a hivatás szépségeiről. Tartsanak velünk ma este is!
5: És hát az út, amíg az ember eljut idáig. Az, hogy az ember 5 éves korától mondjuk tanul, gyakorol, és nem úgy telik a gyermekkora, mint egy átlagos gyereknek. Tehát nem csak a foci, vagy a játék, vagy a játszótér, hanem hát akkor ott az a napi gyakorlás, amit be kell iktatni. Tehát ez azért valamiféle lemondásról, áldozatokkal is jár.
0: Igen. Focizni amúgy nagyon szerettem volna mindig, de sose tudtam. Tehát ez, hogy lemondás, hogy mit mondtam én le, hát lehet, hogy ezt a szüleim jobban látják. Nem tudom, valahogy valószínű úgy lettem nevelve, hogy ez úgy természetesnek tűnt, hogy nem focizok, pedig mi akkor én pont egy játszótér mellett laktam. Uh-huh. Tehát én folyamatosan hallottam az ablakból, hogy ott üvöltöznek, játszanak, fociznak. De úgy valahogy kimaradt. De úgy azért volt is benne részem, tehát nem olyan drasztikus az egész. Előfordul, tehát barátnőm az már sokszor mostanában is ki van tőlem, és mindig csak meglátja a bőgőt, valami, hogy már megint a bőgőtel vagy, és akkor tudod. Tehát
5: így, féltékeny.
0: Hát igen, mert úgy figyelj, egy napba belerakni azt, hogy próbálj, gyakorolj, barátnőzz, családoz, lehetetlen. Tehát igen. Ezt nem lehet, és akkor választani kell, hogy bőgő vagy barátnő. És akkor ez egy ilyen állandó dilemma, de most már próbálom így időszakosan kezelni ezt az egészet. Tehát vannak időszakok, mikor rengeteget kell gyakorolni, és akkor a másik oldal szorul háttérbe, és akkor van, amikor ez pont fordítva van. Most amúgy megint kezdek egy ilyen gyakorlós időszakba, úgyhogy tehát ez ilyen.
5: Az ember nagyon amúgy is intim kapcsolatban van a hangszerével. Egy zongorista mondjuk az otthonéval természetesen, de amikor elmegy mondjuk koncertezni valahova, akkor egy idegen hangszerhez ül le. De egy nagy bőgős, aki viszi mondjuk a hangszerét, ha bár elég nagy, de azért mégiscsak cipeled magaddal, és tulajdonképpen mindig azon játszol, biztos, hogy sokkal intimebb kapcsolatot tudsz kialakítani.
0: Ez így van, tehát ismerem minden porcikáját, minden repedését, tehát ezekkel én tisztában vagyok, sokszor meg is kapom, hogy hát ez nem egy ember, tehát túlzásba viszem ezt az egészet, de hát na, hát azért figyelj, mégiscsak ezen játszok, mit tudom én hány éve, hát sokkal jobban ismer engem, mint akár a barátnőm vagy bárki, hát minden érzelmedet, érted, minden azon keresztül csapódik le, és hát ja, tehát ez egy nagyon az emberekhez egy nagyon közel álló dolog, főleg egy hegedűs, aki tényleg szoktam látni, mindenhova viszi magával, szerintem még az ágyból is vele az. Tehát,
5: igen.
0: Tehát annyira, mert ugye, mit tudom, például egy ilyen zenekari turnén, ezt ugye nekünk kamionnal szállítják ki előre, ahova mi megyünk, és én a koncertterembe hagyom, és ők szállítják tovább. Most a hegedűs az nem rakja be a kamionba, tehát szerintem ők vele is alszanak, sőt, még a repülőre is hozzák, inkább felviszik,
5: így van,
0: mint hogy bőröndöt vagy táskát vigyen fel magával, tehát inkább hozzá hegedű. Hát,
5: persze, ez egy érték, és nem csak az értékről van, gondolom, szó,
0: hanem amiről beszélsz. Ez a kapcsolat, igen, tehát igen. Ez a ő hangszere, az is ennyi.
5: Ha nem zenével foglalkoznál, akkor mit csinálnál?
0: Fogalmam sincs, valószínű valami zenész lennék, nem tudom, tehát sok ilyen kérdést kaptam már, de nem gondolkoztam rajta soha, aha, hogy más legyek, mert egyszerűen nem is volt ilyenről szó, és fogalmam sincs. Uh-huh. Tehát az a baj, hogy nem értek semmi máshoz, tehát nagyon nagy bajba lennék, mert tényleg egy szöget nem tudok beverni a falba, tehát ez nem volt ilyenről szó soha, hogy más legyek.
5: De valójában csak akkor tud az ember ilyen művészi magaslatokig eljutni, hogyha a teljes életét úgymond rááldozza a hangszerére, a zenére. Hiszen, hogyha ez nincs meg, akkor az ember nem fogja elérni azt, ahova vágyik.
0: Hát, igen, valószínű, ez teljesen igaz, amit mondasz. Tehát az, hogy valamit az ember teljes szívvel csináljon, az nagyon fontos, és hogy azzal keljen, azzal aludjon. Én volt egy idő, hogy nagyon sok ember, tehát ilyen művésznek könyvét olvastam, és engem nagyon megfogott az, hogy amellett, hogy az életüket ráadják erre az egész zene dologra, vagyis az, hogy milyen sikeresek lesznek, és mekkora nagy tudású emberek lesznek, na de azért erre nekik ráment az életük. Nagyon soknak a kapcsolatuk, házasságuk, tehát ők ezért nagyon komoly árat fizettek ki, nyilván kaptak az Istentől tehetséget, stb., de azért ők ebben nagyon nagy munkát fektettek bele. És nem csak annyi munkát, hogy azt a napi 2-3-4 óra gyakorlást belerakták, hanem azon kívül is az ő szívük és agyuk, az folyamatosan a zenén pörög. Uh-huh. És valószínű, hogy én, ahogy olvastam ezeket a könyveket, én az összesnél azt láttam, hogy az ő nagyságuknak a kulcsa az valahol ebbe van. hogy ilyen 0-24 e körül forognak, nem pedig csak abba az időbe, mikor a hangszerükkel vannak. Pedig az is nagyon fontos amúgy, hogy az ember azt tudja mondani, hogy jó, most bőgöztem, és most elég. Mert különben meg ez a többi kapcsolatom rovására megy a zene, bőgő. Tehát ez egy rossz irányba megy el. Nekem nagyon nehéz ennek az egyensúlyát összehozni.
5: Nekem nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy a konziban az ember bekerül nyilván egy olyan közegbe, ahol mindenki zenész. Zeneakadémián szintén. De volt például egy buli, ahol olyan egyetemistákkal találkoztam, akik mondjuk közgazdász, vagy olajmérnök, vagy kutató, vagy bármi más. És nagyon érdekes volt olyan emberekkel beszélgetni, akik nem zenészek.
0: Igen.
5: Volt már ilyen tapasztalatod?
0: Persze, hogy van. És ott is ugyanezt látom, mint zenészeknél, hogy aki tényleg nagy, meg sikeres, meg jelentőségteljes ember a szakmájában, az mind ilyen. Tehát nem tud másról beszélni, csak arról, ami az övé, mert az jön ki belőle, tehát folyamatosan ez jön a belsejéből neki.
5: Egy nagy bőgős előtt azért többféle út áll. Zenekari zenészként, kamaramuzsikusként, és hát néhány ember előtt, akár szólistaként, mint például te is. Hogyan képzeled el a jövődet? Milyen arányban szeretnéd ezt megosztani, illetve melyik áll hozzád közelebb?
0: Mindegyiket nagyon szeretem, az a baj. Tehát mindegyiknek van egy olyan speciális karaktere, amit nagyon szeretek. Hát nyilván a szóló ugye a legintimebb része ennek az egésznek, de az is jár a legtöbb gyakorlás. De cserébe ugye arra kell a legtöbbet készülni, ráadásul ez a gyakorlós élet, ez olyan, valahol olyan szomorú is, mert az ember folyamatosan egyedül van. Tehát mikor próbálni jársz kamarazenekarba vagy zenekarba, ott azért mégiscsak emberek között vagy, nem pedig bezárva a négy fal között, és akkor gyakorolsz. Hát az lenne a legjobb, ha ez a három folyamatosan egész életemben ez úgy maradna. Uh-huh.
5: Milyen hatással van egyébként az egyik játékmód a másikra? Tehát a kamarazene mondjuk segít a szóló karrieredben, vagy esetleg fordítva?
0: Véleményem szerint, hát ahhoz, hogy az ember jó kamaramuzsikus legyen, és jó zenekari zenész legyen, ahhoz elengedhetetlen az, hogy valamilyen szinten tudjon szólózni. Uh-huh. Mert abból fog kijönni tehát úgy fog megtanulni olyan finom dolgokat a hangszerén, amit ha használ a kamarazenébe vagy a zenekari játékba, az úgy lesz igazán eredményes.
5: Milyen tanácsot tudnál adni egy fiatalnak, aki most kezdi a pályáját, és mondjuk zeneiskolai évei végén van, vagy konzi elején?
0: Hát szerintem ahhoz, hogy én tanácsot adjak, én még elég kevés vagyok, de talán azt tudnám mondani, hogy szeresse ezt az egészet, és gyakoroljon sokat.
5: De szerintem ez a kulcsa?
0: A sok gyakorlás az nagyon kulcsa, és az, hogy szeresse.
5: És mi a fontosabb, a tehetség, vagy a szorgalom?
0: Na hát ez is egy mindig visszatérő örök kérdés, hogy tehetség vagy szorgalom. Valószínű, hogy mind a kettő. Tehát nem tudom erre a választ, de a szorgalom is elengedhetetlen. Tehát én valahogy úgy látom ezt az egészet, hogy a Bibliának van erről egy nagyon jó példázata, ahol Jézus a talentumokról beszél, és ő ott azt mondja, hogy van, aki kapott egyet, van, aki kapott öt egységnyit, és valaki kapott tizet. Ez eddig ugye tiszta lap. És akkor ugye azt mondja, hogy aki felsorolja ott, de annak más jelentése van, és az a lényeg, hogy aki tizet kapott, az tizet adott vissza. Aki ötöt kapott, az ötöt adott vissza, és akkor aki egyet kapott, az nem adott vissza semmit, mert ő félt és eldugta. De ez nem ide kapcsolódik. Tehát én azt látom, hogy ha valaki nagyobb szintű tehetséget kap, az ugyanúgy munkát igényel, mert ha valaki kapott tizet, annak tizet legalább vissza kell adni. Nyilván aki ötöt kapott, az ugye az nem fog tizet visszaadni, csak ötöt, de neki az is ugyanannyi munka lesz. Tehát én ezt úgy valahogy arányaiba látom, tehát szerintem aki nagyon tehetséges, az úgy többet fog ebbe belerakni, nagyobb terheket fog hordozni, és nagyobb dolgokat fog megcsinálni, mert az ő tehetsége őt erre viszi. Aki meg kevesebbet kapott, az ő hozzávaló dolgokat fogja megvalósítani. Szerintem az a legfontosabb, hogy mindenki a saját képességeit, a saját tehetségét, az teljes mértékben kimaxolja. Tehát nem kell mindenkinek helyfecnek lenni, vagy világhírű hegedűművésznek, zongoristának, de mindenkinek szerintem az kötelessége, hogy a saját adottságait az kimaxolja.
5: Én egyébként úgy látom, hogy a tanulmányunknak az elején nagyon fontos a tehetség. Az akkor nagyon megdobja az embernek a fejlődését, de utána lényegében a szorgalom veszi át a helyet, és hogyha nincs meg a szorgalom, akkor hiába tehetséges valaki, akkor nem fog eljutni sem eddig. Nyilván a tehetség kell, tehát ez egy alapkérdés, hogy azért az jól jön.
0: Hát elég.
5: De viszont a szorgalmasak beérik a tehetségeseket.
0: Ezzel őszinte vagyok, nem nagyon értek veled egyet. Aha. Azért sem, mert tudod, ma egy olyan világ van, hogy ma azt mondják neked, hogy te belőled lehet bármi ma, ha te szorgalmas vagy. Tehát akár én lehetek repülőpilóta, ügyvéd, jogász, ezer szakmát felsorolhatok. De én őszinte vagyok, ebben nem hiszek. Biztos, hogy lehetnék valamilyen szintű bármilyen más ember más szakmában, de az is tuti, hogy nem lennék benne olyan képességű, mint a zenébe. Tehát a tehetségkérdés az szerintem egy fontos dolog, és nézhet, én látok olyan embereket mai napig, hogy képesek egy Frank szonátát megtanulni egy nap alatt. És az nem szorgalom kérdés, és ott a szorgalom, mert azt mondja, hogy gyakorol aznap 12 órát.
5: Igen.
0: Na de...
5: Tehát 12 óra nem elég, akkor se.
0: Na de akkor se elég rá, tehát igen. Ott őt a tehetsége viszi. Tehát ott előjön az, hogy ő egy milyen tehetséges ember. Tehát és nyilván elengedhetetlen hozzá a szorgalom, de az is igaz, hogy látsz tehetséges embereket, és a sokszor idegesítő, hogy egy tehetséges ember két nap alatt megcsinálja azt, amit másik két hónap alatt.
5: Ez kétségtelen.
0: És akkor erre mondtam azt, hogy lehet, hogy annak a tehetséges embernek majd olyan lesz, hogy egy olyan 3, 4, 5, 6, 7 órás repertoár van a kezébe, amit kivesz, ami már neki lesz a megterhelő. Az egy kevésbé tehetségesnek elképzelhetetlen. Tehát szerintem a tehetség az egy nagyon fontos dolog.
5: Tehát mind a kettő kell akkor hozzá tulajdonképpen, hogy az ember sikeres legyen. De elég ez a sikerhez?
0: A tehetség?
5: És a szorgalom. Az, hogy az ember sikeres ember legyen a szakmájában, a hivatásában, a művészi kiteljesedésében. Mi kell még hozzá akkor?
0: Jókor kell lenni, jó helyen, jó időben. Ez egy nagyon fontos dolog.
5: Hát ez a szerencse.
0: Hát lényegében igen, hívő emberek áldásnak mondják, mások szerencsének mondják, tehát így igaz. Hívja mindenki, aminek hívja, de az elengedhetetlen hozzá, mert ha az emberen egy ilyen balsors, tehát a himnusz is, ez magyar emberekre amúgy nagyon, nagyon benne van, mert a himnuszunk ugye így kezdődik, hogy Isten áld meg a magyar, tehát ez az egyik, hogy jó kedvel, tehát miért, mert az magyar ember szomorú, és hogy balsors, tehát igen, tehát ez jó elkerülni, és ehhez jó helyen kell lenni, jó időben.
5: A te szakmai fejlődésedben melyek voltak azok a pontok, amikor jó helyen voltál jó időben?
0: Hát.
5: Mert a tehetség és a szorgalom az megvolt. Tehát nem véletlenül a számos siker, a versenyeredmények.
0: Hát azért lehetne többet gyakorolni, de hogy mikor voltam jó helyen, jó időben, hát úgy ezek a sorsdöntő pillanatoknál, ami így hosszú évre tart, úgy néz ki, hogy azért ilyenkor jó helyen voltam, jó időben.
5: És melyek ezek a pillanatok?
0: Hát például, mikor hát én minden fontos zenekar vagy minden fontos kamarapartner, akár versenygyőzelmek, akár most egy fesztivál zenekar, akár a díjak, tehát ezek úgy mind
5: hozzájárulnak a folyamatos fejlődéshez, illetve a kiteljesedéshez.
0: Így igaz, igen. Aha, aha. Igen.
5: Hogy látod a klasszikus zene jövőjét?
0: Hát ez
5: ez megint egy nagyon nehéz kérdés, és tudom, hogy ez egy több száz évre visszavezethető kérdés és gondolatkör, de hát nekünk most kell megélni ebben a 21. században.
0: Szerintem ez a kérdéshez én megint kevésnek bizonyulok, de megpróbálok rá válaszolni. Klasszikus zene jöhet, ugye mindenki riogatja az embereket, hogy klasszikus zene az nem lesz 50 év múlva, mert kihal, mert most csak idős közönség van, stb.
5: Igen. Ezt látod te is egyébként?
0: Nem. Tehát ez nem igaz, hogy csak idős közönség van. Hát eljössz egy fesztivál zenekaros műpás koncertre, hát ott azért vannak, nem mondom, hogy tinédzserek ülnek ott, de például van a zenekarnak ez a Midnight nevezetű éjszakai koncertje, hát azon özönlenek a fiatalok. Tehát sokszor helyet nem lehet kapni, az egy olyan koncert, hogy le vannak szorba babzsákok a zenekar közé, és be lehet ülni, hát tele van fiatallal. Nyilván, tehát azért a közönség nagy többsége normál koncerteken idős emberek, de szerintem 50 év múlva ugyanúgy lesz klasszikus zene, mint ahogy most van. És szerintem tudod miért? Mert az embereket szerintem mindig az fogja meg, a közönségi hallgatókat, ha valami szívből jön. Szerintem pont azért van, hogy ezek a híres pop előadók, akik egyről a kettőre lesznek nagyon nagy sztárok itthon, azért tudnak ekkora sikert elérni, mert valahogy az adott embereknek a szívét, lényét megszólítja. És ezek úgy kapcsolódnak egymással. És szerintem klasszikus zenében is lesznek folyamatosan olyan alakok, akik meg tudják szólítani a közönségnek a szívét. És ez nagyon fontos, hogy ne csak úgy álljanak oda muzsikusok, hogy lejátszom a hangokat jó időben, jókor, jó helyen, jó dinamikával, hanem az úgy megszólítja őket, hogy annak az embernek az valós értéket ad. Tehát szerintem ugyanúgy lesz klasszikus zene 50 év múlva is.
5: Érdekes ez a kérdés, hogy azt mondhatod, mindig lesznek olyan emberek, akik így megszólítják a közönséget. Nyilván a különleges tehetségük által. Tehát amiről már beszéltünk, hogy vannak annyira kiemelkedő tehetséggel, és persze szorgalommal rendelkező személyek, amik tulajdonképpen valamiféle isteni adomány, és hát valamiféle kommunikáció lehet a földön túli, a transzcendentális világgal, az Istennel.
0: Hát, hogy ez micsoda, azt nem tudom, de van az egészben valami különleges. Én a legfontosabbnak azt tartom, hogy egy olyan közvetítés, tehát szerintem, ha az ember bármit a szívéből csinál, az meg tudja érinteni a másik embert. Uh-huh. Tehát vannak ilyen mondások is, hogy pár szívből jövő jó szó az milyen jó dolgot tud tenni. Na szerintem ez a zenével ugyanígy van. Uh-huh. Tehát ha valami szívből jön, azt a másik ember azt tudja fogni. Ha valami feladat csinálásból jön, hogy oda megyek, eljátszom és megcsinálom, az nem fogja megérinteni az embert. De ha van olyan, ami az embernek, tehát a hallgatónak érintést tud adni, szerintem ez a kulcsa minden zenei műfajnak, de nem csak zeneinek, hanem művészeti ágaknak.
5: Ha már ez az isteni kapcsolat és a tehetség ilyen jelentős hangsúlyt kapott a beszélgetésünkbe, akkor egy picit térjünk át a mesterséges intelligenciára. Itt a beszélgetés előtt mutattam neked egy felvételt, és hát te sem nagyon tudtad megmondani elsőre róla, hogy ez egy gép által generált zene volt.
0: Igen.
5: Mi erről a véleményed? Hiszen azért ez nagyon ijesztő, hogy egy gép ilyen kiváló minőségű, még ha csak egyelőre popzene is, de felvételt tud generálni. Mert hallottunk az előbb opera részletnek tűnő áriát is, azért szerintem nem volt olyan minőségű, mint a pop zenei, illetve mondjuk a funky zenei műfajban kreált zene. De mi erről a véleményed?
0: Ugyanaz a véleményem erről, amit előbb elmondtam neked, hogy tud nagyon profi dolgokat csinálni, és biztos fog tudni még profibbat csinálni, mint amit most tud, de egyet sose fog tudni megcsinálni, az pedig ez, amiről beszélek. Hogy valamit előadjon, és valamit szívből közvetítsen, és megérintsen más embert.
5: Tehát ez a legfontosabb a művészetben?
0: Szerintem igen. Szerintem pont ez a lényeg ennek az egész szakmának, hogy nem csak ennek, hanem mindenfajta művészeti ágnak, hogy azt az embereket megérintsen. És akár amit mondasz, tehát ilyen önkívületi állapotba hozza jó értelembe, és valamit annak az embernek a belsejéből kimozdítson. Uh-huh. Innen látszik, hogy emberek vagyunk, nem pedig gépek, akik cselekszenek, mozdulatsorokat, meg stb.
5: Van olyan film, festmény, esetleg idézett könyv, ami úgy nagy hatással volt rád az életed eddigi folyamán?
0: Igen, nekem ilyen könyv a Biblia. Uh-huh. Tehát azok a példák, amiket ott írnak, tehát olyan magas lécet rak az ember elé, tehát egy olyan magas dolgot, ami úgy folyamatosan arra készteti az embert, hogy fejlődjön még, és még rossz vagyok, még gáz vagyok, tehát hogy még hogy lehetnék jobb. Tehát nekem egy ilyen, meg hát annyi bölcsesség, annyi dolog, ami abba le van írva. Nekem egy egyértelműen a Biblia. Uh-huh. Akár egy ilyen talentumos példázat is. Nekem az a könyv, ami rengeteget adott.
5: Maximalista vagy?
0: A barátom szerint igen, de szerintem nem.
5: Mert még többet akarsz.
0: Nem, szerintem ez nem maximalizmus, amit én csinálok. Uh-huh. Szerintem vannak tőlem sokkal jobban maximalisták, de igen, ezt megkaptam már külsőleg sokszor, hogy az vagyok.
5: Mit gondolsz a nagybőgősök helyzetéről manapság? Jobbak? Kevesebben vannak? Többen vannak?
0: határozottan egy fejlődő hangszerről beszélünk. Tehát a mi hangszerünk nagyon érdekes, mert nem volt még benne, voltak meghatározó alakjaink, tehát uh-huh. határozottan vannak ilyen alakok, de nem volt egy olyan etalonunk ebbe az egészbe, mint hogy hegedűsöknél van helyfec. Uh-huh. Vagy nálatok zongoristáknál van horovit, cifra, tehát rengeteget fel tudunk sorolni. Ugye ott több etalon is van. Nálunk nincs ilyen etalon. Uh-huh. Egyelőre még. Ez annak köszönhető, hogy maga a hangszer rengeteget fejlődik. Tehát eljutottunk bélhúroktól a fémhúrok használatáig, stb. Tehát sokkal jobban állítják a bőgő hangszereket, tehát sokkal élhetőbb az egész bőgő szólózás, úgyhogy egyelőre még határozottan fejlődik. Tehát sokkal jobb bőgősök vannak ma technikailag, zeneileg, minden tekintetben, mint szólóban, tehát egy sokkal jobbak szerintem, mint voltak régen. Régen is voltak kiemelkedő alakok, uh-huh. de nem volt ennyi mennyiségben, mint most.
5: Uh-huh. És egyébként van ennyi bőgősre kereslet a világban, vagy itthon?
0: Figyelj, bőgősre mindig van kereslet. Tehát ez bőgő és brácsa.
5: Igen?
0: Ez mindig kell, mindenhol. Tehát sose tudsz belőle eleget adni. Uh-huh. Hát ezek ilyen részből ezek nagyon jó hangszerek. Igen, hát ugye nézd, mi egy kis ország vagyunk, kis országhoz képest sok zenekarunk van, ugye, tehát azért el lehet helyezkedni.
5: Tehát, hogyha valaki bőgősnek tanul most, akkor nagy valószínűség szerint el fog tudni helyezkedni.
0: Több, mint valószínű.
5: És akkor igen. meg fogja találni az élete során azt, amit keres a zenében, és lesz lehetősége.
0: Itthon, külföldön, bármikor persze.
5: Uh-huh. Itthon vagy külföldön vannak nagyobb lehetőségek, ezt hogy látod?
0: Hát, nézd, ugye, más, mert egy pici ország vagyunk, tehát uh-huh, igen. itthon van X számú, hát sajnos nem is X, de most ebben inkább nem megyek bele, de itthon van X számú nagyon jó zenekar, na most Németországban ennek van a ötszöröse, hatszorosa, uh-huh. tehát nyilván sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy egy A kategóriás zenekarba kerülsz játszani, mint itthon.
5: Uh-huh. Ami nyilván a cél.
0: Ami nyilván a cél.
5: Hiszen ez, fizetésben is akkor, és presztízsben is ez sokkal többet jelent.
0: A fizetésben és presztízsben sokkal többet jelent, cserébe ugye itt hagyod apukádat, anyukádat, barátaidat, tehát ez egy nyilván ez egy kettős uh-huh. kérdés.
5: Neked van terved a jövőben azra, hogy esetleg külföldre menj egy nagyobb zenekarhoz?
0: Kipróbálnám, tehát uh-huh. egyáltalán nem riadok tőle vissza, hogy megnézzem, hogy mi folyik odakint, és akkor úgy milyen ott kint élni. Milyen ott kint lenni, tehát megnézném.
5: És ez az ott, ez hol lenne?
0: Hát valószínű valami német területen, tehát ott van a legtöbb lehetőség, legtöbb állás uh-huh. klasszikus zenére.
5: És mondjuk a német nyelvvel hogy állsz?
0: Hát azzal nem vagyunk nagy barátságban, tehát az nem, angolul beszélek, igen, de a német az, többször nekifutottam már amúgy, uh-huh. de nyilván, ha majd látok magam előtt egy olyan helyzetet, hogy ez elképesztően szükséges, akkor belevetem magam, de tehát ez szemtelen egy nyelv.
5: Tehát a német az nem olyan, mint az angol, hogy az emberre ragad, úgymond.
0: Nem.
5: Ugye? Tehát ez sokat kell tanulni, igen. és egyébként erre hosszú idő kell. De viszont egy klasszikus zenész esetében ez nagyon fontos a német nyelv, hiszen bármilyen hangszerről beszélünk, azért mégiscsak a klasszikus zene bölcsőjéről beszélgetünk Németország esetében, igen. vagy Svájc, vagy Ausztria, szóval.
0: Igen. Teljesen igaz. Hála Istennek ma már mindenki beszél angolul.
5: De ez kétségtelen, igen. igen.
0: De teljesen igazad van, tehát a német nyelv az egy nagyon fontos nyelv. Uh-huh. Igen, tehát kell beszélni németül. Uh-huh.
5: És egy újabb nyelvnek az elsajátítása az egyben azt is jelenti, hogy az ember egy új személyiséget kap, tehát ezzel fejlődik, óriás itt az ember. Úgyhogy én mindenféleképpen támogatom egyébként a nyelvtanulást, hiszen ez egy nagyon fontos dolog.
0: Teljesen
5: főleg egy zenésznél, mert a zenész azért nem csak arra hivatott, hogy a saját környezetének, kis környezetének játszon, hanem ha tényleg valaki olyan tehetséges és olyan díjakat nyer, mint te, akkor meg kell, hogy mutassa magát a világnak is. Nem csak egy kis országnak, egy kis közösségnek.
0: Teljesen igazad van, de hála Istennek nagyon sokan beszélnek angolul is, tehát nem muszáj azt a nyelvet beszélni. De igen, igaz, tehát az ember minél több, az nagyon fontos, és nagyon becsülöm, tisztelem azokat az embereket, akik nagyon sok nyelvet tudnak beszélni, és ez egy fontos dolog. Szívesebben tanulnék franciául, mint németül, de hát ugye nyilván a németnek az fontosabb, mint a francia.
5: Nem biztos egyébként, hogy a francia könnyebb.
0: nem azt mondom, hogy könnyebb, de szimpatikusnak biztos, hogy szimpatikus.
5: Jaj, értem.
0: Igen. Tehát erre gondoltam. Jó.
5: Ha kiraknának egy lakatlan szigeten, igen, akkor mi lenne az az 5 CD album esetleg előadóval megnevezve, amit mindenféleképpen magaddal vinnél? Nyilván az eddigi életutadon azért voltak olyan meghatározó zeneművek, felvételek, amik úgy nagy hatással voltak rád. Fel tudsz sorolni 5 ilyen felvételt?
0: Az a baj, hogy kevés az 5. Biztos, hogy vinnék magammal Mahler CD-t, tehát mostanában rám Mahler óriási hatással van. Hát, ha egyet...
5: A szimfóniákat esetleg?
0: Igen. Ha egyet kéne választani, valószínű az 5-ös szimfónia lenne, ami hozzám most a legközelebb áll.
5: Hát én azt hiszem, hogy annak a lassú tétele az a zenekari...
0: Igen.
5: Az a zenekari művek egyik csúcsa.
0: Így
5: tehát igaz. Ezt mindenkinek ajánljuk, hogy hallgassa meg.
0: Igen, tehát valószínű már...
5: Esetleg előadót is tudnál hozzá mondani? Társítani?
0: Igen, a berlini filharmonikusok játsza fent Simon Rachel vezényetével, az egy elég jó felvétel. Valószínű elvinném magammal, hát most vagy Bach összezongora versenyét egy CD-n, vagy pedig valamelyik szvittjét, de inkább a zongora versenyt vinném. Tehát az
5: van
0: az
5: ilyen dupla CD, úgyhogy...
0: Ne, inkább a zongora versenyeit vinném magammal, azok úgy valahogy, azok nekem nagyon.
5: És kivel?
0: Átváltozó. Én mostanában a Schiff Andrástól hallgatom nagyon sokat. És az úgy nekem meg nagyon jó zenekarral is játszott, tehát azt nagyon élvezem hallgatni. Ez a második. Hát... utána még mit vinnék magam? Hát nyilván elvinnék magammal egy Heifetz best of lejátszási listát, tehát ez elengedhetetlen, meg ugyanígy ugye nagy cselistáktól Dupré és Safran, amiket én éjjel-nappal hallgatok, tehát ezeket úgy nem tudok mondani neked 5 művet, tehát ez kudarc. Tehát ez nem tudok, túl sok.
5: Bőgöst még nem mondtál.
0: Bőgöst még nem, igen.
5: Tehát mondtál zenekarit, zongoristát.
0: Nagyon ritkán hallgatom bőgöst.
5: Tényleg?
0: Nagyon. Nekem a tanárom is annó azt mondta, hogy Enőkém bármilyen zenét hallgass, csak bőgöst ne. Igen. Tehát nagyon ritkán hallgatom bőgöst. Két bőgös van, akit hallgatok, de mind a kettő ilyen nagyon megosztó személyiség, úgyhogy nem is mondom őket, én azt a kettőt hallgatom, én azon kívül nem, tehát általában azt is nagyon ritkán hallgatom meg, amit játszok bőgösöktől, de hát nem nagyon szoktam, minden más muzsikust hallgatott, egy cselistát, hegedűst, minden, csak bőgös aztán nagyon.
5: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk egy picit a múltadról, jelenedről és a jövődről. Remélem sokat hallunk még rólad, és hát várunk vissza természetesen sok szeretettel. A junior prímadíjas Puporka Jenő nagybőgő művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakmai életéről, a gyökereiről és a hivatás szépségeiről. Most így a műsor végéhez közeledve, Markó Miklós cigányzenészek albumából szeretnék bemutatni önöknek 3 nagybőgőst. Gondi Károlyt, Gruncó Puti Andrist és Molinári Varga Nácit. Gondi Károly nagybőgős, egyetlen cigány valamennyi között, ki 8 gimnáziumot végzett. Azonban bal sorsa nem engedte, hogy pap legyen. Ám bár ő annak készült. Gondi vegyes házasságból származik, amennyiben anya zsidó volt, apja pedig cigány. Kecskeméten született 1854-ben, hol iskoláit is végezte a piaristáknál. Anya éppen akkor halt meg, midőn utolsó évét végezte, s a nagy zavar és kétségbeesése katonasághoz vitte. Közben 1878-ban megtörtént a boszniai okupáció, honnét Gondi, mint szakaszvezető tért vissza. Részt vett a szarajevói és mokrói ütközetekben, s mindenütt kitüntetette magát. 3 év leszolgálása után, mint pályavesztett ember, atya foglalkozását kereste és beállt zenésznek. Itt igen nagy küzdelme volt, mert balkezes lévén csak a nagybőgőhöz volt alkalmas. De rövid idő alatt kitartó szorgalmával annyira vitte, hogy most már egész művészesen kezeli a hangszerét. Nem is csoda, mert leszármazottja a híres Bernát Ambrus és Károly karmestereknek, akik részt vettek a Nemzeti Színház megnyitásánál is.
4: Gondi nagybőgős annyira haladt az utolsó éveiben, hogy Bogdán Bertus zenekarával Londonban a Velszi herceg előtt szólóban játszott, és azóta folyton Bogdán zenekarában működik. Gruncó Tuti Andris, jeles tehetségű gordonkás, 1852-ben született Nagyváradon. Atya szintén népzenész volt. Gruncó először az öreg Varga János nagyváradi zenekaránál volt alkalmazva, innen pedig Szatmárra ment, Bunkó Vince zenekarához, gordonkásnak. 1879-ben feljött a fővárosba, hol az öreg Rácz Pali zenekarában működött. Ugyanezen évben megnősült és nőül vette erdélyi náci csinos húgát, Katinkát. Rácz Palitól Berkes bandájába ment át 1880-ban. Majd 1887-ben pedig Pintér Pállal bejárta Oroszországot. 1890-ben szintén Pintérrel járt künn Londonban, mikor is a négy tagból álló zenekarnak ő volt a gordonkása. 1892-ben a jelenleg is Párizsba tartózkodó Balogh Poldi zenekarával volt künn Amerikában, és mióta onnan visszajött a világlátott gordonkás, folyton Radics Béla zenekarában működik. Molinári Varga náci, nagybőgős, 1853-ban született Abonyban, hol apja népzenész volt. Ifjúságát kisebb bandákba zenéléssel töltötte el, míg 1873-ban Kecskeméten besorozták Molinári Bakának. A három év letelte után kilépett a katonaságból, hol dobos volt, de nem sokára az 1878. boszniai okupációhoz behívták, mint rezervistát, s részt vett a maglái, dobói, szarajevói és mokrói ütközetekben. Boszniában arról volt nevezetes, hogy legjobban tudta verni a dobot, a harci riadót a bosnyákok gyilkoló tüzelése közben. 1879 őszén Bunkó Gyula fővárosi zenekarához szerződött, honnan Rácz Jani Réma Szombati zenekarához ment, és itt három évig működött. 1884-ben az öreg Rácz Pali bandájába lépett be. 1886-ban megnősült, elvette Balázs nagybőgős Katalin nevű lányát. 1889-ben kiment Darázs Miskával Párizsba, honnan visszatérve ifjú Rácz Palihoz lépett be. Később Berkes Bélánál volt, jelenleg pedig Radics Bélánál működik. Markó Miklós cigányzenészek albumából idéztem, mely elsőként Budapesten 1896-ban jelent meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Számos roma származású művész kapott Kossuth díjat, köztük a festő Szent Andrássy István, akit 2020-ban veszítettünk el. A népdal énekes Lakatos Mónika, a Romengo együttes tagja, Vomex életműdíjas énekesnő, de a díjazottak között van több zenész, például a Muzsikás együttes. Színművész, író és más kulturális területeken alkotó személy is, akik hozzájárultak a magyar kultúrához. A Kossuth díj elismerés a magyar kultúra és a művészet kiemelkedő alkotóinak. Lakatos Mónika pályája nem tipikus zenész karrier. Tőzsgyökeres budapestiként a Mátyásföldi Holdvilág kamaraszínházba járt le énekelgetni egy ott formálódó színházi társulatba. Itt találkozott Rostás Mazsi Mihállyal, későbbi férjével és alkotótársával. A családjában nem volt aktív zenész, de a hangok, a dalok ott voltak a szülők, nagyszülők, a rokonok torkában, az otthon falaiban, minden mozdulatukban. A cigány életérzés az élete része. Bár volt egy sikeres kalandja, az 1996-os Ki mit tudom, de nem úgy tervezte, hogy zenész lesz. Mindez megváltozott, amikor Mazsi és barátja, Lakatos János Guszti kiszálltak a Romanodromból, mert saját zenekart akartak létrehozni. Visszanyúltak szülőfalujuk, a szabolcsi nagyecsed letisztult olácigány hagyományaihoz, és az egész produkció középpontja, motorja, Móni és az ő hangja lett. Ebből lett a Romengo. Ének, szájbőgő, kanna, teknő, kanál, gitár, tambura, később hegedű, ahogy azt gyerekkorukban otthon látták és hallották. Gazdag tartalom és forma, azóta is ezt játsszák, néha tágítva a hagyomány határait. Künstler Ágnes, Kaiak Etnorom és Juhász Micura Mónika Andodrom mellett még Móni az, akinek a hangjára egy egész zenekar életművet épít. Nagyon profán, de Lakatos Móni egész karrierje során nem csinál mást, mint énekel. Ezzel lehetne egy a sok közül, de nem így van. A titok a hangjában és a személyiségében van. A titok tehát az, amikor énekel, nincs ember, aki ne sírna, örülne, táncolna vele, pedig a hallgatóság többsége nyelvi okokból nem is érti, miről szól a dal, de mindenki érzi, hogy valami különleges történik, mert így talán csak az angyalok tudnak énekelni. Ösztönösen, lenyűgözően átélve minden hangot, amelyek egyenesen a szívet célozzák meg. Amit Lakatos Mónika képvisel, nem csak egy pár tízezres magyarországi kisebbség kultúrája, hanem mindannyiunké is, akik itt élünk. Mindez a csoda két Romengo albumon, valamint a cigány hallgatókat tartalmazó szólólemezen, a Romanimon lett eddig dokumentálva. Mindhárom album szinte nulla marketinggel bent volt az első tízben, az egyik legfontosabb zenei listán, a World Music Chart Europe-on.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: I

0: Balassé.
1: Itt vagyok, de itt vagyok.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
7: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok közé melegszik fel.
0: Közlekedési hírek.
7: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi útat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az ötödik kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Imen vója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Amikor úgy

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Szerda van és augusztus 19-e. Huba névnapot ünneplünk a mai napon. 37 évvel ezelőtt a pán-európai piknik az NDK állampolgárait úti okmányok vizsgálata nélkül engedték nyugatra távozni. Ez történt a mai napon, 89. 8. hó 19-én. 2012 évvel ezelőtt meghalt Augustus, az első római császár. 14. 8. hó 19-én. Ez óriási. 178 éve a New Yorki Herald című lap beszámolt a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról. Kitört az aranyláz. 143 éve született Gabrielle Coco Chanel, francia divattervezőnő. 103 éve született Gera Zoltán, Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze. 90 éve halt meg Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró. 87 éve született Ginger Baker, az egykori Cream világhírű dobosa. 82 éve Nagyváradon megszületett Knézi Jenő, sportújságíró. 80 esztendővel ezelőtt kereken született Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke. 77 éve született Paudics Béla, Jászai Mari díjas színművész. 80 éve született Rofusz Ferenc, Oscar díjas, Kossuth díjas filmrendező. 75 éve Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző. 75 éve született John Deacon, brit zenész, a Queen rock együttes basszus gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, kettőt mondok még, mert hogy 69 évvel ezelőtt született Sebessyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekesnő, és ma 58 éves mindenki Berényi Miklósa, azaz Szőke Zoltán színművész. Na, hát ezekkel az érdekesség morzsákkal rúgtam be a szerda ajtaját, jöjjön egy kis zene.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón. Lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra, a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánlja a BKK. Ennyivel tudtam most szolgálni, nem sokára jönnek a roma hírek, de jöjjön egy kis zene is.

0: 90.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság vallásosságát, szokásait általában a környezet tradíciói alakítják. Az esztendő ünnepeinek megtartása egyben a közösség összetartozás tudatának és a családi kapcsolatoknak az erősítését is szolgálja. A cigányság számára Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe hasonlóan nagy jelentőségű, mint a karácsony. A magyarországi cigány közösségek hagyományában megtaláljuk a húsvéti nagyböjtöt, noha manapság vidéken már sok cigány család azt mondja, a nagy szegénységben nincsen sok nap, amikor ne böjtölnének, örülnek, ha főzni tudnak a családjuknak, tehát nem mindenhol ragaszkodnak mereven a szigorú böjt hagyományához. A roma származású néprajzos Rézműves Melinda a Pilis Csabai cigány szeg kovácsok közösségével is foglalkozott, ahol például húsvétkor egy hetes dologszünetet tartottak. Nagy csütörtökön hajnaltól reggel 8 óráig dolgoztak, akkor pedig lemosták a szerszámaikat, megmosdottak, így vette kezdetét számukra a húsvéti időszak. Nagy pénteken és nagy szombaton szigorú böjtöt tartottak, aki éhes volt, csak rusztit tehetett, és csupán a szombatesti mise után ültek tyúkhússal, sonkával, sült hússal, kaláccsal megrakott asztalhoz. A cigány húsvét főként a gasztronómia terén különbözik a magyarok húsvéti szokásaitól, de természetesen vannak átfedések is az ünnepi asztal felhozatalában. Magyarországon a katolikus vidékeken a cigányok kosárban viszik szentelni a sonkát, kolbászt, tojást, és olykor a sárgatúrót is, töltött tyúkot. A görög katolikus többségű hodászon a kutatások azt mutatják, hogy a cigányok tartották fent a húsvéti pászka szentelés hagyományát. A cigány családok már jóval húsvét előtt azon igyekeztek, arra gyűjtöttek, hogy az ünnepi ételekhez szükséges húst, lisztet, tojást meg tudják venni, és legyen pénzük húsvéti pászkát süttetni a helybéli parasztasszonyokkal. A cigány családokban szombaton korán hozzákezdenek a hagyományos húsvéti ételek főzéséhez, sütéshez. Savanyított káposztalevélbe töltött káposztahúst, füstölt csonkát, sült húst, rántott húst, pörköltet, tyúkhúslevest készítenek. A magyarországi cigány közösségekben a káposzta akár töltött, akár paradicsomos formájában mindenütt fellelhető az ünnepi asztalon. Sokfelé libabegyébe kolbászhúst töltenek, azt füstelik fel, és főzik meg a húsvéti festett tojások mellé. A húsvéti szokások között fellelhetőek jellegzetesen cigány motívumok is, például a szerencse biztosításának rítusai, amelyek általában is megtalálhatóak a cigányok tárgyi és szellemi kultúrájában. Rézműves Melinda által leírt Pilis Csabai szegkovácsok közösségében például a húsvéti köszöntőkben kiemelten fontos szerepet kap a szerencse biztosítása. Érjük meg a húsvétot erőben, szerencsével, sok pénzzel, szép menyecskékkel, vagy egészségesek és szerencsések legyetek, pedig a locsoló vers tartalmazza a szerencse kívánságokat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 100.3 Rádiódik.
1: Menge penas.
0: Rólunk, neked.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Tóth Gabi és Tóth Vera a hosszú hónapokig tartó mosolyszünet után talán megtette az első lépést a békülés felé. Úgy tűnik, a testvéri kötelék erősebb a köztük húzódó politikai nézetkülönbségeknél. Tóth Vera ugyanis nyilvánosan kiállt a húga mellett, Gabi pedig ezt hálásan fogadta. Mindez reményt adhat arra, hogy rendeződik a viszonyuk, és ismét közelebb kerülhetnek egymáshoz. A testvérek kapcsolata mindig is meglehetősen hullámzó volt, az elmúlt hónapokban azonban olyannyira megromlott a viszonyuk, hogy már egyáltalán nem tartják egymással a kapcsolatot, és egy ideje szóba sem állnak egymással. A háttérben elsősorban a politikai nézetkülönbségeik állnak. Vera számtalan alkalommal nyíltan elmondta, hogy nem ért egyet húga a közéleti szerepvállalásával, az Orbán kormány nyílt és aktív támogatásával. Bár Vera nézetei nem változtak, úgy érzi, bizonyos emberek már átléptek egy határt azzal, ahogyan Gabit támadják és gyalázzák. Ezért most félretette a közöttük húzódó ellentéteket, és a közösségi oldalán húga védelmére kelt. Van nekem egy húgom, akiről az elmúlt napokban elterjedt egy videó. Duózik a színpadon, énekel egy AC/DC dalt, elég rossz technikai körülmények között. Torzuló hang szűrődik át a felvételen, mindenféle technikai finomítás nélkül. Védelmére kelve sajnos nagyon sokszor előfordul ez, és más képet ad a művész valódi tehetségéről. Gabiról lehet mindent mondani, de én azt gondolom, hogy a tehetsége vitathatatlan. Szinte minden platformon azt látom, hogy vezekel, de néha olyan gyűlöletet kap az emberektől, hogy döbbenet. Írja posztjában Vera, aki hangsúlyozta, hogy nem szeretné felmenteni a testvérét a felelősség alól, mivel tisztában van mindazzal, amit Gabi az elmúlt években képviselt. Úgy véli azonban, hogy a húga ellen indult gyűlölet hullám már régen átlépett egy bizonyos határt, és sok esetben túlmutat a politikai vagy közéleti kritikán. Szerinte ugyanis az már elfogadhatatlan, amikor valaki a külseje, az anyasága, a személyisége miatt támadnak, megsértve az emberi méltóságát. Most pedig zene következik, drága arany hallgatók, és 8 után jövök vissza egy jó kis programajánlóval.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú, vaszlos eszem.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az Ürgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
4: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok közé melegszik fel.
0: Közlekedési hírek.
4: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi útat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön a kis programajánló. Még ezen a hétvégén megtekinthető a világhírű Wicked című musical a Szegedi Szabadtéri Színpadon. Ugye múlt héten volt belőle 3 előadás, és ezen a héten is van még 3 darab előadás ebből a fantasztikus musicalből. Ugyanis 14, 15, 16, illetve 20, 21, 22 ezek a dátumok, és természetesen ugye augusztusról beszélek. A musical az Óza csodák csodája előzmény történeteként a gonosznak hitt zöld boszorkány elfaba életét állítja a középpontba. A Wicked egészen különleges történetet mesél el egy váratlan, ám annál mélyebb barátságról két fiatal nő között. A gyönyörű és népszerű Glindáról és a félreértett zöldbőrű elfabáról. A világszenzáció 2003-as bemutatója óta több mint 100 nemzetközi díjat nyert, és 25 ország több mint 100 városában adták elő, 13 nyelvre fordították le, és világszerte közel 65 millióan látták. A Wicked az egyik legkedveltebb és legsikeresebb zenés darab a világon, amelynek népszerűségét tovább növelte a 2024-ben készült és hatalmas sikert aratott filmváltozat Ariana Grande és Cynthia Erivo főszereplésével. Na és akkor nézzük a Szegedi Szabadtérinek a szereposztását. Elfaba Stephanie Slasher, Glinda Tóth Angelika, Fiero Koltai Nagy Balázs, Madame Morrible, Udvaros Dorottya, Nessa Pásztor Virág, a Varázsló, Feke Pál és Hevér Gábor váltott szereposztásban, Dr. Dilamond, Csonka András, Bok, Puskás Dallos Péter és Braga Nikita, Apa, Fejszés Attila, Doroti, Bertalan, Dorka, és Totó, a kiskutyus, Chips. Ő is ki van írva, nagyon cuki, tehát Totó, Chips. Chips játszott Totót. Nagyon cuki. Szóval, ha még meg akarjátok nézni, ezen a hétvégén megtetitek, tehát 20-21-22-én még Wicked, a Szegedi Szabadtéri Színpadon. Na most pedig zene következik.

0: neked. Rádiódik.
1: Hamarosan 8:30 van. Üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Jöjjenek a közlekedési newsok. Hogy egy kicsit angolosan mondjam. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra hosszabb menetidőre kell készülni. Ha van lehetőségünk, kérjük, a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. De hivatalos. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk. A Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar felé közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es éjszakai járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték a Kisszeli utca után. Ennyit erről. Zene.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó!
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: csumi, csumi, de csumi.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na, ugyan Zsuzsival már a Süss fel nap című műsorunkban, ugye beszéltünk erről még a múlt héten, de gondoltam, hogy itt a Vekkerben is megemlítem, ugyanis a Magyar Cukrászipar Testület idén is kereste azt a különleges desszertet, amely egy teljes éven át viselheti az Ország Tortája címet. És most meg is van már Magyarország tortája 2026-ban. A Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdeti a versenyt, amelyre az ország legjobb cukrászai nevezhetik a különleges, saját ötleteik alapján megálmodott tortáikat. Idén doppergés a bíbor fehér bizonyult a legjobbnak, mely az utolsó pillanatban fehér mámorról váltott nevet. És itt van előttem, nagyon-nagyon szexi néz ki. A döntés megszületett, a zsűri pedig a bíborfehér mellett tette le a voksát. A győztes tortát a gyulai kézműves cukrászda csapata, Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A torta az erdei gyümölcsök és a modern cukrászat találkozására épül. Az alapját vajban gazdag felvert piskóta adja, erre sejmes tejfölös músz kerül, amelyben a rögös túró és a tejföl párosa kap főszerepet. Az erdei gyümölcsös zselé réteget édes ribizli bor teszi még különlegesebbé. Letisztult külseje mögött tehát igencsak izgalmas ízkombináció bújik meg. Ez vitán felül áll, nagyon-nagyon szexi néz ki, és fú, biztos nagyon finom. Aztán van még ugye az ország cukormentes tortája is, azért ezt is említsük meg, az pedig a szilvafácska lett. Úgyhogy ezeket a tortákat meg lehet kóstolni országszerte, keresni kell cukrászdákban, és szerintem aki cukorbeteg is, az nyilván értelemszerűen a cukormentes ország tortáját próbálja ki. Aki pedig a cukros élvezetekre vágyik, annak pedig a bíbor fehér torta nagyon nagy szeretettel vár, tártkarokkal benneteket. Na, most pedig tártkarokkal várom ide Zsuzsát magam mellé, és 9 után pár perccel kezdődik a Süss fel nap itt, az FM 100.3.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Hulladéklerakót váltott Szolnokon a Mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL Mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A Zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
6: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok közé melegszik fel.
0: Közlekedési hírek.
6: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: azonnal indult. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 15 perccel, már is itt van a hét közepe, szerda van és augusztus 19-e. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Az idő olyan, amilyen.
1: Az idő olyan, amilyen. Kicsit sötét van, sajnos, de azt írják pedig, hogy ma már nagyon szép, ma megint melegszünk vissza. Ma már 27-28 fok lesz, holnap pedig 34 fok ismét, és nagyon esőt nem nagyon jósolnak az elkövetkezendő napokban. Azt írják, hogy csapadék talán elszórtam. Hát most ez mindenki értelmezze, ahogy szeretné tulajdonképpen.
2: Nem is baj, hát holnap tűzijáték, hát muszáj, hogy lássunk valamit belőle.
1: Így van, na majd ezt is elmondjuk, hogy hol és milyen programokat lehet látni, mert pont láttam egy ilyen cikket, csak ellapoztam, úgyhogy majd mindjárt visszalapozok oda. Igen, holnaptól kezdődik egy jó kis hosszú hétvége, ugye csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, úgyhogy ti sem menjetek be dolgozni, én csak ezt tanácsolom mindenkinek, hogyha terveztétek, ne tegyétek, miket se keressetek nagyon majd itt errefelé, ugyanis ismétlések lesznek mind a holnapi, mind a pénteki napon majd, a Vekkerben is, illetve a Süsfelnapban is egy jó kis best-of-ot próbáltam nektek itt összeállítani, úgyhogy van kedvetek rádiót hallgatni, persze, természetesen arra buzdítunk titeket.
2: Azt semmiképpen ne hagyjátok ki. A zene az mindig egy nagyon jó a léleknek, az, mi, itt meg nagyon jó zenék szólnak. Úgyhogy így van, hallgassátok a zenét és zenéket, és valószínűleg programajánlókat is fogunk majd mondani, úgyhogy a Gyuszit majd megkérem, hogy nézzen valami jó programajánlót nekem.
1: Igen, mindenféleképpen. Illetve mondom, hát azért nagyon jó kis adások voltak itt, amikből ugye mondom, össze van itt válogatva egy kis szösszenet, úgyhogy holnap természetesen azért beszélgetések is lesznek, csak mondom, ne lepődjetek meg, hogy nem mai beszélgetések, hanem akár márciusi, áprilisi adásokból is válogattam itt össze olyanokat, amikor úgy éreztem, hogy azok arra érdemesek, hogy azt esetleg még egyszer meghallgassa a tisztelt nagy érdemű.
2: Én és azt ha már gondolom, programajánló, akkor a mai napon, a mai estén még szerintem vannak jegyek a Budapest Parkba, természetesen ez belépős, Ellen Junior egy óriási nagy showra készül, egy nagy koncertre, úgyhogy biztos nagyon izgalmas lesz. Nézzétek meg Juniort, hogyha van hozzá kedvetek, de mondom, tehát a belépő az nem díjtalan, tehát hogy fizetni kell érte.
1: Na, igen.
2: De akinek nincsen semmi program, az menjen és nézze meg, mert biztos, hogy nagyon izgalmas lesz, egy jó 30 évet fog össze a Junior. Hát az már nem kevés, én azt gondolom, ebben a szakmában.
1: Hát sőt, az egy emberöltőnyi tulajdonképpen, igen. Hát ő azért a Fekete Vonata nagyon-nagyon fiatal volt, amikor
2: nagyon
1: elkezdték. Tehát
2: 10 éves.
1: Gyerek volt, igen, abszolút
2: 15 éves volt, vagy 16, Jézusom, valahogy így, igen.
1: Nagyon fiatalok voltak.
2: Korán
1: akkor
2: kezdte.
1: Korán belecsöppent ebbe a világba, de nagy dolog, hogy benne maradt, én azt gondolom, és főleg így, hogy most még ilyen nagy koncertek, meg Budapest Park, meg minden, azért ez azért ritka számba megy, én azt gondolom, így a régi nagy előadók közül,
2: ez így van,
1: hogy még mai napig legyen. Na, említetted,
2: nem mindig
1: hogy
2: a tehetség, tudod, a tehetségen hát sok múlik, igen, azért.
1: Hát meg, hogy azért a tehetség az, hogy az ember tényleg mindig meg tud újulni.
2: Na, ezek, pont ez lett volna a második, igen, hogy mi a sikerének még a kulcsa, hogy mindig tudott újat mutatni, mindig tudott olyan zenét kidobni, ami a nagy publikumnak, a populáris zenekedvelőinek tetszett a fülnek, úgyhogy és hogy igen, meg hát Junior az Junior, tehát mozdul kettőt és megöli az ember.
1: Igen, nagy táncokból lesz, ebbe biztos vagyok. Említetted, hogy meséljek egy kis programajánlót, na hát itt nem is kellett sokáig kutatnom, mondom, láttam én ezt már, ezt a cikket, úgyhogy gondoltam, gyorsan visszakeresem, a Blicknek az egyik cikke, hogy az a szalagcím, mit csináljunk 20-án, egész nemes egyszerűséggel.
2: Álljatok fejen.
1: Például, az egy nem rossz.
2: Az egy
1: nem rossz terv.
2: Az milyen jó fejen állni.
1: Igen, az, ha valaki tud, az egy nagyon kis vér megy a buksiba, abból baj nem lehet.
2: Állítólag nem rossz az egészségünknek a fejen állni. Jogába benne van.
1: Igen. Na szóval írják itt, hogy augusztus 20-án országszerte számos program vár, Debrecenben virágkarnevál, Székesfehérváron királyi napok, Budapesten ingyenes múzeum és országház látogatás.
2: Erre a virágkarneválra mindig annyira szeretnék, igen, eljutni, igen, az biztos, hogy valami egészen elképesztő és csodálatos, de valahogy Debrecen nekem annyira messze van így Budapesttől, pedig nagyon vágyom a virágkarneválra, de már idén is, ahogy az elmúlt években is, idén is a tévéből fogom megcsodálni ezt a pár összevágást. Hát mindegy, aki teheti, az menjen le Debrecenben, aztán nézen, csináljon nekem egy pár fotót, videót, azt küldjétek el.
1: Nincs közel Debrecen, de valóban megéri. Én életemben egyetlen egyszer voltam ott fellépni a Virágkarneválon, nem, az sem a volt ráadásul.
2: Virágkarneválon léptél föl.
1: Bizomány.
2: Fogadjunk, bizomány. Beöltöztettek Margarétának.
1: Margaréta volt, így van, meg utána izé voltam, ez a...
2: Miecske. Aki ott zavarkodott.
1: Az gyűlölöm, annak nem öltöznék be. Nem, az a, tudod, az a olyan rózsa voltam, amikor tudod, a cigány inger rajta van. Na én az voltam, annak voltam beöltöztetve.
2: Amelyik már ki volt nyilva?
1: Persze, tuba rózsa, ezt a szót kerestem. Na, tuba rózsának voltam beöltöztetve.
2: Szóval tényleg voltál ott már konferencié?
1: Igen. Fú, nem tudom már mikor volt, nem akarok hülyeséget mondani, meg hazudni.
2: 1800-as években?
1: Ja, olyan 1841 környékén voltam ott.
2: Na és milyen volt?
1: Nagyon jó élmény volt, és tényleg csodaszép. Ugye van is az a híres mondás, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Én alapvetően nem vagyok egy nagy kertészkedős típus, de alapvetően azért látom a szépet én is. Tehát azt gondolom,
2: én is
1: hogy,
2: szeretem a virágot, a vágott virágot, de inkább az árát adjátok ide.
1: Igen.
2: Inkább adjátok ide az árát.
1: Ez komoly árakban mérnek nagyon csokrokat, meg főleg amikor hát ott vannak ezek a kifejezett ünnepek, mint anyák napja, nőnap, Valentin nap, ilyen kifejezett ilyen babalagás, ugye, tehát ilyenkor azért úgy az alapára úgy azért megdobják. Igen, 40-50%-ot rádobnak.
2: De azért, mivel édesanyámnak volt virágüzlete, ezért tudom, hogy mennyi mindent ki kell fizetni ahhoz, hogy egy szárózsára ennyi minden rápakolódjon. Tehát, hogy nem véletlenül kerül mondjuk egy szálvirág annyiba, amennyi, mert ott a bérleti díj, a víz, ilyen egyéb olyan költségekkel jár, szóval lehetne azt olcsóbban is, de sajnos hát ennek mondjuk egy üzlet fenntartásának nagyon nagy költségei vannak, vagy hát, az emberek, az alkalmazottak fizetésének
1: persze. Is. Hát tudod, erről szoktunk is beszélni, például a karácsonyi vásárok környékén, vagy a karácsony környékén a vásárok kapcsán szoktunk erről beszélgetni, ugye, hogy persze föl lehetünk háborodva, hogy 4500 forint egy pucérlángos, ugye, de közben meg ne feledkezzünk meg róla, hogy egy karácsonyi vásár maximum egy hónapos, a bérleti díj, főleg ha bazilikánál
2: főleg
1: vagy.
2: Főleg a bérleti díj.
1: Igen, szóval igen. Azért ezeket ne feledjük el soha, és így van egy virágüzletnél is, hát ha belelátta, akkor meg pláne én el is hiszem neked, hogy azért ez nem úgy működik, hogy te letéped azt a rózsát, azt te meg szemét módon eladod 8000 forintért.
2: Dolgoztam is benne két napot, azt másnap hűvegyulladással szaladtam az STK-ba.
1: Hú, de sokáig
2: húztad. Oda tettem magam, hát nagyon, hát igen. Én erős vagyok.
1: Persze. Szóval igen, voltam egyetlen egyszer, csodaszép volt emlékeim szerint, és tudod, mi maradt meg a Virágkarneválból? Hogy a fellépés után elvittek bennünket a Aranybika csárdába.
2: Tudtam, hogy az evés.
1: És az azért maradt meg bennem, mert az egy olyan csodaszép szálloda is, ugye egyben, ugye az Aranybika szálló, és annak van egy étterme, úgy ott alul, ahogy bemész oda, bárki bemehet, de maga van egy szálló is, fölte mindegy is, és az nagyon megmaradt bennem, hogy olyan pörköltöt ettem, hogy az valamiért viszont, látod, ez megmaradt. Az, hogy pontosan mikor voltam ott, és az nem, de a halózás az
2: Aranybikáról nekem is vannak emlékeim, én szilveszterkor léptem ott föl többször, egymást követő szilvesztert tudtam ott megcsinálni. Bulit, és ez nekem is megmaradt, hogy tényleg nagyon jól főztek, és egyrészről nagyon kedvesek voltak az ottani vendégek, másrészt pedig én is nagyon jót szilvesztereztem akkor.
1: Ugye? De Debrecen ugye nem véletlen Magyarország második legnagyobb városa, azért az egy csodaszép város Debrecen, abszolút simán élnék ott, amúgy minden további nélkül, hogyha valami olyan munka, vagy bármi olyan lehetőség kínálkozna, én gondolkodás nélkül leköltöznék Debrecenbe, mert tényleg egy csodaszép hely. Bár nekem szívem legmény Szeged a második, inkább, ami úgy, ha már ott éltem is, na mindegy, ott nincs Virágkarnevál. Na de nézzük, Budapesten lesz még ugye tűzijáték, fényfestés, légiparádé, vasúttörténeti park és gasztrokert, valamint a mesterségek ünnepe is a budai várban. A Balaton partján strandfesztivál, ugye az ma kezdődik, ott Zamárdiban ráadásul, és amikor nem voltunk most hétvégén, akkor már láttuk az előkészületeket, hogy ott nagyon-nagyon lázasan készülnek rá, és az ma fog elkezdődni a strandfesztivál amúgy. Aztán azt mondja, augusztus 19-én
2: és 20-án. Ilyenekre nem szoktál így elmenni? Nem vered fel a sátrat, meg nem vagy ott? Nem.
1: Én nagyon nem véletlen, hogy hál' Istennek, hogy úgy is tudtunk fogunk menni, hogy egy, a barátaink, akikkel mentünk, ők ma este fognak visszautazni Angliába. Egy, kettő, múlt hétvége volt az utolsó nagyon ilyen durván meleg nyári hétvégén. Három, a Strandfesztivál és a 20-a miatt olyan fullház van Zamárdiban, hogy azt mondta a szállodigazgató barátomot, hogy beszélgettünk, találkoztunk ott len, és mondta, hogy fullos ilyenkor. Tehát olyan szinten
2: tudod,
1: úgy kell elképzelni, hogy fullos, hogy
2: ilyenkor most már a mikorosztályunknál, hogy van-e a mikorosztályunkból? Tehát, hogy nagyon sokszor én szórakozó helyeket azért mellőzök, és azért hagyom ki, mert látom, hogy az én korosztályom már nem vesz részt ezeken a bulikon, és lehet, hogy egy ilyen siófoki strandfesztiválon, ez siófokon lesz, ugye?
1: Most mondom, hogy Zamárdiba.
2: Zamárdiba lesz, mondom, hogy Zamárdiba lesz.
1: Igen.
2: Tehát, hogy szerintem már valahogy nem a mi generációnk az, aki ott ugrál és élvezi a bulit, hanem az nálunk sokkal fiatalabbak, mert mi már nem bírjuk.
1: Persze.
2: Na, valljuk be őszintén.
1: Igen, meg a másik az is, hogy nem baj, hogyha lemegy az ember, mert amúgy rengeteg nagyon jó magyar előadó lesz. Des, Azaria, Majka, nagyon, tényleg nagyon-nagyon nívós, Betonhoffi, most így hirtelen, amik eszembe jutottak a plakátról, most így mondom, tehát tényleg jó kis koncertek lesznek. Ha lennék, és lenne olyan lehetőség, hogy nem tényleg egy ilyen heringpartiba lennék a szállodába, miért nem mennék ki, ha ott lennék, érted? Tehát, hogy akkor persze, akkor kisétálnánk, meghallgatnánk, megnéznénk, stb. Mert amúgy jó feeling ez.
2: Persze.
1: Csak azért úgy lemenni, igen, amit mondasz, hogy ez a sátras buli, hát már sziget
2: már kérdeznék,
1: mondjunk.
2: Hogy kinek a gyerekéért jött.
1: Igen, tetszett jönni a gyerekéért.
2: Igen.
1: Tetszett jönni a gyerekéért.
2: Jött a gyerekéért.
1: Igen,
2: kinek
1: igen.
2: Szóljunk, bemondjuk a angos bemondóba.
1: Hát figyelj, amúgy láttam, ugye véget ért már ugye a sziget, ugye most vasárnap, ugye harmadik napja, hogy véget ért, tehát láttam róla ilyen összefoglalókat így a Fókuszban, meg TikTokon is, meg mindenhol is.
2: Kedvet kaptál őszintén?
1: Jaj, nagyon. Figyelj, ha valami nem nekünk való, az a sziget, szerintem. Tehát így ismerve minket, ismerve téged is, a sziget az, ami már egyáltalán nem nekünk való. Tehát, hogy annyira nem akarok elkanyarodni ezt a 20. program témától, de ha már felhozod ezt a sátras dolgot, hogy tényleg azt láttam ezekben az összefoglaló kis videókba, hogy nagyon olyan fazonok, az még csak hagyjál, mert nem szólsz hozzá, ő se szólt te hozzá, tehát nem arról szól ez a sziget, hogy most ott kötözködjél, mert nem tudom. Olyan fazonok, és ez a nagy liberty, ez a nagy szabadság vágy, hogy ez a teljes őrület, tehát van, aki csirkének öltözve ment, és ott kotkodácsolt a homokba, mert tehát ilyen totál elmebaj volt. Most csak így belémrelnek így képek ebből a videóból, de érdemes utána nézni. Van egy 5 percetek, nézzetek utána, ha nem voltatok a szigeten, ilyen videó montázsokban nézzétek meg, hogy mi volt a szigeten.
2: Amelyik csirkének öltözött?
1: Nem ült a semmi, nem mondom, a homokból kapirgált, és közben ja. Tehát ugye
2: valamit még keresett, lehet keresett valami dekket, vagy valami kapirgált.
1: Arról ne is beszélve, hogy full ismeretlen előadók, tehát de magyarok szempontjából is tisztelet annak a napnak, azt hiszem a -1 napon volt ugye a Brody nap, amikor rengeteg magyar fellépő volt.
2: Sok magyar fellépő ott megjelent, így van.
1: Igen. De a többi, hát mutattak egy fiatal csajszit, aki feketére festett foggal énekel, tehát egy rapper, azt hiszem van Sisi, vagy valami ilyesmi a neve a fiatal hölgynek, magyar, és akkor mondja, hogy itt van a rajongóival, mondom, kik volna, nem tudom, biztos, hogy vannak rajongói, mert valaki
2: inkább az érdekelt, hogy tudott ez a fekete festék fönnmaradni, és aztán hogy szedte le? Nem az érdekel jobban, mert hétvégén a Hackneyban lehet, hogy megcsinálom.
1: Jó lenne.
2: Mit szólna az én közönségem?
1: De csak úgy, hogy egy-két fogat fessé feketére, hogy így messziről úgy tűnjön, hogy van egy-két dandó, többi meg náne. És akkor ilyeneket is csinált pont ez az ifjú hölgy, hogy a színpadon tetováltatott magának élő egyenesbe.
2: Igen.
1: Két dal között magára írott, hogy Sziget 2026.
2: Az
1: tehát,
2: igen.
1: Hogy ilyen,
2: nekem... És hogy közben énekelt, és ott jött egy tetováló művész?
1: Ott ki, igen, ott csak kibeszélt addig. Na, jól érzitek magatokat? Igen, és közben ott csinálták neki a tetkót. Figyelj, totál elmebaj a sziget nekem. Tehát, hogy nem akarom senki kedvét elmenni, nem akarok ilyen nagyon öreg lenni.
2: Ez már tényleg nagyon sok.
1: Totál elmebaj szerintem. Ez az én privát véleményem, Isten bocsássa meg nekem.
2: Még így is tévéből nézve is sok volt, mi?
1: Nekem maximális.
2: Na mi lesz 20-án
1: na,
2: még?
1: Vissza még, igen. Ma és holnap, tehát 19 és 20-án a Műegyetem rakparton nemzetközi színvonalú elektronikus zenei fesztivál is lesz. Fellép a szibériai származású Nina Kravis, az ambient, a techno és a house határ területein egyensúlyozó Christian Löffler, Sikcát, micsoda? Sikcát!
2: Vagy japán.
1: Nagyon jó, igen. Vagy japán. Toló és Falcao. Na, hát
2: de
1: ha valaki...
2: De szeretem őket, ugye, jaj, de rég láttam.
1: Nekem az összes CD-jük, meg kazettájuk megvan régről, főleg a Sikcak, neki aztán figyelj, van Sikcakos póló.
2: Tudod az szövegét?
1: Tudom. Pólóm is van, hogy őrjöngök Sikcakba, jöjjön Sikcak zenére, persze.
2: És tényleg ott lennél, na, elájulnék.
1: Halálosan ott állnék már ma este, azt, hogy kézen fognám, és ott állnánk a Sikcak koncerten a Műegyetem rakparton.
2: Itt lehet, hogy közben egy halálbaró, lehet, hogy olyat muzsikál DJ.
1: Á, gondolom, mert az lehet, mert elektronikus zene, hát mit tudna másik, gondolom. DJ Zsigcák, igen.
2: Na.
1: Aztán lapozzunk egy nagyot. A budai várban lévő Karmelita Kolostor, a korábbi miniszterelnöki központ ingyenesen látogatható a nagyközönség számára reggel 8 és délután 4 óra között augusztus 20-án, tehát holnap.
2: Megnézed?
1: Hát én voltam már benne.
2: Bocsánat.
1: Én nem nézem meg.
2: Akkor már nem sétálsz ott végig, te már sétálgattál.
1: Már ugye májusban bontották le ugye a kordonokat amúgy a Karmelitánál, ugye azelőtt ugye végig fönn volt, tele volt ugye rendőrökkel is, és akkor úgy lehetett átmenni, hogy személyigazolvány is. Már ha meg voltál oda hívva, amúgy, hogyha hiába adtad oda személyedet, nem engedtek be. Most viszont holnap 8 és 16 között ingyenesen
2: minden
1: lesz
2: nélkül mehetünk
1: a Karmelita Kolostoriba.
2: Mi van még ott?
1: Holnap, 20-án gasztrokert lesz reggel 8 órától a Szabadság téren.
2: Na, szerintem izgalmas lehet.
1: Ez eddig a legjobb. A hagyományos magyar ízek mellett nagyobb hangsúlyt kap a vegetáriánus és a vegán kínálat és az egészséges alapanyagokból készült ételek. A területen különböző ételes és italos food truckok kapnak helyet. A kivetítőknek köszönhetően az itt evők, pihenők nem maradnak le az eseményekről. Tehát hiába halózol ott a Szabadságtéren, közben láthatod majd a tűzijátékot, egyéb rendezvényekről lesznek a
2: egy jó kis piknikes program.
1: Aha, pontosan,
2: és azt gondolom,
1: pontosan,
2: hogy a szent kenyeret is itt szelik fel, tehát 20-án szokták általában az új kenyeret megvágni, és az a szent kenyér az új kenyér.
1: Nem mondasz hülyeséget, igen. Hát erről itt nem szól a fáma, de lehet, hogy így lesz, igen.
2: Egy ott lesz evés-ivási. Még valami?
1: Aztán szintén holnap lesz reggel 9 órától légiparádi a Duna fölött. Ezt a rakpartról lehet majd ugye megtekinteni. A nemzeti ünnepen megkezdődik az ingyenesen, még egyszer kihangsúlyozom, ingyenesen látogatható mesterségek ünnepe, amely egészen augusztus 23-áig tart a budai várban. Elismert kézműves alkotók érkeznek Európából és Ázsiából a rendezvényre. A látogatók megcsodálhatják a lengyel, dél-koreai, kirgiz, kazak, üzbég és török mesterek munkáit. Az idei díszvendég az Amerikai Egyesült Államok lesz, és ezúttal a fazekasság kerül majd a középpontba.
2: Én milyen tehát érdekes, hogy pont ez jött az agyamba, hogy én úgy kipróbálnám a fazekasságot. Esküszöm, én kipróbálnám, agyagoznék, leülnék.
1: Zsa, budai várban, mesterségek ünnepe, ingyenes, és 3 nap. Tehát
2: na,
1: sőt,
2: kellene,
1: tehát,
2: mögém egy Patrick Swayze, aki azért ott segíti a kezemet. És a dal, természetesen csendüljön fel a dal.
1: Meghalt.
2: Igen.
1: Most már igazi ghost lett. Most
2: szegény,
1: már
2: igen.
1: Igen. Aztán, szóval ez ingyenes a látó, ez amúgy nagyon izgalmasnak tűnik, és amúgy biztos, hogy csomó tök jó dolgot lehet ott megnézni, úgyhogy figyeljetek, ez talán az egyik leghosszabb program, hiszen az 20-ától 23-áig a budai várban, ez a mesterségek ünnepe, még egyszer mondom. Aztán, augusztus 20 és 22-e között az Országház díjmentesen előzetes regisztráció nélkül
2: na,
1: látogatható.
2: Itt az alkalom, Gyuszikám, mert ott még tudom, hogy nem voltál.
1: Nem.
2: Na, gyerünk.
1: Nem. Ott nem voltam. Tudod, mennyi lesznek?
2: Mint a Vatikánba.
1: Biztos lehet.
2: De menjünk, nézzük meg. Gyerünk, nézzük meg.
1: Amúgy
2: nagyon megnézném
1: a parlamentet.
2: Nem minden nap lát. Tök pici az ülésterem.
1: Igen,
2: úgy meglepődsz, amikor így meglátod az ülésteremet. Ha a tévébe, azt hittem sokkal nagyobb.
1: Hát ez mindig így van.
2: Kis csepp.
1: Kis csepp.
2: Tűnnek egymás mellett közelbe, kis csepp.
1: Igen, szóval...
2: Na most nézzétek meg.
1: 20 és 22-e között díjmentesen regisztráció nélkül látogatható. Ezt azért hangsúlyozták, hiszen szerintem. Egy, ugye a nemzeti ünnep véget. Kettő pedig, hogy amúgy az országház valóban látogatható az év bármely napján, de előzetes regisztrációhoz és pénzhez kötött. Szóval nem ingyen, és nem csak úgy, hogy bemész, hanem ez most erre a három nap, ezért gondolom, vagy két napra, szóval ezért gondolom, hogy nem lesz ott
2: hát ez
1: kevés
2: nagyon
1: ember.
2: Kedves,
1: nem
2: úgy,
1: lesz ott
2: úgy, kevés nézzük, ember. Nézzük.
1: Igen.
2: Nézzük meg.
1: Aztán a Margit-szigeten 20 és 22-e között ingyenesen látogatható az Élmény-sziget. Augusztus 20-án a Zapszalma zenekar lép fel reggel 10 órától, majd délután 4-től folytatódik a program a Deva koncertjével. Fellép a Quimby és a Random Trip, a forró balkáni hangulatról pedig a szerb Boban Markovic gondoskodik.
2: Hát ők nagyon jó fellépők. Szerettem
1: Boban Markovic,
2: a Random Trippet, nagyon szeretem.
1: A macskajaj zene.
2: Igen, és Random Trip az egy abszolút underground muzsikát játszik, de nagyon jókat, mindig valakivel kooperációban vannak rapperek, ilyen kicsit ilyen jamelnek sokszor, sok esetben beszállnak emberek is, az mindig ilyen érdekes fúzió tud összejönni, és a Random Trip vezetőjét, Delov Jávort ismerem is személyesen, úgyhogy hát biztos, hogy nagyon jó bulit fognak csapni.
1: Biztos vagyok benne. Viszont még annyi más ilyen ingyenes, tök jó program van, hogy arra gondoltam, hogy ezt meghagyjuk még 10 órára, hogy ne hagyjuk így félbe ezt, viszont lassan zenélnünk kell elfutni, de 10 óra után még elmondjuk, hogy
2: mondjuk
1: holnap
2: el.
1: Mire számítatok,
2: igen.
1: Illetve látjátok, vannak olyan programok, ami nem csak holnapra szól, hanem 23-áig vagy 22-ig is kitart, úgyhogy mindjárt mondjuk még nektek.
2: Felkeltett az érdeklődésemet.
1: Remélem nektek is,
2: nagyon hiányzik már valami zene, úgyhogy masszírozzál be valami jó kis zenét.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőséggé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
1: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok közé melegszik fel.
0: Közlekedési hírek.
1: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 16 perccel, még mindig szerda van, és még mindig augusztus 19-e. Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Elsöpörhetné már a jó Isten ezeket a kis fátyol felhőket. Jó sajnos reggelt ma mindenkinek.
1: Fogja, sajnos ma nem fogja, nem akarom elvenni a kedvedet, meg senkiét, de ma mondták az időjárás jelentése is, hogy nem lesz eső elvileg, nem lesz rossz idő, mert érzed.
2: De akkor inkább nem, hogy lenne eső, akkor inkább legyen eső, nem? De most ennek mi értelme van? Hát mondd már meg.
1: Ennek itt sajnos valóban semmi, hogyha már nem is esik az eső, de be van borulva, tehát hogy így rossz kedved is van, mert most, hogy minek ilyenkor egy ember, ugye én is így bele, mindig bele, nem azt, hogy depressziózok, mert az túlzás, de hogy így nyilván én sem örülök annak, hogy ilyen idő van, és így most tényleg így ülsz, és aha, tök jó. Igen. Mert amúgy hidegnek nincs hideg.
2: Nincs. Hát 27 de most fok ebben nem mész ki a strandra, hát ez egy olyan semmi, minek ez?
1: Igen. Na de ha már strand meg programok, ugye aki velünk tartott 9 óra, akkor már pedig reméljük, hogy
2: lesznek
1: velünk tartottatok.
2: Programok.
1: Programokról beszélgettünk itt, ugye jön holnap az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk, és ezzel kapcsolatban itt rákerestünk, hogy milyen programok, ingyenes programok lesznek. Hát rengeteg mindent elmondtam, ismételni nem fogom ezeket, hanem megyek tovább, mert hogy a vendégek komplex gasztronómiai élményekkel 7 helyszínen találkozhatnak.
2: Na, az a
1: ezek
2: miénk.
1: Az ízek utcája, figyeljetek.
2: Ez a miénk, ez a miénk.
1: Mondom a 7 helyszínt. Kossuth tér, Szabadság tér, Műegyetem rakpart, Margit sziget és a tűzi játékprodukciós területet, a Batthyány tér, Budai rakpart, Akadémia környéke. Mindenütt egyedi kínálattal készülnek a szervezők, de a hagyományos magyar ízek mellett nagyobb hangsúlyt kap a nemzetközi konyha, a minőségi street food és a tudatosság is. Megtanítanak, hogy ne legyél zsírosan, hogy ne legyél egy malac tulajdonképpen.
2: Engem mindig, amikor kimegyünk a tűzi játékra, akkor nekem kimondottan hiányzik az, hogy ott, ahol sétálunk, nem tudom miért, pedig hát mondjuk a felső rakparton, a pesti rakparton szoktunk mi mindig helyet foglalni, és onnan szoktuk nézni a kislányommal a tűzijátékot, és természetesen ugye, milyen egy gyerek, rögtön éhes lesz. Persze. És akkor keresi, hogy mit tudunk venni, valamit, akármit, na és ezek nincsenek. Tehát, hogy ezek nekem eddig nagyon hiányoztak, kíváncsi vagyok, hogy milyen újításokat csinálnak most, mert én kimondottan jól esne mondjuk venni valami jó nagy hamburgert.
1: Nagyon érdekes, hogy azt mondod most. Nagyon érdekes.
2: Vagy egy vizet, vagy bármit, egy üdítőt.
1: Mert hát ugye természetesen, ahogy most itt mondtam is, ugye a nemzetközi konyha mellett ugye lesz minőségi street food, és például most itt írják, hogy a klasszikusok, tehát lángos, kolbász, hotdog, barbecue mellett nemzetközi street food is bőven akad. Kézműves pizza az Akadémiánál, görög gírosz a Margit szigeten, mexikai fogások a Batthyány téren, és a Kossuth téren is, bocsánat, smash burger, tessék, a Kossuth téren, raclette sajt a Margit szigeten, és sült hal az Akadémiánál.
2: Na, de a rakpartra nem raktatok semmit, hát akkor oda kitolom a büfékocsimat.
1: Oda persze, majd oda akkor én. Édességből se lesz hiány, a levendula fagylaltozó és a frojó joghurt fagyia mellett gofri, csúrosz és palacsinta várja a kóstolókat. Újdonságként debütál a Batthyány téri macsastrand, ahol a japán zöldte a rajongói több változatot is kipróbálhatnak. De kézműves sör is várja az érdeklődőket a Margit szigeten a Legendánál és a Fehérnyúlnál, Prosecco pedig a Kossuth téren. Na, szóval piázni is lehet, édességezni is lehet.
2: Na, szuper.
1: Aztán pop-up piac a Batthyány téren. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, ahogy azt 9 órakor Zsuzsi már említette. A hagyomány szerint az újonnan learatott búzából sütött első kenyeret ezen a napon törik meg és szentelik meg országszerte, jelképesen az egész nemzet asztalára számva a bőséget. Ehhez a hagyományhoz kapcsolódik a Batthyány téren felálló pop-up piac is, ahol kézműves pékségek, cukrászdák és termelők kínálják majd frissen sült finomságaikat kávéval és házi italokkal kiegészülve.
2: Ez már a mi világunk.
1: Magamnak azt asszonya kinené. Amúgy ezek tök jó, ezeket adnám.
2: És tudod, hogy milyen nekem barátaim mesélték, hogy járnak mindig ezekre a gasztró bulikra, és nagyon finom dolgokat lehet megkóstolni.
1: Gondolom.
2: Úgyhogy érdemes szerintem ezeket számba vetni és kinézni. Hát látod, van, ami nekünk való. Nem a sziget, hanem nekünk már a halóz.
1: Igen, Táncos buli az nem nekünk való, de a gasztró, ezek a food truckok, oda lesátrazhatunk egy food truck elé.
2: Mi lekempelhetünk, jó? Úgy mondta, hogy mindenki értse ma már.
1: Igen,
2: most már lekempelhetünk.
1: Pizza vagy hamburger, Six Seven, tessék. Ha már nagyon igen. Fiatalos akarok
2: beszéljél
1: lenni.
2: Beszéljél fiatalosan, és igyekszem. Ne legyél boomer, jó?
1: Igyekszem. Aztán egy picit komolyabb programok is, például honvédségi szemle is lesz. Augusztus 20-án és 21-én 10 és 18 óra között a Városligetben, a Kóskáros sétányon a honvédség várja az érdeklődőket, kiállítanak harckocsit, önjáró löveget és gyalogsági harci járművet. Lehet lézeres céllövést gyakorolni, airsoft fegyverrel lőni és drón akadálypályán teljesíteni. Szóval ja, ez hát még
2: azok
1: fiú gyermekekkel.
2: Igen, azok a kisfiúknak, akik annyi idősek, mint a Gyuszi. Ez egy csodálatos program lehetőség. De valójában tényleg szerintem a gyerekek szeretik ezeket a katonás, vagy hát a kisfiú gyerekek szeretik többé-kevésbé ezeket a katonás játékokat, igen. Meg dolgokat.
1: Én PS-en eljátszok ilyen katonás játékokat, de én élőben jaj, de rossz katona lennék. Ráadásul egy, nincsenek ilyen dagadt katonák, kettő pedig, hogy én lennék az első, akit lelőnének
2: de Gyuszi
1: a
2: magát
1: fronton.
2: Így berakja egy ilyen skatójába, mindenki azt hiszi, hív egy taxit, mindenki azt hiszi, hogy ezért inkább el sem megyek, mert ide egy kis busz kell, az közben meg
1: rendes
2: sopát. Szóval azt hiszik az emberek, hogy a Gyuszi van vagy 150 kiló, az közben sehol semmi. Beállítja magát egy kövér embernek, mindenki azt hiszi, meghallja a hangját, és egy sokkot kap, hogy jó, te ilyen sovány, beteg vagy ember.
1: Úgy kéne beszemtölt, hogy amikor tudod, de eszembe jutott, hogy vigyázz, dagadt tizedes, álljon előre. Igen, uram, itt vagyok.
2: Lustadik, te lennél a lustadik.
1: Azt vagyok. Jogkurtot kérek. Jéggel, uram? Nem, szalonnával. Sok szalonnával. Na igen, na jó.
2: De jó, klasszikus.
1: Is. Augusztus 20-án szintén ingyenesen lehet bemenni a Vasút Történeti Parkba. Ki lehet próbálni a masinista ülését, megnézni a múlt századi mozdonyokat, menni egy kört a Kerti vasúton.
2: Kicsinek érdekelt ez? Na, őszintén?
1: Őszintén nem. Mm-hmm. Nem. Most felnőttként jobban. Jobban érdekelne ez, hogy például megnézni a régi múlt századi mozdonyokat, meg sokkal jobban érdekelni, a étkezőkocsit, hol ettek az emberek a vonaton, megint azt nézném meg az evés, persze.
2: Megint.
1: Tudom, persze. De miért amúgy múltkor mi egy első osztályú vonattal jöttünk, még amikor szülinapomon voltunk lent ugye Zamárdiban, és ott volt étkezőkocsi, és nem vettem semmit, de elsétáltam, megnéztem. Érdekelt, na. Tehát, hogy így most így felnőttünk,
2: és
1: jobban
2: tetszett?
1: Érdekel.
2: Aha. Nagyon. Jó volt az étkező részleg.
1: Volt. Nem volt sok minden, úgyhogy annyira az a része nem tetszett, de maga az ülések, meg úgy a feeling az nagyon, de én egy ilyen olyan étkezőkocsival mennék egyszer valahova, amit így a filmekben látni, ez a Orient Express feeling, tudod, ez a régi vágás, ez a klasszik elegáns, akkor ott tényleg egy menüt kikérni,
2: hát
1: egy leves
2: meg azok
1: főt.
2: Nagyon szépen meg voltak csinálva, ezek a nagyon régi rajvonatok, de hát most eszembe jutott, be is villant, hogy az volt rányomva ezekre a szendvicsekre, vagy süteményekre, hogy utasellátó. Utas ellátó ilyen logója volt a vonatnak, és utas ellátós süteményeket, meg szendvicset, meg volt egy ilyen rolád, és azon is rá volt nyomva, hogy utas ellátó. Most ez így visszajött nekem a 80-as évekből egy emlékkép, hát azért mi utaztunk Balatonra rengeteget anyukámmal.
1: És akkor hogy utas ellátó.
2: És az volt, igen, hogy utas ellátó.
1: Szóval amúgy ez is érdekes program, mert ugye ez is ingyenes, ez a Vasút Történeti Park. Illetve azt mondja, a múzeumok közt is akadnak, a múzeumok közt is akadnak ingyenesen látogathatók, például a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum, a Közlekedési Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum.
2: Na, tehát engem például ez sokkal jobban érdekel.
1: Mi szerintem, mondom, én ezt a cikket mindjárt elküldöm magamnak e-mailbe, és megmutatom a feleségemnek, és szerintem holnap valamit. Tehát ezek rengeteg tök jó ingyenes program van. Az, hogy tele lesz a
2: múzeumok,
1: az
2: szerintem hát nagyon érdekes, be lehet menni ingyen, járjátok körbe.
1: Igen, mi a Szépművészetibe amúgy is akartunk elmenni. Hát így, hogy meg ingyenes.
2: Tessék, itt a lehetőség.
1: Abszolút jó.
2: Kiránduljatok végig.
1: Egy kis vallás is következzen, ugyanis 19 órakor a Szent Mise után indul a Szent Jobb körmenet a bazilika elől.
2: Jaj,
1: ellapoztam. 21 órakor indul a mintegy 30 perces show, amely a Kárpát-medence megszületésétől mesél el egy történetet, miközben egy fényfestés jelenik meg a parlament homlokzatán.
2: Igen, feltételezem, ez már este van.
1: 21 órakor. Fényfestés. Igen, igen. A produkciót egy 10 perces tűzijáték zárja. Aztán augusztus 22-ére ugrok, és október 4-éig tart, hú, ez de sokáig lesz, a nyitott portanapok, melynek keretében 5 hétvégén az ország 19 térségében nyílnak meg a családi gazdaságok, pincék és manufaktúrák kapui. A programsorozat első állomása augusztus 22-23 Szatmár-Bereg lesz, és persze a híre Szatmári Szilva, amiből így süt, micsoda? Így készül a lekvár, amiből készül a lekvár. Nekem a Szatmári Szilváról a pálinka jutott eszembe, de
2: mindegy. Valamiért nekem is rögtön.
1: Ugye? Hát igen. A helyi termékek kóstolói és borkóstolók mellett vezetett porta és farmbejárások, kézműves foglalkozások, gyógynövény ismereti programok, méviaszgyertyaöntés, fazekas korongozás, kovács és fafaragó bemutatók, papír és kosárfonás a program ezeken a napokon. Ez nagyon, nagyon sok egy
2: fél kosárfonás, imád.
1: És hoznád magaddal haza, és azzal menni a piacra.
2: Hát nem, voltam a farmon, és ott volt egy feladat, mindannyiunk számára kosarat kellett fonni, meg mindenfélét lehetett fonni, papucsot, meg minden. Följött egy nagyon aranyos, nagyon kedves kis asszonyka, akinek a kezébe volt már ez 50 éve, és 50 éve fonogatott, de minden, de úgy, hogy kb. 2 perc alatt belőled is kis kosarat tudott fonni, és hát ott megmutatta, hogy ezt így, és így járt a keze, de tényleg ilyen másodperc, mondtam neki, csókolom, egy nagyon picit letetszik tudni lassítani a folyamatot? Persze! És ugyanolyan gyorsan megmutatta, aztán nekünk ott a fonogatásból az lett, hogy mindenki jobbra dőlt, balra dőlt, tehát senki nem végezte el valójában a feladatot. Én teljesen elzárkóztam ettől, én mondtam, hogy én gyerekek, én nagyon szívesen főzök, sütök nektek bármit, amiből még tudok, és inkább kivettem abból a részem, hogy csináltam a csapatnak enni, de valahogy az, hogy én üljek, kötögessek, fonogassak, az annyira távol áll tőlem, és annyira fölidegesít, hogy közben csúnyán is csinálom, mert hogy ilyen nulla kézügyesség. Hát na hát, a jó Isten, most öljetek meg mindent, nem adhat a jó Isten. Hát kaptam egy csomó minden más, hát most ha kézügyességet nem adott, na most akkor mit csináljak?
1: Én sem voltam soha egy nagy, volt nekünk is még általános iskolában technika óránk, ugye ez volt a neve, és a legügyetlenebbek közé tartoztam, tehát ugye kegyelem ketteseket kaptam, mert mit tudom én, a madáretetőből megcsináltam a kaput, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen...
2: Annak is örülni kellett.
1: Annak is örülni kellett, hogyha a kapun befért legalább egy csepp cinege, vagy valami, tehát, hogy nem egy ízé, tehát mert méretarányokat se tudom. Fél mai napig azt mondja nekem valaki, hogy mit, hogy 45 centi valami, fogalm sincs, hogy az mekkora.
2: És a 20?
1: Azt pont tudom. Na, de menjünk is tovább, mielőtt itt teljesen elmegyünk más téma felé. Azt mondja, Siófoki fesztivál is lesz. A bor és a kenyér ünnepe évről évre a nyár egyik legnépszerűbb siófoki rendezvénye, amely a hagyományok tiszteletét, a közösségi élményeket és a minőségi szórakozást ötvözi.
2: A szervezők... Igen, ilyenkor a patrióták összegyűlnek, az ott élők, és aha, akkor összejönnek. Jó, szeretnél ilyen patrióta tag lenni valahol?
1: Nagyon balatoni. Az a Márdi lakos, igen, én szeretnék. A szervezők mindenkit szeretettel várnak augusztus 14-e, az már is múlt, és 22-e között a siófoki hajóállomáson megrendezett fesztiválra. A nemzeti ünnep gyermekelőadások, táncbemutatók, népi játékok, kézműves foglalkozások, valamint a siófoki férfi dalkör és a Balaton táncegyüttes műsora színesíti a programot. Tessék.
2: Na, ez is jó, oda is le lehet.
1: 22-ig tart, és már 14
2: magunkat.
1: Óta. Igen.
2: Ennyi.
1: Aztán Bóköz Fesztivál. Augusztus 22-ig tart a Bóköz Bőköz Fesztivál. Bőköz Fesztivál a dél-baranyai Ormánság falvaiban. Ez Kémes, Szaporca, Tésenfa és Dráva Csehi. Ez ad otthont a Duna-Dráva Nemzetközi Park Ős-Dráva Látogató Központjával.
2: Úgy szeretem,
1: együtt.
2: Drága Gyuszikám, hogy tudsz olvasni. Ez az.
1: Ugye?
2: Ez
1: tudok.
2: Az. Ne, nekem most ott bajok lennének, tudok ezeket ott most kiolvasni.
1: Igen.
2: De ez akkor Baranya megye, feltételezem.
1: Délbaranya, így van, Délbaranya. Itt rendezik meg a Dráva Jazz Fesztivált, amelynek keretében fellép Horányi Juli, a Varga Gábor Jazz Trio, illetve a Varga Tivadar Jazz Trio, továbbá Pomezánszky György a legendás televíziós újságíró podcast beszélgetéseit nézhetik és hallgathatják meg a látogatókat.
2: Úgy látszik, hogy ott jobban szeretik, közkedveltebb a jazz.
1: Kamázzák, igen. Aztán a virágkarnevált már említettük, ez augusztus 20-ai felvonulás lesz, tehát holnap reggel 8 órától több mint 1500 hazai és külföldi táncművész kíséri végig a városon a több százezer élő virágból készült kompozíciókat.
2: De jó, na én erre mindig ezt vágytam, ezt már elmondtam, hogy erre mindig vágytam.
1: Le ne menjek Debrecenbe.
2: Hát én nem.
1: Hát én nem.
2: Aztán. Ez idén is kimarad, pedig bakancslistám nekem a virág karnevál, de még egyelőre nem
1: főleg
2: találtam.
1: Ugye? Jó, igen, amikor jó. Mármint úgy értem, hogyha
2: nincs annyira meleg.
1: 20-a ilyen eső. Igen, van, amikor ott vagy esik, vagy túl. Most nem pont nagyon jó, mert holnap ilyen 33 fok körül mondja az időt, az pont jó, tehát ez egy nyári idő. Elvileg esni se fog, úgyhogy tök jó.
2: Nem aztán találtam még ebben partnert magamnak, és hát édesanyám az mondjuk biztos partner lenne, de ő most azért ő lábadozik, ő most nincs jól. Úgyhogy
1: na,
2: most
1: jövőre kimentek.
2: Amen.
1: A virágkarnevára. Aztán Fehérvárra is el tudunk utazni, ugyanis holnap, és tehát 20-a és 23-a között 4 napon át a középkoré lesz a főszerep. A székesfehérvári királyi napokon Szent István ünnepéhez kapcsolódó események, történelmi óriásbábok, fényjátékok és családi programok idézik meg a város múltját. A kínálatban panoráma buszozás, fáklyás városnézés, valamint 21-én és 22-én könnyű zenei koncertek is lesznek. Tehát Fehérvárra is érdemes lelátogatni, ott meg aztán igazi ilyen kis középkori kis történelmi
2: négy nincs is messze.
1: Lehetünk.
2: Hát gyakorlatilag itt most az országszerte majdhogy nem mindegyik nagy megyében azért készülnek a 20-ai ünnepségekre és erre a hosszú hétvégére.
1: Bizonyám. És akkor ugye, amiről már szintén beszéltünk, de azért említsük meg még egyszer, hogy ugye ma kezdődik a Strand Fesztivál, ugye Zamárdiban, és
2: na, ott mi a
1: lánynap? Lesz.
2: Tudunk erről valamit, vagy mi? Most csak megkérdeztem nagyon gyorsan.
1: Zsuzsám, semmiből nem tart, hogy rákeressek.
2: Mit mondtál, hány napos a Strand Fesztivál 2?
1: Nem mondtam, mert nem tudom, de ma kezdődik. De mindjárt megnézem, hogy pontosan mennyi. 4. 19-22-ig van ez, aha, ugye, ahogy már említettem, de még egyszer kimondom, mert imádom, Zamárdiban.
2: Tehát akkor a mai naptól
1: igen,
2: már indul.
1: Igen, a programtábla van itt ilyen, figyelj, előadók. Mondom, előadók. Azt mondja, lapozunk. Na hát, huha, ellapoztam valamit. Bocsánatot kérek mindenkit.
2: Mindjárt na, el fogja
1: van,
2: mondani.
1: Tessék.
2: Mai nap?
1: 19-e, nagy színpad, máma.
2: 18,
1: máma? 18 órától Blaha Louisiana, 19:45 Honey Beast, 21:30 Bagosi Brothers Company, 23:30 Robin Schulz, 01:30 100 Scenes.
2: Szerintem ez a mai egy egészen izgalmas előadókból összeállított műsor lesz.
1: Bizonyám.
2: Aki szereti őket, az biztos, hogy csúcskoncerteket fognak adni.
1: 18 órától kezdődik a buli.
2: Nagyon jó.
1: Holnap 18:30-től Curtis, 20 órától Kowalski meg a Vega, 21:40 Elefánt, 23:20 Analóg Balaton, 00:45 Kossz Diszkó és Strand, 01:20 Bruno és Spack, 01:55 K. Kevin, 02:30 Vini.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre jobban tetszik ez a line-up, mint a Szigetnek a line-upja volt.
1: Mert ezeket ismerjük.
2: Igen,
1: tehát, hogy tényleg
2: igen,
1: a Szigeten,
2: köszönöm, igen.
1: Nem neked kellett kimondani, igen. És figyelj, de még jön a várjál, még jön a 21-22. Először maradjunk a 21-nél, az péntek lesz, ugye. 18:30 AVS, 20:15 Valmár, 22 órakor Betonhofi, 23:50 Judlo, és 01:20-kor Netz Party.
2: Á, nagyon jó. A Netz Partyra mindenkinek Netzbe kell menni, nem lehet alatta semmi.
1: Nekem is lehet Netzharisnyába? Ott lennék most Zamárdiban? Akkor úgy lehetne, csak szigorúan
2: az az igazság, hogy a vizuális típus vagyok, Gyuszi, és egyből elém jött egy kép, ahogyan állsz.
1: A szőrök így jönnek ki a Netzharisnyába, igen.
2: Más láttam valahogy. Nem a szőrt.
1: Igen, kellemetlen lenne.
2: Ez a nap is jó. Ez mi volt? 21?
1: Ez 21, és jön az utolsó nap.
2: Már, akik szeretik Walmart, hát ott milyen tombolás lesz.
1: És 22-e szombat, 18:45 Follow the Flow, 20:15 Manuel, 21:45 Quimby, 23:30 Dash, és 01:15 Hybrid Minds.
2: király.
1: Igen, ez a nagy színpad.
2: Mindegyik napról tudnál magadnak is te is választani valakit. Ezt én szereted a Dest például.
1: Én nagyon kamázom a
2: Dest.
1: Én
2: szeretem a Walmart.
1: A Walmart is szeretem.
2: Szeretem Curtis-t is, úgyhogy én tudnék úgy nézelődni ott.
1: És akkor most kapaszkodjál meg, mert még
2: nincs vége.
1: Várj, hát a nagy színpadot azt végigmondtam. De van ilyen, hogy Dreher színpad, és most kapaszkodjunk meg, 20-án, holnap, 19 órakor Deák Bill Gyula, 21.45 LL Junior, 22.15 Belga, 00.30 Mind Life Crisis.
2: Nagyon jó a Belga, meg a Juniort is nagyon szeretem.
1: 21-e, szintén Dreher színpad, tehát nem a nagy színpad.
2: Igen.
1: 19 óra Moriones, 20.45 Ivan and the Parasol, 22.30 Bikini, 00.15 Dub Effects, 01.45 Sigma.
2: Jó.
1: És akkor 22-e szombat, 19 óra Hauber and Bonanza, 20:45 Charlie, 22:30 Koli, valami japán lehet, vagy nem, tudom, és 00:15 pedig TNT.
2: Mindegyik napról, és mindegyik szín... Ja, TNT. Igen. Na, hát figyeljetek, gyerekek, úgy látszik, hogy ott egy idősebb generációnak lett összeválogatva a line-up.
1: A
2: Dreher színpadon is, de egyébként a nagy színpadon is, mert hogy biztos, hogy valaki olyan állította össze ezt a programot, aki ilyen korosztályunkbeli.
1: Úgy
2: mert
1: a programot.
2: A programot.
1: A programot.
2: Mert nekünk, nekem például ebből minden napra tudnék, és minden színpadról tudnék választani valakit, akinek ugye? Szívesen megnézném.
1: Na,
2: a koncertjét.
1: Ennyi a különbség.
2: Igen?
1: Ennyi a különbség egy jó kis zamárdi strandfesztivál között, meg a Sziget között, hogy innen kapásból tudtam én is négy olyan koncertet, vagy négy olyan fellépőt, akinek a koncertjére, ha ott lennék most Zamárdiba, minden további nélkül ott állni. Sőt,
2: ugye?
1: Csak a nagy színpadon tudtam, vagy 5-6-ot mondani,
2: én
1: és ezen a Dreher színpadon is simán.
2: Nekem is felcsillangatott a szemem.
1: Charlie-ra kimennék, TNT-re.
2: Hát ők mind simán. Olyan garancia, hogy ott tényleg jó koncertet
1: abszolút.
2: Fogsz kapni, jót fogsz
1: igen.
2: hallani.
1: És
2: valószínűleg
1: igen,
2: az van, hogy ha már így összehasonlítgatjuk a Szigettel, de én össze akarom hasonlítani, hogy a Szigeten a meghívott előadók közül ugye rengeteg külföldi volt, és így a Sziget is rengeteg külföldi volt, tehát voltam én is kint, akkor is tapasztaltam, hogy sok külföldi látogatója volt a Szigetnek, a barátaim is pontosan
1: nézd,
2: erről adtak számot.
1: Inkább. Mondjuk, igen, maradjunk, mondjuk
2: a Zamárdi Strandfesztivál az meg a miénk.
1: Így
2: igen.
1: van, így
2: itt
1: van.
2: Érezhető.
1: Ezt nyugodtan mondjuk ki szerintem, ezzel szerintem nem bántunk senki, de
2: hogy?
1: Én a Gerendás úrnak is, aki a Sziget szervező és a szemébe mondanám, hogy ez drága Gerendás úr, ez külföldieknek van ez a fesztivál kitalálva.
2: Valószínűleg ő így is készül erre.
1: Ez valószínűleg így van. Míg a Zamárdi Strandfesztivál pedig inkább, sőt nem inkább, hanem a magyaroknak készül, nekünk készül.
2: Pontosan. Itt jól látható a meghívott sztárvendégek közül.
1: Jól látható a line-upon, jól látható az egész milliójén ennek a történetnek, hogy igen, a strandfesztivál az magyar kínálat, vagy
2: igen.
1: magyaroknak való kínálat, míg a Szigetfesztivál pedig inkább azért az angoloknak, az íreknek, a németeknek, a nem tudom,
2: a
1: tehát a hollandoknak, belgáknak, sorolhatnánk.
2: Igen, nem a magyar nagy közönségnek.
1: Nem. Természetesen rengeteg magyar volt kint, mondom, láttam erről egy videó összeállítást, rengeteg magyar volt kint, de javarészt akkor is azt gondolom, hogy ez a Liberty
2: igen.
1: Island, maga az elnevezés is ugye, hogy ez ilyen külföldi vonatkozású, hogy ez a szabadság szigete, hogy itt mindenki az van, hogy az lehetsz, aki akarsz, itt együtt vagyunk, és ez picit nekem ez egy ilyen inkább egy külföldi vonatkozású történet. Aztán mondom, bocsánatot kérek mindenkitől, aki volt kint és jól érezte magát, de én ez az én meglátásom, hogy
2: ez
1: hogy
2: a Zamárdis buli, ez izgalmasabb.
1: Ez a strandfesztivál, ez egy sokkal izgalmasabb
2: igen.
1: dolog, igen. Na jó, 11 órakor jövünk még ám hozzátok vissza, úgyhogy ne nagyon menjetek sehova. A programajánló ennyi volt, szerintem bő 40 percen keresztül soroltam itt a programokat, úgyhogy remélem,
2: ebből már
1: hogy...
2: aztán tényleg tudtok választani,
1: igen.
2: ha éhesek vagytok, ha zenére vágytok, ha Miskolc vagy Debrecenre akartok menni, de én nem már
1: Miskolcon
2: tényleg
1: nem tudjuk, mi lesz,
2: már mindent felsoroltunk. Nekünk ne panaszkodjatok, hogy nem
1: hogy
2: tudtok,
1: nem mondtuk,
2: hogy nem tudtok
1: igen.
2: választani,
1: igen,
2: mert ez
1: igen.
2: már tényleg olyan, mint amikor
1: de,
2: a gyerekemet beviszem a játékboltba, és nem tud választani.
1: A bőségzavara, igen. Na. Igen. Úgyhogy 9-kor is egy jó 20-22 percig soroltuk, most pedig már 24. percnél járunk, és végig ment, úgyhogy remélem, hogy ti is meg megtaláltátok, megtaláltátok a kedvetekre való programot. Így van. Úgyhogy még 11-kor jövünk vissza, de már nem programajánlóval.

Volt a telefon, nem veszem fel. Hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játsz a lelkemmel. Hiába hívod a telefon, nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy szépen megkérlek, hogy

0: kutya, ami annak tűnt egykor, most már hadakutya. Órák tűnnek el a fotóhomokban, a múlt vérzik szégyen ütötte golyónyomokban. Hazudni bármiért is, ez minden perc drága már. A rácsok még őrzik testemet, de te vagy a láthatár.
1: Világok vagyunk,

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
3: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsáy Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormány fő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4IG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztesség és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyos. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
4: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok közé melegszik fel.
0: Közlekedési hírek.
4: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi útat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk!

0: Fel nap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, szerda van és augusztus 19-e. Csoda szép délelőttöt mindenkinek.
2: Hello, sziasztok!
1: Hello, Bello!
2: Na, szia, Gyuszi!
1: Hello, Zsuzsám! Programajánló ugyan már nincs, bár végül is, ha így nézzük, ez a szegmens is egy picit programajánló. Igaz, itt már inkább javarészt az őszi televíziózásra buzdítunk benneteket, mert hogy mind a TV2, mind pedig az RTL, tehát ugye a két nagy kereskedelmi csatorna bejelentették az őszi műsorrendet, hogy így mondjam. Tulajdonképpen a Most Wanted a hajsza az már el is indult, ugye, ami az RTL-en van, ugye Sebestyén Balázs, Fróner Fecó és Pápa Jócia. Most még azt hiszem ott tart a forgatás, hogy kergetik a,
2: tehát forgatás,
1: a bűnözőket.
2: Aha, de műsorom még nincsen.
1: Műsorom még nincsen, de azt hiszem pont ezen a, nem, múlt héten kezdődött el a kergetőzés, és akkor gondolom egy hétig, azt hiszem egy hétig tart, és akkor utána gondolom megvágják, meg ez az amaz, azt majd adásba.
2: Igen, az általában gyorsan leszokott menni. Meg hogy nem egy hosszú adás a Most Wanted.
1: Nem.
2: Pikpak lemegy.
1: De az már úgymond úton van, hogy így mondjam, úgyhogy az majd nem sokára meg is tekinthető az RTL műsorán. Aztán szeptember első hétvégéjén debütál az X-Faktor következő szériája, melyben ugye kettő zsűricsere is volt, ugye sem Tóth Andi, sem Valkusz Milán nem ül már ugye a zsűripultba, Tóth Andi helyett Szoller fog helyet foglalni a mentorpultba, Valkusz Milán helyett pedig visszatér Báj Alex, és Majka és Gáspár Laci pedig maradnak a helyükön. És ugye a műsorvezetők körében is ugye csere történt, ugyanis Köllő Babett és Ember Márk fogják majd ugye vezetni ezt a szériát.
2: Na, de jó, Babettot szeretem.
1: Nem hallottad?
2: Nem, mert titkolózol mindig.
1: Jó, én ezt már rég tudtam.
2: Hát igen, de nem mondhattad el
1: nem
2: nekem.
1: Nem mondtam el, nem is akartam, persze,
2: mert
1: nem szabad.
2: Mert tudjátok,
1: nem
2: hogy szabad. Elszólom magam.
1: Igen, nem szabad, nem szabad, de ez jó. Már egy régi, igen,
2: Babettot
1: igen.
2: Babettot nagyon kedvelem.
1: Örülök én is, hogy kapott ilyen nagy lehetőséget.
2: Igen, igen, meg egy laza, jó fejcsaj, úgyhogy nagyon, biztos, nagyon, biztos nagyon, hogy nagyon, nagyon jó fog állni neki ez a műsorvezető.
1: Az ember már nem tudom, hogy fog ebben helytállni, mert ő neki szerintem nem az ő, én nem tudom valahogy elképzelni,
2: nem lehet
1: ő az
2: még
1: egy másabb.
2: Tudni.
1: De ő volt ugye annó a reggelibe ő, és ott is nekem ő egy picit
2: lassú,
1: egy picit művészieskedő színész típus.
2: Igen.
1: Ezáltal egy ilyen showműsor, nem tudom.
2: Majd meglátjuk, nem, most az én asztalom, ne írjuk le rögtön.
1: Nem az én asztalom ezt eldönteni semmiféleképpen. Aztán visszatér, elég rég volt már az RTL képernyőjén, a Celeb vagyok, ments ki innen. Az is vissza fog térni.
2: Mennek a dzsungelbe az emberek.
1: Arról még nincs szó. Arról van szó, hogy kik fogják úgymond vezetni ezt a csatározást. Ja,
2: általában
1: a
2: Balázs szokta. Sebestyén Balázs. Már nem. Már lehet, nem akar elutazni Balázs.
1: Istenes Bence, Puskás Dallos Peti, Árpa Attila és Sipos Orsolya. Utóbbi egy stand-upos hölgy. Nagyon nagyot megy amúgy. Én is szoktam néha látni. Bizony. Ilyen különböző szerepeik lesznek természetesen, tehát ne úgy képzeljük el, hogy négyen állnak a kamera előtt és belebeszélnek. Valószínűleg a Bence és a Peti fognak ugye állni a úgymond stúdió részen, és ők beszélnek, és az Árpa Attila és a Sipos Orsolya pedig egy teljesen más szerepkörben.
2: Lehet, hogy ők ott lesznek a helyszínen.
1: Akár az is előfordulhat. Erről nem szólt még a fáma, de ezt már bejelentették.
2: És még arról sem, hogy kik utaznak.
1: Arról meg aztán még nagyon nagy.
2: Mennél?
1: Arról még titok. Dehogy is, Isten ments, én ilyen farm, Ázsia, celeb vagyok, ments ki, ilyenekre biztos, nem. Hogy nem. Hát én nem bírom ezeket, tudod.
2: Félnél
1: nem...
2: a dzsungelba?
1: Jaj, raj, nagyon.
2: Ott én is.
1: Hát megtámadna egy pók, vagy valami, tudod, én azt.
2: Ott én is félnék. Hát amikor, hogyha már a farmot majd elkezded mondani, hogy kik fognak, igen, szerepelni, én ott szerepeltem 4 éve már, hogy szerepeltem a farmba. Akkor ott mi a pajtában laktunk, és a pajtának az ilyen kis tetőjén, hát ilyen féltetős volt, ott több nyest pár ott éldegélt, és akkor én arra keltem, hát én nagyon rossz alvó vagyok, nem hogy arra keltem, el se aludtam, és csak így nézegettem, hogy mi az, ami fönt szalad a gerendákon. Jaj. És néztem, hogy most ez valami kis patkány, és akkor egyszer csak megláttam azt az aranyos kis fejét, amúgy nagyon-nagyon aranyos feje volt ennek a nyesnek, viszont az már nem volt annyira aranyos, hogy onnan föntről azért lecsúnyázta az ágyamat, a párnámat, hát ott onnan pisít le, onnan kakít le, az annyira már ott nem volt annyira szimpatikus, hogy arra a párnára feküdjek le, amit előzőleg lepisílt, és hát ott ugye most nem volt nagyon lehetőség.
1: Ha persze.
2: Sőt, volt róka is, amit szelidítettünk, mindig följött az már a parasztháznál.
1: Mi kishercegnek érezted magad?
2: Maximálisan. És mindig, hát följött, mi dobáltuk neki a kis jó kis szalonnabőrt, meg egyre közelebb jött, szelidítettük.
1: Na, igen. Hát ez is egy feladat, ugye?
2: Igen, hát de mind a mellett, hogy voltak azért házi állataink is, akikről gondoskodni kellett.
1: Persze.
2: Én valahogy egyébként élveztem a farmban létet egy ideig, addig, amíg...
1: Mennyit meg nem voltál ott?
2: 5 hetet. Addig élveztem, sok. Amíg meg nem tudtam, hogy beteg a kislányom, és onnantól kezdve elindult velem egy ilyen befordulás, bebolondultam ott szó szerint, hogy nem tudom, hogy mi van a gyerekkel, hogy most éppen lázas. Kész, akkor már végképp nem aludtam, ennyi volt, és az éjszakai nem alvások azok teljesen felborították a normál épp gondolkodásomat, és már mindent is csináltam bent a farmon.
1: Tehát nehéz elvonatkoztatni a külvilágtól egy ilyen műsor.
2: Tudsz bolondulni amúgy, főleg, hogyha tényleg kapsz egy rossz hírt, akkor persze, meg aztán persze. Kész, tudod, hogy elgurult a gyógyszer.
1: Igen, maximálisan értem ezt a részét.
2: Én már ott nagyon vártam, hogy hazajöjjek és kiesek, már nem érdekelt semmi.
1: Hát valakik még csak most kezdenek neki, mert ez volt az RTL kínálat, és most átlapozunk a konkurens TV2 kínálatára, ugyanis Fischer Gábor a csatorna program stratégiai és tartalomgyártási igazgatója az Instagram oldalán közzétett videóban elárulta. Szó szerint idézem, rengeteg dologgal készülünk az őszi szezonra. Jön a házasság első látásra vadonatúj évada, lesz Farm VIP, érkezni fog a kísértés, lesz Ázsia Express, ugye a Megasztárról már beszéltünk. Leforgattuk a Hazudha tuccot, lesz újra tervezés, és showműsorok tekintetében sem lesz a Megasztár egyedül. Ezt még nem mondtuk el sehol, de össze visszatér a Sztárban Sztár, úgyhogy izgalmasak lesznek a hétköznapok, illetve a hétvégék is a TV2 képernyőjén. Ezt ugye mondom
2: viszont
1: maga Fischer Gábor.
2: Én elárulom, hogy ezt a farmot, ezt nem most forgatták, nem ezen a nyáron, hanem ezt, mikor voltam ugyan a Sztárban Sztár All Stars-ba, igen, ezért vagyok én jó, mert ilyen Sztárban Sztár All Stars, igen, tavaly igen. Volt. Már akkor a Dérhenit, mert ő már köztudottan nyilvánosságra hozták a szereplőket,
1: így van.
2: A Dérhenit úgy engedték ki a farmra, farmról, a fotózásra, hogy tényleg úgy jött szegény a farmról, tiszta piszok volt, hiszen ott segítettek neki rendbe hozni magát, hogy a fotózáson részt
1: section.
2: Tudjon venni.
1: Aha.
2: Igen. Úgyhogy a farm az már akkor forgatás.
1: Akkor
2: forgott, és ez nem ma volt, hanem ez nem az idei nyáron volt, hanem ez a tavalyi nyáron.
1: Tavalyi nyár végén lehetett akkor, mert hogy ugye a All Stars az
2: mindig
1: viszont
2: úgy
1: az
2: van,
1: biztos,
2: igen.
1: Hogy őszfele.
2: Így van. Mindig
1: már.
2: Úgy van, hogy július vége fele indul, és augusztus 20-án fejeződik be valahogy így van a forgatási menetrend.
1: Tudtuk, hogy ez már akkor kész van.
2: Ez már rég.
1: Ami
2: ez
1: még
2: már ott lapult a fiókba régóta.
1: Aha, csak most jelentették be akkor a szereplőket, igen. Az viszont kiderült már, hogy a TV2 idén nem számol a Dancing with the Stars újabb évadával, ahogy az is, hogy egy vadonatúj formátummal tesznek kísérletet idén, ami a Destination X névre hallgat. A Belgiumban született műsor alapötlete, hogy a versenyzők egy európai utazásra indulnak, de a célállomásukról fogalmuk sincs. Feladatuk, hogy különféle feladványok megoldásával derítsék ki, pontosan hol járnak. A végső győztes pedig 20 millió forinttal és felejthetetlen élményekkel tér haza. Hát ez
2: igen.
1: A nagy bejelentés itt, ugye, mert ugye erről beszéltünk, mert volt tálás.
2: Körülbelül most fogják, már most csinálják szerintem,
1: igen.
2: Mert augusztus vége fele volt erről szó, és szeptember eleje, ez egy jó pár hét, azt hiszem 4 vagy 5 hét ennek is a forgatási ideje, úgyhogy most már szerintem ők már utazgatnak a busszal.
1: Igen.
2: A lesötétített ablakos busszal.
1: Igen, ugye a Megasztár zsűribe is lett egy csere, azért ezt még aki nem hallotta el, mondjuk ugye Marics Peti és Herceg Erika maradtak a tavalyi évadról, és melléjük csatlakozott Dalos Bogi, illetve T. Deni. Úgyhogy így lesznek 4 zsűrik. Na de, a már említett Farm VIP.
2: Ó, várj egy pillanatot, igen. Csak így begondolkodtam, hogy látod a jó Isten, hogy soha nem csinál véletlenségből dolgokat. Ugye úgy volt, hogy én ezen a Destination X-en voltam castingon.
1: Igen,
2: és aztán utána a legutóbbi tárgyalásunk meg az volt, hogy tologatták jobbra-balra, meg ilyen kérdőjelek voltak, meg még a, tehát hogy így a gázsiban sem tudtunk igazán megállapodni, és akkor én azt mondtam, hogy szerintem ezt engedjük kell. És hogy milyen jó is, hogy így döntöttem, mert most pedig lehogy, látod, hogy semmi nincs véletlen, hát most nekem édesanyám kórházban van egy nagyon komoly ápoláson, és nagyon komoly műtéten esett át, és nekem, én nem is tudtam
1: nem
2: volna akkor
1: azt. Utazgatni.
2: Már lehet, hogy a buszon ülnék, és lehet, hogy most éppen le is szállnék. Uh-huh. Tehát, hogy visszajöjjek,
1: igen.
2: Hogy jelen tudjak lenni.
1: Persze,
2: ebben a kórházi dologba, és hogy mindig milyen érdekes, hogy látod, semmi nincs véletlen. A Jóisten a kezében tart bennünket, és így irányítgatja a dolgokat, fentről a szálakat. Na de,
1: igen.
2: Hogy ne csak szomorú dolgokról beszéljünk.
1: Igen, de jól mondtad amúgy ezt a Farm VIP végét, mert hogy mármint, hogy tavaly forgatták, és ez most már olyan szinten is bizonyítékot nyert, hogy augusztus 31-én már adásban lesz. Tehát hónap utolsó napján adásban is lesz az új
2: hát
1: Farm VIP.
2: Mert ha most forgatták volna, akkor nem akkor tudták volna még
1: hát persze,
2: műsorra tűzni.
1: Meg kell vágni, persze.
2: Na, nagyon is.
1: Nem, ez most már augusztus 31-én, úgyhogy Zsuzsánk
2: a farmot tudjuk jól, hogy
1: jól
2: nagyon jól vágják.
1: Biztos,
2: bőrömön tapasztaltam.
1: Na és akkor most jön a kedvenc részem, gyerekek, amikor mint a két öreg a Muppet Show-ból, ugye a Zsuzsi és Gyuszi végigveszik, hogy kik szerepelnek ebbe, és tulajdonképpen a nem is tudom hány versenyző van. Én már végigolvastam egyszer, és nagyon-nagyon kellett
2: előre
1: arra
2: nevetek.
1: Koncentrálnom, hogy ki, hogy hú. Na de nézzük. Piros
2: na,
1: csapat.
2: Van egy játék amúgy, valami angol társas játék, hogy ki kicsoda.
1: Na,
2: játszunk.
1: Igen, ki kicsoda. Piros csapattal nyitjuk meg ugye a versenyzők névsorát. Szőke Zsuzsi, ő ugye egy táncos nő, ugye a Dancing
2: igen.
1: with the Stars-ban táncolt, ő
2: megvan.
1: Speciál pont tudom.
2: Megvan.
1: Sáfrány Emese, ugye hát régi művész nevén ugye Aleska Diamond.
2: Igen.
1: Horányi Juli.
2: Megvan.
1: Őt is tudjuk. Szabó Franciska.
2: Ő színésznő, nem?
1: Szerintem az nem az a Franciska, az a Töröcsik Franciska,
2: bocsánat,
1: akire te gondolsz.
2: Igen.
1: Csak gondolom én, hogy őre gondolsz, nem?
2: Akkor ezt most hirtelen nem
1: akkor,
2: tudjuk a hölgyet.
1: Anger Zsolt, ő színész,
2: igen, nagyon
1: tudjuk.
2: Szeretem. Te nem nézted az Aranyásokat? Soha?
1: Nem.
2: Nagy hiba. Na
1: az
2: mindegy.
1: Az, hogy a nagy hiba. Köszönöm szépen.
2: Mindegy, a legjobb magyar sorozat
1: igen.
2: volt szerintem ever.
1: Ever. Young G. Béci.
2: Igen.
1: Varga Noel. Oké,
2: okay.
1: És most figyelj. Most
2: az igenre mindig azt mondom, hogy igen, akit ismerek, igen.
1: Jó, oké. Okay. Varga Noel, igen. És most kapaszkodjál meg, de nagyon, ha eddig nem kapaszkodtál, Lorenzo Tano.
2: Fú, de régi.
1: Na most, erre várjatok már patentot.
2: Fú, de régi.
1: Figyelj.
2: Tudod, kivel keverem? Lorenzo Lamas.
1: Lorenzo, csóra, mikor meghalt már, csóra.
2: Istenem.
1: Na, Lorenzo Tano, gyerekek.
2: Felnőtt filmes vagy esetleg valamilyen?
1: Nem, biztos, hogy nem. Hát már egy felnőtt filmes van a csapatban, nem kötöbb. De figyelj, én inkább, én egyszer úgy megkérdezném, de te vagy a TV2-be ismert. Kérdezd már
2: de
1: meg,
2: már egyszer megkérdeztük
1: kérlek.
2: Itt telefonban,
1: nem
2: emlékszem.
1: Nem. Azt kérdezd meg, várjál, de hogy azt kérdezd meg, hogy ne haragudjál már, Gézám, tök mindegy, hogy hívja. Ki az, akinek ezt ültetek egy asztalnál a TV2, mi az, Zuglóba ott, izébe ültek az asztalnál, megbeszélés, na gyerekek, intézzük az idei Farm VIP-t. Jó, dobjatok be neveket. Horányi Juli. Jó, hívjuk meg, Fain, jó van. Rá Young G. Béci. Jó van, hívjuk. Lorenzo Tano. Ki volt az, aki föltette a kezét és jelentkezett, hogy Lorenzo Tanót keressük meg. De én rohadjak meg, most már rá kell keressek, mert most már annyira kellemetlen lesz, hogy a Lorenzo...
2: Szerintem én, hogyha tippelni Tano. Lehet, nem mondom, na. Influencer lesz. Nagyon nagy követőtáborral influencerkedik.
1: Hallod?
2: Na, mondjad.
1: Azt mondtad, hogy felnőtt filmes, ugye?
2: Az?
1: Az.
2: Tényleg az. Esküdj meg. Esküdj hát, meg. Hát. Muti!
1: Az. Vagy várjál, na. Lorenzo Tano, Rocco Sigfridinek a fia, aki az egyik leghíresebb, azt írják itt, hogy a leghíresebb felnőtt filmes színész fia.
2: Igen, és?
1: Nem szól a fáma,
2: hogy ő is felnőtt filmes, vagy csak a apukájának a fia?
1: Csak
2: vagy apukája, most ez
1: nem tudom, igen. Gyerekek.
2: Hát,
1: de itt van, azt mondja, a felnőtt filmiparban dolgozom apukámmal.
2: Együtt?
1: Együtt.
2: Micsoda derék.
1: Micsoda családi biznisz,
2: családi
1: gyerekek.
2: Vállalkozást. Na fiam, most gyere, vannak tudod ezek a hangszerfelújítók, gyere fiam, nézd meg ezt a bőgőt, ezt így kell felújítani, nézd meg kipolitúrozzuk.
1: Hasonló lehetett, csak annyi különbséggel, hogy... Láthatta
2: az örökséget.
1: És ott állhat az apa, amikor a fiú dolgozik.
2: Ne így, ezt nem így kell.
1: Nem így kell, várj, apád megmutatja, és odáll a Rokko, megmutatja. Fúj te! Nem azért a két fillérért gyerekek, de tényleg, most nem akarom én bántani a TV2-t, de azért már nem, hogy nem állni le erről te, hogy ilyen senki, hát most már bocsánat, nem akarok tényleg, majd cégén meg minket büntetnek meg, de különben meg a TV2-t kéne már megbüntetni, most nem akarok tényleg hát itt újra mutogatni, de nem szégyellik már magukat, na.
2: És akkor már bocsánat,
1: egy 27
2: de,
1: éves gyerek,
2: mindig
1: fiatal,
2: a TV2
1: bocsánat.
2: Mindig ugye attól volt hangos, hogy keresztény
1: persze,
2: család, meg keresztény,
1: persze, meg orvaszájban nyomták ugye még tavaly ugye a nagy politikai reklámokat, meg így úgy amúgy, azt utána meg még mai napig is ugyanezt megcsinálják, hogy most behív egy por
2: várjál, ezt tavaly nyáron vették föl, de ettől függetlenül. Ettől függetlenül az, hogy zengetjük azt, hogy mennyire keresztény
1: meg családpárti vagyunk,
2: és akkor most a farmot nagyon sok gyerek nézi, szeretik a gyerekek nézi, megmondom miért, az állatok miatt. Szeretik sok gyerek, azért marad ébren, azért marad fönn, mert nézik, hogy a bocikat, meg az állatokat hogyan gondozzák az ott szereplők. Szóval Rokko fia, akkor Lorenzo, na. Lorenzo tapasz, na. Namasz. Hogy hívják?
1: Lorenzo Tano.
2: Tano.
1: Na,
2: nem
1: gyerekek.
2: Semmi. Átadta az örökséget a fiúnak.
1: Most mondd meg,
2: aki az ácsmesterséget adja át, van, aki a cukrászmesterséget örökli meg. Van, aki muzsikus cigány
1: persze.
2: Marad, mert hogy az apám és a dédnagyapám is muzsikus
1: persze,
2: volt.
1: Persze.
2: És, hát ezt az örökséget adta a fiára. Nem kiégtünk.
1: De mondom ezt, hogy tehát kinek jutott ez a TV2-nél az eszébe,
2: nagyon
1: hogy
2: meleg.
1: Hívják meg a Rokko fiát.
2: Na, tudod, el tudod képzelni ezt a, tényleg azt a beszélgetést. Gyerekek, nekem eszembe jutott egy nagyon nagy név. Tudjátok, kit hívjunk meg? Megmondom. Van a Rokkónak a fia, már felnőtt. Hány éves?
1: 27.
2: Nagyon barócsávú. A filmek nagyon népszerű filmjei vannak.
1: Igen.
2: Na, ez az. És akkor aki rámondta,
1: meg.
2: Na jó, ez az.
1: Ezt hívjuk
2: ő
1: meg.
2: Legyen. De jól el lesznek ott a csajokkal. Hát, ha történik majd valami.
1: És nagyon jól mondod, ezt tavaly vették föl. Tavaly bőven abban az érában vették föl, amikor mondom, mi vagyunk a család tévéje, ilyen keresztények vagyunk, a politikai reklámokat orvaszájba nyomták, sattara. És lám-lám kikerült, amit ugye Zsuzsi is rávilágított, hogy ugye ez tavalyi felvétel, és már ezt tavaly kellett rögzíteni, tehát előtte pár hónappal föl kellett ezeket az embereket
2: hogy
1: kérni.
2: Ne. Nekem az egyetlen egy kérdésem van ilyenkor, hogy ezt miért? Miért kell ez? Oké, másik csapat.
1: Na, menjünk tovább, igen, sárga csapat. Dérheni. Na, és akkor van ott egy olyan énekesnő, aki meg tényleg letett az asztalra
2: énekesnő,
1: valamit.
2: Énekesnő, családanya, igen, érted? És tudod, mi a legdurvább? Az, hogy titkolják, hogy kivel fogsz te szerepelni. Tehát nem mondják ám el. Nem az van, hogy te tudod előre, hanem majd ilyen surprise.
1: Hát ez nagy surprise volt. Aztán maradunk a sárga csapat, ugye? Dér Henny, Béres Anett. Őt is tudjuk, hogy ő kicsoda.
2: Várjál.
1: Igen.
2: Aki megnyerte az MS-ének a barátnője. Igen, külön csapatba tették.
1: Így
2: tehát
1: van.
2: Ők most ellenségek lesznek.
1: Most ellenségek, ugye együtt nyertek egy
2: évadot. De lehet, hogy majd szövetségesek. Igen.
1: Évadot.
2: De aztán még az is lehet, hogy majd szövetségesek lesznek, hogyha egy csapatba kerülnek. Vagy hát, hogy már együtt lesznek. Mert
1: igen.
2: Azért itt lehet szövetségeseket is szerezni.
1: Lehet. Dr. Kenéz Nóra a következő.
2: Na, van ott egy
1: doktor. Ő, kérem, nem úgy doktor, mert valószínűleg ő szerintem ügyvéd, de ő volt a 2024-es Miss Universe Hungary-nek a győztese. Egy nagyon szép hölgyről van szó, aki ezek szerint doktor. De úgy doktor, hogy
2: nem
1: valószínűleg
2: fogja
1: jogász.
2: A sebeket beápolni, hanem ő egy jogász.
1: De nem írják, hogy mi. De valószínűleg. Én azt gondolom, hogy jogász doktor, azért doktor, de aztán meg lehet közömeg, hogy szívsebész, nem tudom.
2: Vagy egy felvett művész névez is.
1: Nem hiszem, de ja. Aztán figyelj, a következőnek is egy művész neves hangzata van, figyelj. Luna Joan Michel.
2: Na, itt is már valahogy bekapcsol nekem a...
1: Egy modell, igen, aki az Azariának volt az exe.
2: Ja, és akkor innen már őt lehet foglalkoztatni.
1: És őt innen már lehet foglalkoztatni. Értem. A TV2-nek valaki, ennyi elég.
2: De régen, figyelj, régen, nézd, régen is így volt azért, amikor a Berki Krisztiánnak Hódi Pamela lett a kedvese, akkor onnantól kezdve Hódi Pamelát elkezdték foglalkoztatni.
1: Na, és az elég volt, hogy ő az Azariának az exe, őt innentől kezdve lehet hívni most már farmba, a farm után lehet majd hívni a mit tudom én hova, és ezek az emberek, gyerekek, a legszomorúbb rész, hogy celebként vannak, sztárként vannak itthon kezelve.
2: Voltak ilyen férfiak is, akik a feleségük által lettek celebek, és aztán utána úgy tehát így bennmaradtak így a közmédiába, köztudatba, meg persze, a köztudatba.
1: Aztán Németh Kristóf, őt ugye ismerjük, igen, szeretjük, színész, Iván színész. Bence.
2: Muzsikus?
1: Nem. Kérem szépen...
2: Politológus?
1: Nem, várjál, nem akarok butaságot mondani, tudod, mert ő táncolt a Dancing with the Stars-ba.
2: Én egy Puzsért beraknék ide. Hát miért ne? Miért ne rakjanak be?
1: Paraolimpikon. Paraolimpikon Iván Bence, és annó táncolt a Dancing with the Stars-ba.
2: A piros csapatban egy Puzsért toljatok már be.
1: Na, az nagy só lenne.
2: Azt hiszem.
1: És végül, de nem utolsó sorban, ott lesz még Simor Olivér. Okay,
2: nézzünk utána.
1: És Kriston Péter. Jó, még őket megkeresem. Na, nézzünk Simor Olivér.
2: Nézzünk utána, Simor, hogy ki a két. Lehet, hogy egy exatlonos, vagy valami ilyesmi.
1: Ja, nem, igen. Ő egy volt valóvilágos.
2: Előttem is van az
1: és
2: arc.
1: És Kriston Péter, azt hiszem úgy volt. Na, most kiléptem, most ezt nem fogom megtudni, mindegy. Hát lehet, hogy ma nem alszunk, ezért kényelmesen.
2: Én nem eszek.
1: Na, Kriston Péter, jól mondod, ő pedig egy exatlonos volt. Eltaláltad. Bravo.
2: Oké, okay, köszi.
1: Bravo. Na, szóval gyerekek, az a helyzet, hogy
2: megmondom, kimondom én. Na. Az a helyzet, hogy én egy nagyon szerencsésnek mondhatom el magam, mert az én évadomba 2022-ben a Farm VIP-be olyan emberekkel lehettem együtt, akik nagyon, mondhatom azt, hogy egy nagyon jó nevű celeb csapatot tudtak akkor összeválogatni. Ott volt Kuki, ott volt Wiesváder Tamás, akkor Dr. Hevesi Kriszta, imádtam, hát mennyit beszélgettem vele, amikor nem forogtak a kamerák, akkor Fülöp, aki most már Amerikába csinálja a karrierjét, igen.
1: Itt is lesz modell.
2: Akkor benne volt Csuti, Dudás Miki, Isten nyugasztalja, Vajtó Lajos, akit nagyon szerettem.
1: Én őszinte leszek, a Csutit se tudom, hogy miről híres, azon kívül, hogy az Edinának volt a férje. Tehát, hogy azért mindig is voltak ilyen celebek, akik... Na, mindegy, nem akarok én tényleg senkit megbántani, meg nem vagyok irigy, se higgyétek el, rohadjak meg, ha irigy vagyok. Én nem mennék a farmra, pláne nem úgy, hogy engem is ugyanígy olvasna föl valaki, és mondanák, hogy izé, mit tudom, piros csapat, maka gyuszi, emmek ki, és utána olvasnak, hogy izé, cigány műsorvezető, vagy mit tudom, érted, és akkor...
2: Most tehát, már, hogy várjál, állj, egyedül egy romát tettek bele, Young GBC-t.
1: Most igen.
2: Ugye?
1: Igen. Ugye? Bár nem tudjuk, hogy a Rokkó fia cigánye, a pornós. Nem, viccelek. Nem.
2: De nincsenek.
1: Most egy roma van.
2: Igen, de Young GBC sem annyira roma.
1: Én nem tudom, mennyire még, roma. Még nem lehet, hogy nem is érdekel, az. Mondjuk most így ő sem ebben de a nem, felosztásban. Hogy,
2: de hogy nekem úgy furcsa, hogy most úgy kimaradtak a romák.
1: Na most ki? Na mindegy, egy szónak is száz a vége. Én soha nem néztem a Farm VIP-t, és őszinte leszek, ez a felhozatal sem hozta meg hozzá a kedvemet. Ha nektek igen, akkor majd kövessétek, már augusztus 31-től látható lesz. Ha nem, nektek is úgy van, ha ti is úgy vagytok velem, mint Zsuzsi és én, hogy inkább csak a szemeteket meresztitek, hogy kik ezek, és hogy mit akarnak ott a tévében, akkor ti szerintem inkább kapcsoljatok sorozatokra.
2: Akkor most, kinek drukkoljunk valakinek, ki az?
1: Én a Demcsák Zsuzsának drukkolok, szépen vezesse a műsort. Te komolyan?
2: Szemtelen.
1: Nem, tényleg.
2: Én a Henninek.
1: Jó, oké, igazad van a Henninek. Oké, egyetértek. Igazad van.
2: Nyerje meg a Henni.
1: Henni, oké, igazad van, legyen a Henni. Oké. Ha választani kell játékosok közül, maximálisan, aki ott talán a legtöbbet, és ténylegesen a sztár szó használható őre.
2: Németh Kristóf is megnyerheti.
1: Az a Dérhenni.
2: Vagy Németh Kristóf.
1: Vagy Németh Kristóf, igen. Igen, ha már kell használni ezt a szót, ami már itthon eléggé el lett így csúnyítva, akkor igen, a Dérhenni meg a Kristóf, igen. Igen. Na jó, hát ezekkel a fantasztikus bölcs gondolatokkal és bölcs televízió műsorelemzéssel búcsúzunk tőletek, de olyannyira búcsúzunk tőletek, hogy legközelebb hétfőn, azaz 24-én fogunk igen. majd találkozni
2: addig
1: legközelebb
2: is hagyjatok
1: élőben.
2: Bennünket békén.
1: Ne hívogassatok,
2: főleg ne éjszaka.
1: Na, akkor semmi
2: mindenki kép. Kóstolja meg az összes street foodot itt Budapesten, amiket a Gyuszi
1: igen,
2: már elmondott és
1: felsorolt.
2: Volt, és érezzétek nagyon jól magatokat, aki
1: jó
2: teheti, menjen le, nézze meg a virágkarnevált Debrecenbe, helyettem
1: is. Le Zamárdiba bulizni a strandfesztiválra.
2: Az is jó lesz, igen.
1: Úgyhogy én tényleg azt tudom mondani, hogy használj

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szövetség.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az űrgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Időjárás.
1: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok közé melegszik fel.
0: Közlekedési hírek.
1: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntöm a minket hallgatókat, és szép délutánt is kívánok, egyben Baranyi Tamás vagyok. A nap felén legalábbis matematikailag már túl vagyunk. Ha éppen a villát forgatjátok az ebédnél, akkor jó étvágyat kívánok, vagy ha egy pillanatra kifújjátok magatokat a munka közepette, akkor ebben az esetben szintén tartsatok továbbra is a Rádiódikkel. Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi már megbolondították egymást, meg engem is, haza is küldtem őket. A belső nemességgel és az emberi méltósággal kapcsolatban hoztam azt a gondolatot Audrey Hepburntől, aki maga volt a megtestesült stílus és elegancia, a 20. század egyik legikonikusabb és Oscar-díjas színésznője. Élete utolsó egyharmadában az UNICEF humanitárius nagykövete is volt, amely feladatot nagyon komolyan vett. Emlékszem azokra a képekre, hogyan bejárta Afrikát és a harmadik világot úgy általában, és mennyire fontosnak tartotta, hogy foglalkozzunk az elesettekkel, a társadalom peremére szorultakkal. Szóval ő az, aki így fogalmazott. A nő szépsége nem az arcvonásaiban rejlik, hanem a lelkében tükröződő jóságban és törődésben. Azt hiszem, hogy ez a gondolat a mai világban igazán kikezdett minket, hogy mit is tartunk mi valóban szépnek. De ez a mondat gyönyörűen rávilágít arra, hogy a valódi előkelőség és az önbecsülés nem a külső csillogásból vagy a drága ruhákból fakad, hanem a belső értékeinkből, és ez vonatkozik férfiakra, nőkre egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy ti is tapasztaltátok, hogy valaki hiába szép, vannak emberek, akikre azt mondjuk, hogy hiába szép. Szóval oda kell még valami több is, belső ragyogás, stílus és olyan megnyilvánulások, amelyekből egyre inkább az bontakozik ki, hogy ez az ember nem akárki. Amikor felismerjük a saját belső nemes értékeinket, azzal egy olyan láthatatlan, de mások által jól érzékelhető koronát teszünk a fejünkre, amit azután már senki sem vehet le onnan. Legszebb előkelőség az a belső ragyogásunk és méltóságunk, amellyel önmagunkat és a körülöttünk élőket megtisztelhetjük. A győzelemmel és a személyes sikerek elérésével kapcsolatban hoztam egy idézetet, nem mástól, mint Szenekától, aki nem utolsó sorban a vérengző és őrültnek tartott Néró császárnak volt a nevelője. Ez nem azt jelenti, hogy ő nevelte olyanná, hanem mondjuk azt, hogy vannak emberek, akikre még egy Szeneka sem tud hatni. Szóval az ókori Róm egyik leghíresebb filozófusáról és drámaírójáról van szó, aki így vélekedett: a legmagasabb rendű győzelem az önmagunk feletti diadal. Saját önbecsülésünk és a lehetőségeink kiaknázása pontosan ott kezdődik, amikor képesek vagyunk felülemelkedni a belső félelmeinken, a lustaságunkon, vagy a kétségeinken, vagyis a lustaságunkat legyőzve, a félelmeinkkel és a kérdőjeleinkkel együtt nem állunk meg, nem bénulunk meg, hanem továbbra is cselekvők maradunk. És azzal együtt, hogy miközben félünk, és mondjuk a gatya tele van, vagy vannak előttünk olyan homályos részek, amelyeknek a kibontakozását még nem látjuk pontosan, mégis továbbra is a kezünkben marad a kormány, vagy éppen az a szerszám, toll, ceruza, vagy micsoda, amivel akcióba kell lépnünk, és nekiállunk a feladatnak. Zárásként csak annyit, hogy tűzzétek ki magatoknak a mai napra a saját babérkoszorútokat, mert bizony igaz, hogy a legértékesebb diadal az, amikor képesek vagyunk minden nap egy picit meghaladni a saját korlátainkat.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ismét itt vagyok 4 percre, és ha a kiadó szerdai ebéd után egy kis lassulást éreznétek magatokon, ne aggódjatok, a hét felező napján ez teljesen természetes, de megpróbáljuk majd mindezt egy zenei blokkal egy kicsit sebesebb üzembe rakni. Baranyi Tamás vagyok. A születésnaposoknak sok áldást, és a minket hallgatóknak viszont, mivel már annyi mindent előttünk, csupán csak boldogságot kívánok. A céltudatos élethez és a lehetőségeink maximális kiaknázásához jó passzol Stephen Covey, a 20. század egyik legismertebb amerikai szervezetfejlesztőjének és rengeteg önfejlesztőkönyv sikerszerzőjének a gondolata, ami így hangzik: nem a körülményeknek vagyunk a terméke, hanem a döntéseinknek. Hát ezek után, és egy bizonyos életkor után nem igazán mutogathatunk másokra. Az egyik legfontosabb pillanat az életünkben, nekem legalábbis az volt, amikor felismertem, hogy rajtam múlnak a dolgok, és bárhogy is volt a múlt és bármilyen hatásért, ettől a ponttól fogva, mivel hogy egy picit fölébredtem, hogy úgy mondjam, öntudatra ébredtem, az én felelősségem, hogy mit kezdek ezzel az örökséggel, hogyan bánok vele, miből mit dolgozok le, és mit művelek, bontakoztatok ki magamban és a mindennapjaimban. Elég erős pillanat volt. A lényeg tehát az, hogy ne engedjétek, hogy a szerdai nap fáradtsága diktáljon. Diktáljatok ti, akármilyen formában is vagytok, mert nem feltétlenül azon múlik minden, hogy éppen milyen energiaszinten, hanem azon, hogy azzal, ahogyan és amilyen állapotban vagyunk, jelen szeretnék lenni a mai napban a saját életünkben. A kiválóságra való törekvésről és a bennünk rejlő potenciálról hoztam most egy idézetet Arisztotelésztől, az ókori görög filozófustól, aki így fogalmazott: a kiválóság nem egy egyszeri tett, hanem szokás. Ez a mély meglátás arra hívja fel a figyelmünket, hogy a saját méltóságunkat és az önbecsülésünket a mindennapi apró, következetes tetteinkkel építjük fel. Nem kell világmegváltó dolgokra gondolni, elég, ha mai napon a lehető legjobb odafigyeléssel, türelemmel, nyitottabb hozzáállással végezzük a ránk bízott feladatokat, vagy egyszerűen csak vagyunk jelen a mai napban. És ha ezt a minőséget majd szokássá alakítjuk, akkor állítólag a lehetőségeink maguktól megnyílnak majd előttünk. Na de emlékszünk, hogy volt már ilyen, tudtunk miért már áramoltatni az életünkben, és tudja pajtás, és tudja, és tudja, és tudja. Útravalóul én Arisztotelész gondolatából most azt hiszem magammal, hogy formálnom kell a mindennapi szokásaimat a belső értékeim szerint, mert a következetes és kitartó munka előbb-utóbb, de mindig meghozza maga babérkoszorúját.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontrolleljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok közé melegszik fel.
0: Közlekedési hírek.
2: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Mogyoródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi útat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az ötödik kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Rádió Dick. Már egy óra is elmúlt, javában halad a szerda délután, üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Bizony az élet nem áll meg, jól tesszük, ha felvesszük a fordulatszámát, ami ugye mindannyiunknak egy picit más, egyedi, csak rá jellemző ritmust jelent. Persze mi itt a Rádió Dickben megpróbáljuk hozzá szolgáltatni a magunkét alaphangnak. Remélem minden fontos szerdai tekergyó jól halad nálatok, ahol is, ahányan csak vagytok. Én azt mondom, hogy a szerda a hét logisztikai napja. Ilyenkor nézzünk rá, hogy milyen feladatok vannak már mögöttünk eddig, és minek kell még beleférnie a hétbe. Gondolva a hétvégére, érdemes élni vele, jelen lenni benne, már ma is, mert gyorsan elszalad. Ahogy a mostanában valahogy minden olyan sebesen pörög körülöttünk. Valami ambivalens egymásnak látszólag, de csak látszólag ellentmondásos módon. Egyszerre érdemes felvennünk egy ritmust, nevezzük azt mondjuk mediterrán, romás vagy latinosnak, és ugyanakkor meg egy időben lassítani, jelen lenni a pillanatban, átélni azt. Igenis lehetséges mindkettő egyszerre. Felvenni egy ritmust, és kicsit belassítani a jelenlét érdekében. Mert ha megtaláljuk, elfoglaljuk, és ki is bontakoztatjuk a magunk helyét a világban, akkor pont abban az időben és térben leszünk, ami a miénk. Drága Nyíri Helga sorshangoló barátnőm, igen, mondhatom azt, hogy barátnőm, szóval az ő szavaival élve tudatosíthatjuk magunkban, rákérdezve és válaszolva, hogy hol vagyok? Itt. Mikor? Most. Hoztam nektek egy gondolatot Nelson Mandelától, a Nobel béke díjas dél-afrikai politikai vezetőtől és az emberi jogok ikonikus harcosától. És ez így szól, a dicsőség nem abban rejlik, hogy soha nem bukunk el, hanem abban, hogy minden bukás után képesek vagyunk felállni. Ez a gondolat az emberi erő nagy alapja, hiszen az önbecsülésünket nem az határozza meg, hogy hibátlan-e az életünk, hanem az, hogy mekkora lelki erővel kezeljük a nehézségeket.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Szép délután kívánok mindenkinek a kormány mögött, vagy a munkahelyeken egyaránt. Baranyi Tamás vagyok. Ha éppen a sűrűsödő városi forgalmat próbáljátok túlélni, tartsatok velünk a folytatásban is. Hozok egy gondolatot Mahatma Gandhitól, India függetlenségi mozgalmának legismertebb alakjától. Azt mondja Gandhi, hogy az erő nem a fizikai képességből fakad, a legyőzhetetlen akaratból születik. És bizony, hogyha magam életére nézek, akkor nálam is így indult el valami változás, akkor, amikor a lelkesedés mellé úgy lőttem be az elérni kíván dolgot, hogy a magam mellett való hűségre is elköteleződtem. Hoztam most egy gondolatot Friedrich Nietzsétől, a 19. század egyik legismertebb gondolkodójától. Az idézet így szól: aki tudja, miért él, az könnyebben viseli az érte való út nehézségeit. Rengeteg változással találkozunk egy ember élet során. Mondhatnánk úgy is, hogy szinte csak a változás az, ami biztosan szegélyezi az utunkat. De jó, ha vannak olyan fontos dolgok, értékek, célok, amelyekhez mindig vissza tudunk térni. Ebben a változó világunkban talán ez adhat egy viszonylag belső stabilitást a nehezebb napokon is. Például folyamatosan változik az időjárás. Ami viszont itt egy állandó dolog lehet bennünk, belső stabilitás, hogy alkalmazkodunk hozzá. Az időjárás változik, az alkalmazkodásunk hozzá viszont stabil marad. Talán valahogy így őrizhetjük meg az állandósult folyamatosságot az életünk más területein is. Jön egy gondolat most Eleanor Rooseveltől, aki hosszú éveken át dolgozott az emberi jogok védelméért. A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében, és közben felgyűrik az ingujukat. Vagyis minden megvalósult álom egykor csak egy bátor gondolat volt, aztán következtek a tettek. A mai következő kulcsszavunk a kitartás. Konfúciusztól következik egy gondolat, akinek tanításai több mint 2000 éve inspirálják az embereket. Így szól mondata: addig nincs baj, amíg lassan mész, akkor hibázol csupán, amikor leállsz. A kitartás nem mindig látványos. Sokszor éppen azok a kis mindennapi lépések vezetnek a legnagyobb eredményhez, amelyeket mások talán észre sem vesznek. Ezek az úgynevezett láthatatlan lépések ugyanúgy az út fontos részei. Mert az út nem attól az én utam, hogy kifelé látványosan haladok rajta, hanem ha pont azt teszem, amit én döntöttem el. Végezetül megismételném Konfúciusz gondolatát: addig nincs baj, amíg lassan mész, akkor hibázol csupán, amikor leállsz. Vagyis a célhoz legtöbbször nem a gyorsaság, hanem a kitartás vezet.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne, amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok közé melegszik fel.
0: Közlekedési hírek.
7: Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Láncidat csak gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Magyaródi útnál és a Tábornok utcánál, valamint Újpesten az Árpád út, István út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a harmadik kerület Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerület Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dík.
1: Sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. A következő fogalmunk a következetesség. Egyetlen cselekedet még halott önmagában. Csak az kelti életre, ha tegnap is így tettem, és holnap is ugyanígy fogok, mondta Henry Wadsworth, 19. századi amerikai író. A következetesség azt jelenti, hogy újra és újra igyekszünk ahhoz tartani magunkat, amit helyesnek gondolunk. Elbizonytalanodni persze szabad, meg elfáradni is. Ám egyik esetben sem az a helyes, ha letérünk a kijelölt útról, hanem ha megkeressük eredeti motivációnkat, akár azt a feszültséget magunkban, ami annak idején cselekvésre ösztönzött. Vagyis nem egyetlen tettel érünk célba, hanem ha minden nap elköteleződünk a döntéseink mellett. Maradnék még a következetesség és a kitartás fogalmaknál, és hozok egy Arisztotelésznek, az ókori görög filozófia egyik legnagyobb alakjának tulajdonított mondatot. A siker végső soron nem más, mint hogy napról napra ismételjük a helyes szokásainkat. A vezető reményt ad, mondta Napóleon Bonaparte, a történelem egyik legismertebb katonai vezetője. Nekem ez a mondat arról szól, hogy a vezető nem feltétlenül az, aki elől áll. Néha az is vezet, aki egy nehéz helyzetben megőrzi a nyugalmát, és ezzel erőt ad a többieknek. Talán mindannyian lehetünk valakinek ilyen csendes támaszai, akiből úgy lehet erőt meríteni, hogy egyszerűen jelen vagyunk, s ezzel a megbízható szövetséges reményét sugározzuk azoknak, akik nehézséggel vagy komolyabb kihívásokkal küzdenek. Legyünk vagy maradjunk olyan emberek, akik nem biztos, hogy mindig az utat mutatják, de minden választott úton a biztonság reményét adják másoknak. Ándorló. Olyan ember, aki úton van, keresi, ami az övé, és amit neki kell hozzátenni a világhoz, miközben folyamatosan tapasztalatokat szerez. Ugyanis nem az a fontos, milyen gyorsan haladsz, hanem hogy ne állj meg, mondta Konfúciusz, az időszámításunk előtt 6.-5. században élt kínai filozófus. Ez az idézet számomra azt üzeni, hogy az életben nem az a legfontosabb, milyen tempóban haladunk. Mindenkinek vannak időszakai, amikor gyorsabban vagy éppen lassabban jut előre. A lényeg talán inkább az, hogy ne veszítsük el a kíváncsiságunkat és a kitartásunkat. A vándor sem azért ér célba, mert mindig siet, akarom mondani pontosabban sihet, hanem mert nem adja fel az utat. Nem baj, ha néha lassabban haladunk, amíg nem felejtünk el úton maradni.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok, elérkezett az utolsó 3 óra előtti megszólalásom ideje. Az út maga a cél. Ismeretlen szerzőtől van a gondolat, de megszívlelhetjük, hiszen sokszor azt hiszük, hogy majd akkor leszünk boldogok, amikor végre megérkezünk valahová. Amikor majd ilyen vagy olyan leszek, amikor ennyi vagy annyi pénzem lesz, vagy rendelkezek ezzel és azzal a képességgel, pénzzel, tudással. Közben pedig könnyen elszaladnak mellettünk ezek a napok, amelyekből maga az élet áll össze. Bizonyára nektek is tapasztalatotok, hogy hogyan is lehet az, hogy hip-hop ennek az évnek már elmúlt több, mint a fele, talán érdemes néha megállni egy pillanatra, körülnézni, és észrevenni, hogy nem csak a cél, hanem az odáig vezető út is formál bennünket, érdemes jelen lennünk a mai napban, a mostban, a pillanatban. Hogyha már úton vagyunk, próbáljuk meg úgy végigjárni, hogy közben magunk is élvezzük azt, és gazdagodjunk általa. Aki kérdez, 5 percig bolond. Aki nem kérdez, egész életében az marad. Kínai közmondás, amelynek a szerzője nem ismert, de évszázadok óta generációról generációra valamiért mégis öröklődik ez a mondás. Talán azért, mert ez a bölcsesség arra emlékeztet minket, hogy ha valamiről nem tudunk, az nem gyengeség. Ugyanis a kíváncsiság ilyenkor hajtat minket, és ez maga már a bátorság. Aki kérdez, az tanulni szeretne. Aki nyitott az újra, az minden úton gazdagabban érkezik meg, mint ahonnan elindult. Talán ezért olyan fontos, hogy egész életünkben megőrizzük a rácsodálkozás képességét. Nem az számít, mennyit adunk, hanem hogy mennyit rakunk bele magunkból abba, amit odaadtunk a másiknak, mondta Teréz anya, katolikus apáca, Nobel békedíjas humanitárius, aki egész életét a legszegényebbek szolgálatának szentelte. Ez a gondolata talán azért különösen szép, mert emlékeztet minket arra, hogy az ajándék igazi értékét nem az ára határozza meg. Egy figyelmes gesztus, egy őszinte meghallgatás, vagy egy jókor érkező bátorítás. Ezek azok az apró dolgok, amelyek láthatatlanul is közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek további jó rádiózást és szép délutánt. Üdvözlettel, Baranyi Tamás!

0: mostaná.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok.
4: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
5: Hulladéklerakót váltott Szolnokon a Mohó, a polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL Mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A Zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
6: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Fóti úton a Váci út felé a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a belső sáv az Ősvezér terén a Füredi utca előtt, illetve az István úton és a Pozsony utcában is felújítása miatt igazából fennakadásokra kell készülni. Sávlezárásra kell készülni készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, illetve a Kőbányai úton a Pongrácz út után le van zárva befelé a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak és kizárólag a belső sáv járható. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a buszsáv miatt fennakadásokra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében, mint ahogy az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésben is. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton pedig kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, mert beszakadt az útpálya, valamint a fél útszakasz szintén nem járható a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
6: A mai nap folyamán változóan felhős napos időre lehet számítani országszerte, jelentős csapadék pedig sehol sem lesz várható. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a mai délutánra pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik.
6: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani teljes mértékben nyugodtan, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. És mivel én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így szerintem nem logikus, hogy mindenki kívánságát tudnám teljesíteni. Ezúton is megértést szeretnék kérni a kedves hallgatóktól. Nagyon sok mindenki úgy áll ehhez az egész szituációhoz, hogy végre létrejött a rádiódik, és biztos azt várják már, hogy én mikor írok nekik SMS-t, hogy direkt ne olvassák be, és már évtizedek óta erre a pillanatra készültek. Sajnos ki kell ábrándítsam az ilyen embereket, hogy ez nem így van, csak szimplán túl sok a kívánság és kevés az idő, úgyhogy nem is rabolom tovább azt a szűk kis maradék időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Tamástól, így szól. Tamásnak hívnak, egy szerelmes zenét szeretnék kérni az életemnek, Eugéniának. Na hát akkor Eugéniának fog szólni nagyon sok szeretettel Tamás kérésére egy jó kis szerelmes zene, legyen ez most Zsülitől a

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami annyit jelent számotokra, hogy elő kéne venni a telefonotokat, tárcsázni a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és akkor vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és hát úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek kérni, hiszen az előbb említett időpontban a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, pontosan ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá sajnos nem tudtam meg pontosan, hogy kitől, mert nem mutatkozott be. Így szól szó szerint az üzenet. Szeretnék kérni egy Bódi Guszti dalt Jocinak, Martinnak, Lacinak, Maleo Bau csapatnak. Na hát akkor sok szeretettel fog szólni a felsoroltaknak egy jó kis Bódi Guszti dal. Kitalálhattátok már az intróból. Májusi, májusi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a belső sáv az Ősvezér terén a Füredi utca előtt, illetve az István úton és a Pozsony utcában is felújítás miatt igazából fennakadásokra kell készülni. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, illetve a Kőbányai úton a Pongrác út után le van zárva befelé a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak és kizárólag a belső sáv járható. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a buszsáv miatt fennakadásokra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében, mint ahogy az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben is. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton pedig kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, mert beszakadt az útpálya, valamint a fél útszakasz szintén nem járható a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán változóan felhős napos időre lehet számítani országszerte, jelentős csapadék pedig sehol sem lesz várható. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a mai délutánra pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A digitális eszközök világában a szülők egyik legégetőbb problémájává vált a gyermekek túlzott képernyő használata. A szigorú tilalmak ritkán vezetnek valós eredményre, viszont van kiút a céltalan görgetés csapdájából. Egy átfogó országos kezdeményezés keretében a szakemberek több mint 800 lakossági ötletből gyűjtötték össze a leghatásosabb életkorra szabott tippeket, amelyek segítenek visszatalálni a valódi élményeket. Mint a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig, igazából sajnos nagyon sok mindenki telefonfüggő és szó szerint képernyőfüggő. Nem szeretnék megbántani senkit, de olyan szinten eltorzult az emberek agya, hogy a saját közeli ismerőseim között is észrevettem már ezt, hogy ajánlottam nekik egy filmet, ők valóban megnézték, illetve mutatták is előző este, hogy csináltak képet vagy videót, hogy nézd, már nézem is a filmet, és megkérdezem őket, hogy miről szólt a film, és képzeljétek el, hogy annyira letorzult az agya az embereknek, hogy nem tudják úgy elmondani, hogy miről szólt a film, hogy normálisan, mert ők nem a filmet nézik már, hanem csak magát a képernyőt. És ugyanez igaz a TikTokra és mindenre, és sajnos nagyon sok szülő teszi magát, hogy hát az én gyerekemnek nem engedem, hogy telefonozzon csak naponta egy órát. Oké. De attól még a szülő ugyanúgy 7-8 órát telefonozik egy nap sajnos, és nem a munkája miatt, illetve pénzkeresés miatt, hanem ténylegesen már a boomer generáció is kezd átszokni a telefonozásra, de igazából ez így van rendjén. Tehát most, hogy mondjam nektek, amikor a lóról az emberiség áttért az autóra, akkor meg olyan cikkeket írtak, hogy hú, hát a mai fiatalok már egy lovat nem tudnak kikötni. Hát miért kéne kikössenek egy lovat, hogyha már mindenki autóval jár? Tehát, hogy hú, a mai fiatalok már nem írnak házit, meg nem tudják, hogy Petőfi Sándor mikor és hol született, és nem tudom, hányszor reggelizett egy nap. Csak mondtam egy példát. Most ezt már miért kéne tudni, hogyha szó szerint, mire fölteszik a kérdést, már rég a válasz itt van a telefonon. Tehát már inkább ezt a generációt inkább arra kéne átnevelni, hogy ne céltalan görgetés legyen, hanem hasznosítsák a telefonon töltött időt. Illetve, hogyha belegondoltok abba, igazából nincs olyan nagy különbség az alkoholizmus és mondjuk a telefonfüggőség között. Főleg úgy, hogy Magyarországnak a bő 21%-a a WHO adatai szerint hivatalosan alkoholista vagy alkohol problémával küzd. Szóval, hogyha van ilyen alkoholista a környezetetekbe, fölteszem a kérdést, hogyha megmondanátok neki, hogy Pityuka, mostantól ne sörözzél minden nap, egész álló nap, hanem éljed az életedet normálisan. Na, akkor szerintetek ő most 3 napig nem fog sörözni, utána amint lát egy félreesett cseppet a földön, fel fogja nyalni. Tehát, hogy a tiltással, hogy a gyerekeket eltiltjuk a telefontól, vagy az alkoholistákat az alkoholtól, nem vagyunk előrébb. Viszont, hogyha például a baráti társaságunkban van egy ilyen személy, vagy például mi azok vagyunk, akkor csak szimplán, hogyha elmegyünk egy étterembe, és leülünk, és nem egyből a borlapot, meg az itallapot nézzük, hanem rendelünk valami finom, jó kis kaját, ami tényleg finom, jól is néz ki, meg ilyenek, és akkor látjuk, hogy egy étterembe el lehet menni borozás, sörözés és alkoholizmus nélkül. Mert az nem egy kocsma, hanem egy étterem. És így szépen így lépésenként, hogyha haladna az emberiség, akkor megszűnne ez a telefonmizéria, az alkoholizmus, és még rengeteg káros szenvedély. Tehát, hogyha a gyerekeknek elmagyaráznánk, hogy nézd, a tralaléló tralalá helyett inkább azt nézd, hogy mondjuk, amikor nagy leszel, akkor milyen adókedvezményeket tudsz majd érvényesíteni, hogyha fölveszel egy hitelt, illetve csinálsz egy vállalkozást, tehát, hogy már előre rá kéne a információnak az időszakában élünk, amikor nem kell elolvasni egy könyvet a könyvtárból kikölcsönözve, hogy elolvassuk azt, hogy milyen adószabályok vannak Magyarországon, még csak leg se kell írjuk, elég, hogyha csak belediktáljuk a telefonba, és ott van minden feketén-fehéren. Hát akkor már miért nem lehet erre ránevelni a gyerekeket, hogy mikor felnőttek lesznek, ők tudják azt, amit mi nem tudtunk, mert mi nekünk Mátyás királyt kellett tudni, meg Petőfi Sándort.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dibben.
1: Drágon ezt mondta, ne dél leszára kávtumé. Rolát szoppa ungra. Kadi gyilibis ablasz murod szignokál. O Giorgio, tajmuri szignitej.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dippen.

mindenféleképpen vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti ténylegesen legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húznám tovább az időt így szépen megfogalmazva, hanem olvasnám is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, szó szerint fogom idézni, amit én kaptam írományt. Szia, zenét kérnék a testceremnek, Fekinek, a Kristófnak, a zene címe Máriótól egy jó zene, a Kaszinó. Na hát akkor én teljesítem a kívánságot, mindent hallottunk, amit hallani kellett, mindent olvastunk, amit olvasni kellett, úgyhogy sok szeretettel elindítom Kunu Máriótól a Kaszinó című slá-

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Tudom, egyáltalán emlékszel-e rám?
3: Rám.
2: Csak 4 percet adj, és már is mehetsz tovább.
3: Várj.
2: Lehet

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az űrgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Fóti úton, a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a belső sáv az Ösvezér terén a Füredi utca előtt, illetve az István úton és a Pozsony utcában is felújítás miatt igazából fennakadásokra kell készülni. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, illetve a Kőbányai úton a Pongrác út után le van zárva befelé a jobbra konyarodó sáv, kifelé pedig csak és kizárólag a belső sáv járható. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a buszsáv miatt fennakadásokra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Kőérberki úton a Balatoni út közelében, mint ahogy az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben is. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton pedig kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, mert beszakadt az útpálya, valamint a fél utcakasz szintén nem járható a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán változóan felhős napos időre lehet számítani országszerte, jelentős csapadék pedig sehol sem lesz várható. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a mai délutánra pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból, vagy milyen üzenettel szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön egy újabb kívánság. Sziasztok, Marika vagyok, a tesómnak, Angyalnak szeretnék küldeni egy zenét, Mr. Andreas Curtis, Igaz testvér. Köszönöm. Na hát akkor Marika testvérének, Angyalnak fog szólni nagyon sok szeretettel ez a kiváló duett, Igaz testvér, Mr. Andreas és Curtis előadásában. Hadd szóljon akkor sok szeretettel.

0: testvéred marad.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
3: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: csak is az enyém.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból, vagy milyen üzenettel szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön egy újabb kívánság. Szia, áldott, szép napot kívánok nektek, szeretnék kérni egy zenét, ami Bobótól a színésznő Amandának lenne. Köszönöm szépen! Na hát nem tudtuk meg, hogy ki küldi Amandának, de azt legalább tudjuk, hogy Amandának szól, és azt is tudjuk, hogy melyik zene Bobótól a színésznő nagyon sok szeretettel fog szólni.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Fóti úton a Váci út felé a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a belső sáv az Ősvezér terén a Füredi utca előtt, illetve az István úton és a Pozsony utcában is felújítása miatt igazából fennakadásokra kell készülni. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, illetve a Kőbányai úton a Pongrác út után le van zárva befelé a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak és kizárólag a belső sáv járható. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a buszsáv miatt fennakadásokra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében, mint ahogy az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben is. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton pedig kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, mert beszakadt az útpálya, valamint a fél útszakasz szintén nem járható a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán változóan felhős napos időre lehet számítani országszerte, jelentős csapadék pedig sehol sem lesz várható. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a mai délutánra pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az arckifejezések, testbeszéd és a gesztusok mind fontos elemei a kommunikációnak, és vizuális visszajelzések alapján alakíthatók, finomhangolhatóak. A vakemberek ezért bizonyos finom kommunikációs jelzéseket másképp használnak, mint azok, akik amúgy látnak. A tudomány régóta vizsgálja a kérdést, hogy a látás hiánya befolyásolhatja-e az arckifejezéseket. A mimika egy részét tanult, így az, aki nem lát, nem pontosan ugyanúgy fejezi ki magát arcvonásaival, mint egy látó ember. A látás elvesztése sokkal több területet érinthet egy ember életében, mint azt elsőre gondolnánk. Nem csupán a tájékozódás és a mozgás változik meg, hanem olyan tevékenységek kivitelezése és a finomhangolása is módosulhat, amelyeknél a vizuális visszacsatolás fontos szerepet játszik. Egy újszülött látása még fejletlen, de már egészen korán nagy jelentősége van számára az arcoknak, amelyekkel találkozik. Ez nem csak a kötődés kialakulását segíti, hanem a tanulásban is fontos szerepet játszik. A gyermek fokozatosan összekapcsolja a hozzá közel álló emberek hangját, arckifejezéseit és érzelmi reakcióit. A család számára különleges pillanat, amikor a kisgyermek grimaszol, mosolyog vagy különböző arckifejezéseket próbál ki. Ezek egy része vele született, más részre pedig az utánzás és a tanulás révén alakult ki. A látó gyermek folyamatos vizuális visszajelzéseket kap arról is, hogy hogyan reagálnak mások a mimikájára, így gyakorlatilag az egész élete során képes finomítani ezeket a kifejezéseket. Viszont a kutatók szerint az alapvető érzelmek, például az öröm, a szomorúság, a harag vagy a félelem spontán arckifejezései a születésük óta a vak embereknél is nagyrészt ugyanúgy jelennek meg, mint a látóknál. Ugyanakkor a mimika egyes részletei eltérhetnek, mivel bizonyos társas jelzéseket, például a mosoly vagy a szemöldök mozdulatok finom szabályozását, a látás által biztosított visszacsatolás is jelentős mértékben alakíthatja, így igazából ők teljesen más arcokat vághatnak így lebutítva, mint mondjuk egy olyan ember, aki mondjuk csak úgy simán lát, és mondjuk látott több száz filmet, több száz karaktert, több száz embernek az arckifejezéseit, aki ezt mind nem látja, ő mi alapján tudja, hogy mondjuk hogy kell egy ilyen szemöldököt felhúzni, amikor pontosan tudjuk, hogy a másik fél hazudik, mert szeretne szeretnek sajnos az emberek rárakni körülbelül 67 lapáttal az eredeti sztorira. Amúgy érthető módon azok az emberek, akik soha nem láthatták mások arckifejezéseit, nem minden esetben ugyanúgy alakítják a mimikájukat, mint látótársaik. Előfordulhat például, hogy egyes kifejezések kevésbé finom hangoltak, mert hiányzik az a vizuális visszajelzés, amely alapján az ember folyamatosan módosíthatná saját gesztusait, de más lehet a helyzet azoknál, akik életük későbbi szakaszában veszítik el a látásukat. Nekik korábban már volt lehetőségük elsajátítani és gyakorolni a társas helyzetekben használt arckifejezéseket, ugyanakkor a látás elvesztése után náluk is eltűnik a folyamatos vizuális ellenőrzés lehetősége, ami hosszabb távon hatással lehet bizonyos finom részletekre is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a vak ember kevésbé képes az érzelmeket kifejezni vagy hatékonyan kommunikálni, mivel a kommunikáció számos más csatornán keresztül is működik, a hanghordozás vagy éppen a beszéd ritmusa is fontos szerepet játszik a kommunikáció során, úgyhogy igazából ennyi a szitu. Most következzen az, amiért hallgatjátok a rádiót.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: aki itt vár engem a vonalban. Szia, itt vagy?
1: Szia, itt vagyok.
0: Hogy hívnak?
1: Renátó.
0: Szia, Renátó, miben segíthetek?
1: Számot szeretnék küldeni Ferinek.
0: Milyen alkalomból?
1: Legyen szép napja és kitartás.
0: Na, mihez kitartást? Dolgozik esetleg?
1: Igen, itt van Németországban.
0: Wow, és mivel foglalkozik?
1: Napelem szerelő.
0: Akkor inkább mondhatjuk úgy is, hogy a napelem királynak szóljon egy dal németbe?
1: Igen, igen, igen. Ez lenne a legjobb.
0: Mit szólnál egy jó kis duetthez? Váradi Olasz, Váradi Rikó, Szeretni csak egyet lehet.
1: Nagyon, nagyon szép.
0: Sok szeretettel fog szólni akkor a napelem királynak németbe. Köszönöm, hogy hívtál. Amúgy jól vagy?
1: Meg vagyunk, igen, köszönöm, és te?
0: Hát, köszönöm, hogy végre valaki megkérdezi, én is jól vagyok, köszönöm szépen. Most még nagyobb szeretettel indítom el a dalt. Puszi nektek, sziasztok!
2: Hát,

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
0: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsáy Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormány fő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4IG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyos. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. Közlekedési hírek.
4: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Fóti úton a Váci út felé a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a belső sáv az Ősvezér terén a Füredi utca előtt, illetve az István úton és a Pozsony utcában is felújítás miatt igazából fennakadásokra kell készülni. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, illetve a Kőbányai úton a Pongrác út után le van zárva befelé a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak és kizárólag a belső sáv járható. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a buszsáv miatt fennakadásokra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Kőérberki úton a Balatoni út közelében, mint ahogy az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben is. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton pedig kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, mert beszakadt az útpálya, valamint a fél útszakasz szintén nem járható a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán változóan felhős napos időre lehet számítani országszerte, jelentős csapadék pedig sehol sem lesz várható. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a mai délutánra pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból, vagy milyen üzenettel szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön egy újabb kívánság. Sziasztok, Rajmi vagyok Pestről, szeretnék küldeni a kettő testvéremnek, Ervinnek és Surda Gabinak Rokkótól egy zenét, testvér himnuszt. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor a Rajmi kérésére nagyon sok szeretettel Surda Gabinak és Ervinnek fog szólni a testvér himnusz feldolgozása Rokkónak. Hadd szóljon a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból, vagy milyen üzenettel szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön egy újabb kívánság. Szia! Madarász Milánnak szeretnék küldeni egy dalt, és azt üzenem neki, hogy mindent megadnék azért, hogy mellettem legyen, és átöleljen. Nagyon hiányzik, és nagyon szeretem. Na hát akkor ezek szerint sok szeretettel fog szólni Madarász Milánnak egy dal, ez legyen most a Babám Nótár Méritől, szerintem egy elég jó kis zene lett, igazából gyakorlatilag slágernek is lehetne már titulálni. Sajnos nem tudtuk meg, hogy kiküldi a dalt, viszont Madarász Milán szerintem pontosan tudja, hogy kikérte a zenét, hiszen statisztikailag hát elég kevés ember lehet Magyarországon, akit úgy hívnak, hogy Madarász Milán, és hát ő potenciálisan küldhetnek neki a 100.3 rádió dikken keresztül egy dalt, úgyhogy szóljon, nagyon

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Ça c'est un bac talent à mes chevaliers sur Odyssey. Devrait ça

0: Andi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Fóti úton a Váci út felé a Zombori utca után, illetve a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a belső sáv az Ősvezér terén a Füredi utca előtt, illetve az István úton és a Pozsony utcában is felújítása miatt igazából fennakadásokra kell készülni. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban, illetve a Kőbányai úton a Pongrác út után le van zárva befelé a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak és kizárólag a belső sáv járható. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a buszsáv miatt fennakadásokra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében, mint ahogy az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben is. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között, illetve szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton pedig kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, mert beszakadt az útpálya, valamint a fél útszakasz szintén nem járható a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán változóan felhős napos időre lehet számítani országszerte, jelentős csapadék pedig sehol sem lesz várható. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a mai délutánra pedig 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A külföldi autópályákon veszélyes csalók garázdálkodnak, és a magyar autósokra is vadásznak. Igyekeznek kicsalni a pénzüket és ellopni az értékeiket. A magyarok által kedvelt külföldi úti célokhoz vezető autópályákon megjelentek a csalók, akik változatos trükkökkel próbálják átverni a sofőröket. Az osztrák autóklub összeállítása felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes előre felkészülni, mert igen gazdag a csalók eszköztára, és vannak olyan módszerek is, amelyek jól beazonosíthatóak. Most eszembe jutott egy tök érdekes sztori, ugyanis egyszer én mentem az M1-es autópályán, és megálltam egy ilyen benzinkútnál, és hát egy roma testvérem természetesen odajött hozzám, és ott ajánlgatta az akkori legújabb, talán Samsung Galaxy S22 lehetett, és mondjuk kerülhetett 600 ezer forintba, ő meg 250 ezerért ott árulta nekem a zsebéből szó szerint, és hát az igazság az, hogy amikor van egy ilyen csaló, megtalál minket egy csaló, akkor nem kötelező beesni a csapdájába, nem kötelező engedni, hogy lehúzzon minket, nem kötelező az embereknek engedni, hogy becsapják őket. Tehát néha lehet csak nemet mondani. Nem muszáj mindig beleesni a csalóknak a csapdájába, és a csalóknak az áldozatává válni. Sajnos szinte minden nap olvasok be olyan cikket nektek, amire igazából azért van szükség, hogy felhozzam a figyelmeteket arra, hogy sajnos nagyon sok a szélhámos, és nagyon sok a csaló, és nem győzöm kihangsúlyozni, hogy mondjuk egy online csalásba sem kötelező belesétálni, úgymond. Tehát, hogy miért kell erőszakkal a pofonba belesétálnia az embereknek? Én nekem, amikor felajánlotta az úriember ezt a telefont, ezt a kihagyhatatlan egyszeri ajánlatot, akkor az én reakcióm csak szimplán ennyi volt. Ú, szegénykém, te most nagyon kicsesztél magaddal sajnos, mert a keresztapám az pont a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál osztályvezető, és sajnos ide kell hívjam. És képzeljétek el, hogy szerintem Usain Bolt meg Cristiano Ronaldo sem futott olyan gyorsan, mint ahogy ő akkor elfutott. de mások meg hivatalosan. Na, tényleg? És mennyi? Milyen árba? Milyen színű? Hány gigabájtos? És kifizetik, és lehúzzák őket, becsapják őket, kirabolják őket, utána meg oh no, most becsaptak engem, és lehúztak. Rendőrbácsi, segítsen! Tehát olyankor már hiába fordulunk rendőrséghez, hogyha a probléma megvan. Általában az ilyen csalók úgy felszívódnak, hogy azt most nem is tudom nektek kifejezni a rádióba az NMHH előírásai miatt. Tehát attól jobban már felszívódni nem is lehet ilyenkor, és csak felszeretném hozni a figyelmeteket arra, hogy egy undorító, mocskos világban élünk, ahol rengeteg a csaló és a szélhámos, és hát ez az igazság. Nem kötelező mindig elnyomottnak lenni, nem kötelező mindig másodrendűnek lenni, és nem kötelező mindig áldozatnak lenni. Tehát néha dominálhatunk mi is, és mondjuk visszaszólhatunk akár egy olyat, hogy az ember tényleg elszaladjon, ahogy én is tettem ezt igazából, és volt olyan csalás is például, hogy ilyen dugulás elhárítós csalás. Tehát most ő azt mondja neked, hogy hú, ez a dugulás elhárítás 800 ezer forint volt. Kikötelez rá téged, hogy fizest ki? De tényleg, kikötelez rá, még hogyha számlát is ad, mit tud csinálni, hogyha nem fizetett ki? Tehát, hogy ha még hivatalos dolog lenne, még akkor se tudna mit csinálni, hogyha nem fizetett ki, mert a polgári peres eljárás, meg a feljelentés több hónap év, érted? Hát akkor egy ilyen csaló, hogyha bead neked egy 800 ezer forintos számlát egy dugulás elhárításra. Miért kell egyből kifizetni, és utólag meg jaj ne, becsaptak, és a rendőrséggel meg ott panaszkodni? Sose fogom megérteni.

0: sose vagy egyedül.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.
2: Mámoros éj, diabló van, még az

Nagyon szépen köszönöm számotokra ezt a mai napot. Rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást sikerült beszerkeszteni a műsorba és teljesíteni, ám bár mindenki kívánságát nem tudtam, és nem is fogom tudni, hiszen nekem napi 3 órányi műsoridő áll el rendelkezésre, és ebben a 3 órában én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, hála Istennek, vagy a ti esetetekben inkább sajnos, és így ténylegesen mindenki kívánságát lehetetlen teljesíteni, de minden tőlem telhetőt megteszek, viszont mára bezárt a bazár, legközelebb csak holnap délután 3-kor találkozunk, de én addig is várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel, további kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, és búcsúzásul egy elég jó kis zenei blokkot raktam így össze nektek, kárpótlásul, hogy eddig tartott a mai Bódi kívánságsó, tehát itt lesz velünk Jászmin, Varga Miki, sőt Roland is, hogy biztosra menjek, úgyhogy hatalmas puszi és ölelés, sziasztok, tévrészá!

0: Oldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
3: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
4: Torok.
3: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
4: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvből, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
3: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk,
1: neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: Sziasztok, én Borók Szabina vagyok, és elérhető vagyok a TikTokon keresztül, nem csak itt a Dik Rádión át, mert hogy díjtalanul felajánljuk nektek azt a lehetőséget, hogy ma is tudjatok üzenni azoknak, akik a szívetekben van. Egy szép szó, egy kedves köszöntés, szerintem nagyon szépé tudja varázsolni sokaknak a napját, úgyhogy itt a lehetőség most vagy soha, 6 órától este 8-ig.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Du menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Kedves aim, Mónika szeretne a következő dallal Józsanak kedveskedni. Azt mondja, hogy nagyon hiányzik és jó egészséget kíván, a műtétre pedig felépülést. Remélem, hogy minden rendben van veletek, és akkor hadd szóljon a következő dal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Lakatos Anikó szeretné küldeni a következő zenét Marikának. Isten éltesse sokáig, hogyha lehet, akkor hagysz olyan Gáspár Steve-től a boldog születésnapot. Hát akkor ne csak nekik, hanem minden mai ünnepeltnek hagysz olyan a következő dal. Isten éltessen benneteket, kedves születésnaposok!

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mit szólnátok hozzá, hogyha most meghallgatnánk egy külföldi dalt? Küldöm kivétel nélkül mindenkinek, hogy lazák legyetek, hogyha esetleg be vagytok feszülve.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontrolljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka a vezetőhivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehet arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, most az összes taxisnak szeretném küldeni a következő dalt, hogy most is nyomjátok ezzel a melót. Tudom, hogy nagyon sok roma testvérünk is taxizik, és nagyon-nagyon sokan egyébként közlekedtek, sofőrként is jelent, nem csak az országban, de az országon kívül is, úgyhogy ha esetleg az autóban hallgatok bennünket, akkor mindenkinek jó utat kívánok, és érezzétek jól magatokat. A következő dal nektek is megy.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Itt van az ideje az üzeneteknek, az olvasásának. Úgyhogy nézzük meg, hogy ki szeretne dallal kedveskedni, és hogy kinek szóljon a következő zene. Tud Alexandra, hogy szia, szeretnék a páromnak, Krisztoffernek és a három fiamnak küldeni egy zenét, köszönöm szépen. Természetesen már is le fogjuk nekik játszani. Tartsatok hát velem most a Dík Rádión.

0: Rádiódik.
1: Dávid és Dorina. Dorina küldeni az egyetlen szerelmének, Dávidnak a következő dalt, és ebben a dalban ki szeretné fejezni, hogy ő mennyire oda van érte.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Erőt, egészséget és boldogságot kívánok minden kedves hallgatónak, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Lejárt a műsoridő, de csókolak titeket, és a következő alkalommal újra találkozunk itt a Dick Rádión.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Zsába! A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
5: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 19-e, szerda van, és 20 óra múlt a következő két órában. Magyaroma jazz, illetve magyaroma folk zenét hoztam önöknek. Induljunk is a Gáspár Károly trióval, majd érkezik Szőke Nikoletta, Botos Debi vág a húrok közé egy boleróval, és ezt a blokkot zárja Varga Balázs, I Dream in the Past című felvétele. Maradjanak velem!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Menge Penas.
0: Rólunk. Neked.
2: Kökényen áthallják az FM 100.3 Rádiódik. Magyar Roma Jazz órájában a Varga Tivadar trióval megyünk tovább, és a csodálatos romantikus dallal Someday My Prince Will Come. Annyi esküvőn voltam ezen a nyáron, hogy egyszerűen muszáj volt beraknom most ezt a dalt. Aztán érkezik Berki Artúr és az F Blues című felvétel, valamint ezt a blokkot zárja Alajtner András és a Rainsong. Hát én imádkozom folyamatosan az esőért. Maradjanak velem!

0: Rádió Dík. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dík Magyar-Roma jazz órájában, amiben még kettő dal fér bele, de aztán is érdemes velem maradni, hiszen indul a Magyar-Roma folkora, amiben a hazai autentikus cigány muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek. Megyünk tovább a Szaturnusszal, Szakcsi Lakatos Bélával és a Zöld Disznó dalával, majd az Over the Rainbow-val, valahogy most így sorba jönnek egymás után a különböző amerikai mesefilm zene feldolgozások, de szerintem ezt még mindig nagyon sokan szeretik. Átadom az étert Szakcsi Lakatos Béláéknak, aztán a hírek után érkezem vissza. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Hulladéklerakót váltott Szolnokon a Mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pói hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL Mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva vízminőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A Zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Roma folkórájában. Augusztus 19-e, szerda van, és 21 óra múlt, és a Párnográsztal indítunk, majd érkezik a Kovács és a Cigány karaván, pergős ritmusaira pedig a Romanyi Róta fog válaszolni hozzá nekem asszony egy Pálinkát című felvételükkel, és ezt a blokkot az Etnorom zárja. Maradjanak velem!

0: Rádió Dix, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Az Etnorom muzsikált nekünk, itt az FM 100.3 Rádió Dix, Magyar-Roma folkórájában. A Románod-Romá megyünk tovább, majd érkezik az Azt támadtam, cigány voltam című felvétel természetesen az Etnorom előadásában. Aztán egy másik klasszikus dallam, a Virita szerelem, érkezik az Amaro Illótól, és ezt a blokkot zárja Részműves Márkó, az Ellopták a biciklim című dallal. Maradjanak velem!
2: Okero del mamoride, oi che poter de valenza,

0: Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik, magyarom a folkórájában. Az Amaro Duhóval megyünk tovább, majd érkezik a Roma szól egy nyírvasvári pergetővel, aztán Pápai Jóci Itt maradsz velem című dala következik, és ezt a blokkot az Etnorom zárja, Hajnalig a csillag ragyog. Micsoda igazság, és hajnalig szól, vagy még azután is a rádiódikben a legjobb zenék. Maradjanak velünk!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyar Roma folkórájában. Balogh Kálmán és a Romano Kokaló cigány színekkel érkezik, majd Balogh Kálmán a Gypsy cimbalom bendel egy hórá de la bimbimmel. Ne ijedjenek meg, a címtől fantasztikus lesz a muzsika. És ezt az órát Bangó Margit zárja Ez a Roma csávó című felvételével. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak ebben a két órában. Remélem az ízlésükre és a hangulatukra válogattam ezeket a dalokat. Én átadom a mikrofont 22 órakor dr. Suki Andrásnak, aki a Roma szalomban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja önöket. Mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánok. Maradjanak velünk!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú, vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az űrgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali Vója.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. És benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. A mai napon Farkas Gyula zeneszerző karmesterre, a Rajkók atyára emlékezünk, születésének 105. évfordulója alkalmából. Hiszen Farkas Gyula 1921-ben született, méghozzá augusztus 18-án, és 1990-ben hunyt el, mely neki már 36 éve. Engedjék meg, hogy bemutassam Farkas Gyula zeneszerző karmester életét és munkásságát. Farkas Gyula 4 gyermekes zenés családban született, mint említettem 1921. augusztus 18-án. Mindkét szülő részéről komoly hagyománya volt a zene szeretetének és művelésének. Nagyapja az 1800-as évek végén győri katonazenekar karmestereként dolgozott. Farkas Gyula egy olyan korszakban született és olyan szellemben nőtt fel, amikor a magyar kulturális és zenei élet az aranykorát élte. Ebben az időszakban magas fokon volt tanulható és művelhető, a magyar kultúra szerves részét alkotó, magyar cigányzenészek által előadott műfaj. Többek között a magyar nóta, csárdás, verbunkós, andalgó, műdal és népdal egyaránt, melyet a legnagyobb klasszikus zeneszerzők is csak csodáltak. Farkas Gyula édesapja zeneszerzést tanult, prímásként és kántorként is dolgozott. Apja a kor egyik legkiemelkedőbb zenepedagógusa volt, aki idősebb Magyar Imre, Soványka Nándor és Radics Béla zenekarának volt a karmestere. A fennmaradt kézirataiból tudjuk, hogy a legnagyobb zeneszerzők műveit már 17 évesen, az 1800-as évek végén hangszerelte és tanította be cigány zenekaroknak. Olyan szerzőktől, mint Wagner, Chopin, Strauss és természetesen Bihari. Farkas Gyula 6 évesen először csellón kezdett tanulni, később hegedűvel folytatta és zongorázni is megtanult. Végül hegedű szakon végzett Országtivadarnál. Az Ostende kávéház fontos helyszín volt pályafutása során. Itt nőtt fel és tanult kollégáival, barátaival, pályatársaival. Már nagyon fiatalon megmutatkozott zenei tehetsége, kitartása és a zene iránti elhivatottsága. Hiszen 14 éves korában már a híres Rigó Gábor karmestert helyettesítette az Ostende kávéházban, ahol 24 tagú zenekart tanított. Az Ostende időszak egészen 1948-ig tartott, ahol édesapja is prímásként kereste a kenyerét. Aztán jött az államosítás, és bezárták az előkelő, világhírű zenés kávéházat. Farkas Gyula nem adta fel, tovább hangszerelt és folytatta elhivatottságát. Régi nagy klasszikus zeneszerzők műveit hangszerelte cigányzenekarokra, mint például a világhírű Hubay Jenő. 1950-ben megalakult az Állami Népi Együttes, melynek hegedűse és alapító tagja volt Farkas Gyula. Számos sikeres turné, televízió és rádió felvétel jellemezte ezt a 10 évet, amit itt töltött e falak között gyerekkori barátaival, kollégáival. Majd 1952-ben felkérte az akkori vezetőség, hogy alakítsa meg a Rajkó zenekart, ami nagy öröm és lehetőség volt számára. Összeszedte a fiatal muzsikus kollégákat, gyerekeket, és már pár hónap próba és gyakorlás után sikert és hírnevet hozott a Rajkó zenekar. Ez a siker és az ő zenepedagógiai tudása és maximalizmusa indította el azt a folyamatot, ami a mai napig is a világon egyedülálló. A legkülönbözőbb zeneszerzők műveit hangszerelte és tanította be a fiatal rajkóknak, köztük Brahms, Bartók, Kodály Liszt, Strauss, Bihari, Lavotta, Csermák, Weiner és még sorolhatnám. Farkas Gyula tudta, hogy a cigányzenészek milyen fontos kulturális és zenei értéket képviselnek. És azt is tudta, hogy ennek az iskolai képzésnek van jövője és eredménye. Ezért járta az ország különböző pontjait, hogy a meglévő muzsikus családok gyerekeit tudja bevinni, illetve behívni a Rajkóba. Hogy tanulni tudjanak, mert tudta, hogy a tanulás és az utánpótlás milyen fontos. A Rajkónak és Farkas Gyula zene pedagógiájának olyan hamar híre ment, hogy a fiatal tehetséges Rajkók gyakoroltak, készültek, hogy Rajkósok és Farkas Gyula tanítványai lehessenek. Itt mindegy volt, hogy milyen hangszeres volt a tanuló, Farkas Gyula muzsikust, illetve kiváló zenészt faragott belőle. Aki ide felvétel által jutott be, az pár év elteltével egytől egyig mind kiváló színpadi és éttermi muzsikus lett, iskolai és zenei végzettséggel a birtokában. Olyan iskolát, rendszert, pedagógiát alakított ki, ami által muzsikus generációk százai lettek képesek tanulni és fejlődni a szűkös éttermi és kávéházi világból a nagy világ színpadai és koncerttermei számára. Farkas Gyula a legkiválóbb népi zenekarokkal, koreográfusokkal, opera, operett, magyar nóta énekesekkel dolgozott együtt, számos hanglemezen, televízió és rádió felvételen, melyek a világon mindenhol ismertek. A Rajkósok megtanultak együtt muzsikálni, tánckart, énekest kísérni, és egyben elsajátították a zenei kulturális szokásokat. Ezáltal képzett profi zenészek, muzsikusok lettek, akik fiatalon rutinos muzsikussá váltak. A zenekar sikert sikerre halmozott, és számtalan televízió, rádió, lemezfelvétel és film készült a zenekarral szerte a nagyvilágban. Farkas Gyulának a tanítás nem csak a Rajkóban volt a mindene, hanem a próbák végeztével a lakásán is fogadta tanítványait, akiknek dicsőség és megtiszteltetés volt tanulni Farkas Gyulától. Az ő tanítása, módszere és a zenei maximalizmusa töretlen és megállíthatatlan sikert hozott. Különleges érzéke és tudása volt ahhoz, hogy hogyan kell a klasszikus és más műfajokat cigányzenekarra adaptálni, valamint azt, hogy hogyan kell megszólaltatni és előadni. Farkas Gyula zenei nagysága a klasszikus zenében és a cigány zenében egyszerre mutatkozott meg, ami azt jelenti, hogy megmaradt a klasszikus zenei irányvonalnál, de bele tudta csenni a magyar népzene és cigányzene vonásait a műveibe. Büszkén állíthatjuk, hogy az iskola, illetve a zenekar, melynek művészeti vezetője volt, idén ünnepli a fennállásának 74. évfordulóját. Nagy öröm, megtiszteltetés és elismerés is egyben Farkas Gyula emlékének, hogy 2016-ban az UNESCO, a Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága javaslata alapján a Rajkó módszert, vagyis a tehetséges roma gyerekek zenei képzését az alapoktól a színpadi előadó művészi nevelésig, a Szellemi Kulturális Örökség jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására felvétette. Ez egy olyan elismerés, amely nemzetközi szintű és méltán mutatja, hogy Farkas Gyula kiváló pedagógus, iskola alapító és zeneszerző karmester volt. 2017-ben a Muzsikus Cigányok Parkjában szobrot emeltek a tiszteletére a legnagyobb, illetve legnevesebb zenésztársai mellett. 2022. április 8-án pedig emléktáblát helyezett el a Farkas Gyula Tradíció Egyesület a József körút 46 szám alatt. Itt lakott és tanított 50 éven keresztül Farkas Gyula. Unokája szorgalmát és munkáját dicséri, hogy Szomora Zsolt, a középső unoka megálmodója annak az egyesületnek, melynek célja, hogy őrizze nagyapja zenei nagyságát, tudását és tanítását, hogy a zenén keresztül bemutathassa, hogy milyen fontos és szükséges az az érték és tradíció, amit Farkas Gyula képvisel. A korábbi adásokban egyébként Szomora Zsolttal készítettem interjút, és azokat meg is hallgathatták már itt a korábbi adásokban, és nem sokára másik unokájával, Szomora Pállal is készíteni fogok egy interjúsorozatot, amelyet hamarosan leadunk szintén.

0: Most hallgassunk meg egy interjú részletet Gerendási Istvánnal, aki a Rajkó zenekar igazgatója a mai napig, aki egyébként 1976-ban került oda, vagyis 50 évvel ezelőtt került a Rajkó zenekarhoz, és együtt dolgozhatott Farkas Gyulával. Meséljen nekünk ez alkalommal a Rajkó zenekarról és Farkas Gyulával ő személyesen. Beszéljünk egy picit a zenekarról, mi is az a Rajkó? Mi az a Rajkó zenekar? Tulajdonképpen mitől egyedi ez a csoport?
1: Az én véleményem szerint több mindentől egyedi a Rajkó zenekar. Itt van egy olyan közösség, amely olyan zenészekből áll, akik már itt vannak 20-30, sőt van, aki 40 éve. Nem akarják elhagyni a Rajkó zenekart, mert ők itt nőttek fel, itt tanulták meg ezt a csodálatos mesterséget, amit cigányzenének nevezünk. Ragaszkodnak az intézmény falaihoz is, annak ellenére, hogy nehéz időket élünk, mindannyian. És azt sem szabad elfelejteni, hogy az alapítók, Szigeti Pál, aki az alapító igazgatója volt az együttesnek, és Farkas Gyula, művészeti vezető, aki kiváló zeneszerző, hangszerelő, zenepedagógus, és tulajdonképpen ő mindenre tanította a Rajkókat. És akár hiszik, akár nem, ez nemzedékről nemzedékre öröklődött. A Gyula bácsi és a Pali bácsit, és még sok mindenki más, mert majd később még említek neveket, nem tudják és nem is akarják elfelejteni, és a mostani Rajkó zenekar tagjai tudják, hogyha ez a zenekar megszűnik és elhallgat, akkor az elkövetkezendő időszakban már nem tudunk olyan emléket állítani ezeknek a fantasztikus alapítóknak, akiknek a nevét soha nem szabad elfelejteni. Ezt mindig is őrizni kell, mindig át kell adni a következő nemzedéknek. Ha nem is ismerték a Gyula bácsit meg a Pali bácsit, de mi elmondjuk, hogy kik voltak ők, mit köszönhet a Rajkó zenekar az ő tudásuknak, az ő ötleteiknek, elszántságuknak, és hogy az ötleteket meg is valósították. Ezen felül talán azt is lehet mondani, hogy amikor én 76-ban ide kerültem a Rajkó zenekarhoz, akkor ez Európa legnagyobb amatőr művészegyüttese volt, 33 művészeti csoporttal, 1200 taggal. És itt nem csak a Rajkó zenekaron belül alakult ki közösség, hanem az együttes minden csoportja között barátság volt, ismerték egymást, örültek egymás sikereinek, nem beszélve a közös produkciókról, amikor a Rajkó zenekar kísérte a Tánckart, amikor a kórussal volt közös produkciója a Rajkó zenekarnak. Hát itt nem csak olyan művészeti élmény érte őket, ami talán mindenhol nem következett volna be, hanem itt vannak, hanem olyan emberi, baráti kapcsolatok szövődtek, amelyek közül még sokan a mai napig is élnek ebből, és ápolják ezeket a kapcsolatokat. A kérdésedre válaszolva, ez sokkal több, mint egy zenekar. Tehát itt olyan életérzés van a művészekben, akik itt vannak, tanárok, zenepedagógusok, ami nagyon nehezen megfogalmazható, és nagyon nehezen megfogható. Mi, akik itt vagyunk minden nap, ezt érezzük, de nagyon nehéz ezt tulajdonképpen úgy átadni. Viszont ha valaki eljön ide, és mondjuk egy-két napot itt eltölt, az megérzi ezt az érzést, amiről beszéltem az előbbiekben.

0: Ráadásul a zenekar nem csak, hogy tulajdonképpen egy család, egy nagy család, ahogy én is, meg hát sokan szoktunk fogalmazni, hanem a cigány zenének az utolsó védőbástyája.
1: Ez pontosan így van. Tudjuk, hogy Magyarországon ez az egyetlen intézmény, amely iskolai keretek között tanítja a cigány zenét. Ha ebben az intézményben elhallgat a cigány zene, akkor nagy valószínűséggel évtizedek múlva, ez pontosan nem lehet megmondani, hogyha azok a cigány származási művészek meghalnak, akik jelenleg képviselik ezt a csodálatos műfajt, és nincs utánpótlás, akkor egyszer ez el fog hallgatni, ami óriási, óriási, és azt mondom, hogy probléma, hanem ennél sokkal több. Hiszen ez a kultúra, a zenei kultúrán belül a cigányzene, ez ugyanolyan szerves része a magyar és a világ kultúrájának, mint bármely más kultúra. Itt azért sok mindenkinek úgy gondolom, ebben felelőssége lenne, hogy megtegyenek olyan lépéseket, amely ezt a műfajt életben tudja tartani, illetve újból teremt egy olyan esélyt, lehetőséget, hogy a gyerekek jöjjenek, jelentkezzenek, hogy cigányzenét szeretnének tanulni. Ez az alapfeltétele annak, hogy a műfaj életben tudjon maradni. Sajnos a utóbbi évtizedekben történtek olyan intézkedések, amelyek mélybe taszították a cigányzenét és a cigányzenészeket is méltánytalanul, hiszen ezek a művészek nagyon nagy zenei tudással rendelkeznek, kisgyerekkoruk óta a zenében élnek, ez a mindenük, és hát azért a rajkózenekar a világ összes földrészén 116 országban megmutatta, hogy mi is a magyarországi cigányzene. És erre nekünk, akik itt élünk Magyarországon, mindenkinek büszkének kéne lennie, hiszen olyan értéket tükröznek, amely nélkülözhetetlen. És sajnos a cigányság egy nagy része már a nyelvét elveszítette, nem beszéli a nyelvet. Most, ha még a zenei kultúráját is elveszíteni, azt én tragédiának nevezném, és úgy gondolom, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Tehát nagyon, nagyon várom, hogy azok, akik ezügyben döntéseket tudnak hozni, mi annyit tudunk csinálni, hogy az utolsó leheletünkig küzdünk, hogy a műfaj az éljen, létezzen, és majd talán viruljon is, de ehhez mi itt nagyon kevesek vagyunk. Ez felső politikai szinten kéne eldönteni, egyszer és mindenkorra, hogy ez az intézmény, ez a Rajkó zenekar, amely ugye 70 éves, több odafigyelést érdemelne, több segítséget, erkölcsi elismerések, kitüntetések, szakmai elismerések vannak. Tehát erre nem panaszkodhatunk. Azonban az anyagi megbecsülés hiányzik, miután nekünk nincs kiszámítható minden évben tudatosan gazdálkodhatnánk, de nincs kiszámítható pénz, ami mondjuk érkezne. Pályázunk, ezt nagyon jól tudjuk, hogy a pályázat milyen, hol sikerül, hol nem sikerül. Ebből nagyon nehéz a mindennapokban létezni. És ha még ezt hozzáveszünk, hogy mi történt ez a két covidos év, hogy ez mit művelt a nem csak a cigányzenészekkel, hanem a művész világgal. És én nagyon becsülöm, nagyon nagyra becsülöm a zenekar jelenlegi tagjait, akik elmentek pizzafutárnak, biztonsági őrnek, van, aki lépcsőházat takarít, mert tudták, hogy a családjukat életben kell tartani, a gyerekeknek a szájába ennivalót kell tenni, de ennek ellenére nem hagyták el a Rajkó zenekart, itt vannak a mai napig, és vártak arra a pillanatra, arra a lehetőségre, hogy újból a hangszert a kezükbe tudják venni. Mert az anyagi az fontos dolog. Sajnos most már nagyon anyagias világ van, de az értékek sokszor nem az anyagiak elé kerülnek, hanem az anyagiak mögé, és sokan nem is ismerik fel, hogy mi az igazi érték. És egy művész embernek az anyagiakon kívül nagyon fontos, hogy színpadra álljon, az ő lelküknek nagyon fontos a siker, a taps, hogy járják a hazai és külföldi színpadokat, és érezzék azt, hogy ők nagyon, de nagyon meg vannak becsülve. És a két év után úgy gondoltuk, hogy azért egy kicsit kilábalunk a dologból, jött a háború. Nyilvánvaló, hogy ez is hatással van az egész országra, eszemberül a művészetre is, mert amikor megszorítások vannak, és azt mondják, hogy hát most bizonyos dolgokat le kell állítani, erre nincs pénz, hát már itt a művészet is beleesik ebbe a körforgásba, hiszen hallani a televízióba, rádióba, színházak fognak bezárni, kulturális központok fognak bezárni, mert nem tudják működtetni, nem tudják fenntartani a rezsi ilyen mértékű megemelkedése miatt. Na most gondolj bele, András, hogy most ilyen körülmények között készülni egy 70 éves jubileumra. Nagyon nagy felelősség. Rengeteg álmatlan éjszakán volt, hogy megünnepeljük mi ezt a 70 évet, vagy maradjunk csendbe, mert a művészeink most is dolgoznak. Csak hétvégén tudunk próbálni, szombaton és vasárnap. Ráadásul a műsorunk jellege az olyan, hogy nagyon felkészültnek kell lenni. Olyan vendégművészekkel lépünk fel, mint Balázs János Lisdi, a zongoraművész, Lisztes Jenő, kiváló cimbalomművész, vagy Lendvai József, hegedűmész, és itt egy érdekesség van, hogy az ő édesapja 10 évig a Rajkó zenekar prímása volt, és jelenleg a 100 tagú cigányzenekarnak is a prímása. A Dobtányi szimfonikus zenekar is ott lesz bizonyos számokban, a kórus is ott lesz. Tehát ez egy olyan jellegű műsor, amire ez nem rutin. Mert valamikor föl lehet lépni rutinból, nem szeretjük ezt a szót, mert ebből a rutinból való fellépésből lehetnek problémák, de ez aztán végképp nem ilyen. És az egyik éjszaka, amikor vergődtem, hogy igen vagy nem, hogy mit csináljunk, hogy legyen, ja, hát pénz se volt, egy fillér se volt. Hát ez azért pénzbe kerül egy ilyen koncert, de nagyon, nagyon hálásak vagyunk Hollerung Gábornak, a Budafoki Dobtányi Zenekar karmesterének, aki a mi kórusunknak is a karnagya, és nyugodtan mondhatom, hogy minket olyan 40 éves barátság köt össze, és a Gábor az mindig első szóra jött és segített a Rajkó zenekarnak. Ezt most nélkülesen tudtuk volna megoldani. Segítségünkre sietett K.L. Csaba, a Művészetek Palotája vezérigazgatója, és úgy döntöttek, hogy erre a produkcióra a Liszt Fesztivál keretén belül kerül sor. Ez több szempontból fontos. Egy, hogy Liszt Ferencet úgy hiszem senkinek nem kell bemutatni. Azt is tudjuk, hogy a Rajkó zenekar a repertoárján több Liszt művet tart. És ez a Liszt ünnep, ez a Liszt Fesztivál kiemelt érdeklődésre tesz szert. És hogyha már a Rajkó zenekar úgy gondolták, K.L. Csaba és Hollerung Gábor, hogy a Rajkó zenekarnak itt a helye a Liszt Fesztivál keretén belül, akkor ez nekünk egy szakmai elismerést és erőt is ad ahhoz, hogy ezeken a szombatokon és vasárnapokon teljes erőbedobással készüljünk erre a nem mindennapi feladatra.
0: Sok témát érintettünk most az elmúlt percekben, Rajkót, az iskolát, a száztagút. Ha már így a száztagúnál tartunk, azért azt is meg kell említeni, hogy a száztagúnak egy bizonyos részében azért nagyon sok rajkós van. Tehát akik innen kerültek ki, ebből a zenekarból, vagy ebből az iskolából, amit szintén majd mindjárt tisztázunk, hogy milyen kapcsolat van tulajdonképpen.
1: Igen. Én ezt szoktam mondani mindig, egyetértek vele teljes mértékben, hogy nagyon sok olyan művész van a száztagú cigányzenekarban, aki Rajkó zenekarban végzett, itt volt vagy 10 évig, vagy van, aki még tovább. Ezt nem mondom, hogy ha nem lett volna Rajka, akkor nem lett volna száztagú, de nyilván egy nagyon erős, egészséges mag az a volt Rajkó zenekari zenészek, persze nem csak ők, mert mások is vannak, hogy kiváló muzsikusok. De valahol a kettő azért összefüggés találkozik, és szeretném elmondani, megemlíteni, egy kicsit úgy csapongok a témába, de írtó nehéz 70 évet valahogy egy kicsit úgy összefoglalni, hogy a lényeges dolgokat el tudjam mondani, hogy annyit feltétlen még el kell mondani, hogy Farkas Gyula halála után, ami egy pótolhatatlan veszteség volt, itt volt Mészáros Tivadar, aki a Duna Művész Együttesnek a primása volt, de már Gyula bácsi élete alatt is itt volt a Mészáros Tivadar, és aki saját maga kiváló muzsikus volt, aki saját maga elmondta, hogy ő tulajdonképpen a Gyula bácsitól nagyon sok mindent tanult a tanításban, a partitúra olvasásban, hangszerelésben, és a Gyula bácsi halála után Mészáros Tivadar vitte tovább a Rajkó zenekar, nem is akármilyen szinten hozzá kell tenni, olyan műveket, olyan új műveket tanított be, amelyeket még azelőtt nem tanultak, és sajnos a Mészáros Tivadar is itt hagyott minket. Egy újabb, nagyon nagy veszteség érte a zenekart, és akkor érkezett Suki András, ez egy érdekes történet, ő akivel most beszélgetek, ifjabb Suki Andrásnak az édesapja, akiről tudni kell, hogy tizenvalahány évig volt a Rajkó zenekarnak a vezető prímása. És annál szerintem nincs szebb és csodálatosabb dolog, amikor valaki ide kerül fiatalon, elvégzi, itt van, nagy sikereket arat, utána elmegy, körbenéz a világban, muzsikál mindenfele, és aztán a Rajkó zenekar művészeti vezetője lesz. Az Andris ugyanazt a vonalat vitte tovább, mint a Gyula bácsi és a Tibi bácsi. Ő is új műveket állított be a zenekarnak, és az ő működése itt léte alatt is nagyon sok sikert és elismerést szerzett a Rajkó zenekar. Emellett még számtalan nevet kéne megemlítenem, mert itt voltak olyan csak a Kovács Árpádot említem, aki az Operaháznak volt a hegedűse és a kis zenekart, mert régen itt úgy volt, ami már nincs, hogy itt volt a Csermák, Lavotta, Rózsavölgyi, ők voltak a kicsik, azután 3 zenekar, mind a 3 zenekar életképes volt, és nagyon jó produkciót állított elő, és ott volt még a idézőjelben felnőtt Rajkó zenekar. Sajnos ez ma már nem így van, de a Nyári Lászlót is említenem kell. Sajnos már ő sincs, de még nagyon-nagyon sok zenepedagógust kéne említeni. Tehát, hogy a Rajkó zenekar eljutott ehhez a nem mindennapi évfordulóhoz, az nagyon, de nagyon sok zenetanárnak, zenepedagógusnak és minden olyan itt lévő munkatársnak köszönhető, hogy itt egy nagyon nagy csapatmunka volt, nagyon sokan figyeltek arra, hogy az itt lévő gyerekek, mert ide kerültek 8-9 éves korba, hogy az itt lévő gyerekek ne csak a zenét tanulják meg, hanem felkészüljenek az életre. A Gyula bácsi azt is megkövetelte, hogy a próbán egy művésznek hogy kell megjelenni, hogy kell viselkedni a színpadon, hogy kell leülni a székre egy zenésznek, hogy kell tartani a hangszert. Tehát a Gyula bácsi mindenre tanította ezeket a fiatalokat, szigorú volt, nem is lehetett volna ez máshogy, hiszen a próbatermükbe, amikor én ide kerültem, én akkor nevelőtanár voltam, és én olvastam minden nap a névsort. 108 zenész ült a Rajko zenekar a próbatermébe. Gondoljanak bele, egyetlen egy ember 108 zenésszel foglalkozott napi több órán keresztül. És a Gyula bácsi mindent hallott. 108 zenészből kapásból elmondta, hogy nem, fiam, te nem ezt fogtad, amit kellett volna, nem azt. Egy fantasztikus, zseniális ember volt, kemény volt, de nagyon szerette a gyerekeket, és azokkal volt a legkeményebb, akik nagyon tehetségesek voltak. Mert ő tudta, hogy nem szabad, hogy egy tehetség elkallódjon, tehát őket kemény kézzel kell fogni, nem elég, hogy tehetségesek, de hogy sokat gyakoroljanak, hogy napról napra fejlődjenek. A Rajko ettől is lett Rajko is. Még egy nagyon érdekes dolog, ez szerintem nem sok zenekarban van, hogy mondjuk ide jött valaki, és fölvették hegedülni. De a Gyula bácsi észrevette, hogy hát ebből olyan nagy hegedűs nem lesz, több mint valószínű, és átállította más hangszerre, akár brácsára, vagy bőgőre, és hogy ő honnan érezte, hogy például a német Oszkárból, aki hegedűs volt, és egy hihetetlen jó bőgős lett belőle. Hát ezt nem tudom, ezt lehet, hogy a sírban magával vitte, hogy ő megérezte, hogy kinek milyen hangszert kell a kezébe adni. Tehát ez is egy, szerintem egy különleges képessége volt. Tehát összefoglalva még egyszer, nagyon-nagyon sok embernek köszönhető, sok pedagógusnak, akik ide kerülvén ezt nem munkának tekintették, hanem ezt egy küldetésnek tekintették. Tudták, hogy ezek a gyerekek, akik ide kerültek, ebben nagyon tehetségesek. És egy pedagógusnak többek között az is a feladata, hogy segítsen a gyerekeknek, hogy azt a tehetséget ki tudják bontakoztatni. Ebből következett aztán az, hogy nagyon sok tehetség végzett itt a Rajko zenekarba, és kerültek ki más együttesekbe a világ különböző részeire.
2: Gerendási Istvánnal, a Rajko zenekar igazgatójával hallgathattunk meg egy interjú részletet. A mai este folyamán Farkas Gyulára emlékeztünk, akinek augusztus 18-án volt a 105. évfordulójának a megemlékezése. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsáy Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kultai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4iG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztesség és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyosan. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
5: Mai vendégem Szomora Zsolt Prímás, az Üllői Roma Önkormányzat elnöke, a Farkas Gyula Tradíció Egyesület elnöke, valamint a 100 tagú cigányzenekar hegedőse. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszönöm, hogy én is mindenkit köszönöm a lehetőséget.
5: Az apropó, amiből beszélgetünk a mai nap folyamán, az, hogy augusztus 18-án lenne Farkas Gyula 105 éves. Ugyebár Farkas Gyula a rajkók atya, így szoktuk őt nevezni, és ennek kapcsán szervezel egy megemlékezést a Fiumei úti temetőben.
6: Igen, hát nagypapám Farkas Gyula 1921-ben született, augusztus 18-án, és hát ennek az emléknek, ennek az évfordulónak szeretnék emléket állítani. Most lenne 105 éves, és azt gondolom, hogy hát az ő neve és tudása megérdemli azt a megemlékezést, amit eddig már sokszor létrehoztunk az ő emlékének, és most a Fiumei úti művésztemetőben lesz a sírjánál a megemlékezés. Eddig ott még nem szerveztünk, volt már többször a muzsikus cigányok parkjában, ugye, ahol szobra van, többi muzsikus barátaival egységben, és volt már neki ugye a megemlékezés a József körút 46 szám alatt az emléktáblájánál is, de itt a temetőben még nem volt, úgyhogy várunk ide szeretettel mindenkit augusztus 18-án kedden 14:30-ra, ahol lesz egy kis koszorúzás, gyertyagyújtás, és hát a tanítványai kollégái, ismerősei, akiket ő tanított, akik az ő keze alatt nőttek föl, azokat várjuk szeretettel hangszerrel.
5: Tanítványok, itt nem csak néhány növendékről van szó, hanem több ezer kiváló cigányzenészről. Tulajdonképpen ő generációkat nevelt ki, hiszen valójában, amikor megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben, onnantól kezdve ő folyamatosan tanította a Rajkó zenekart, és folyamatosan adta nekik át a tudást a zenekari órákon, egészen 1990-ig a haláláig. Aki nála tanulhatott, akár a Rajkó zenekarban, akár más úton módon, az nagyon-nagyon szerencsés, hiszen tényleg csak a legjobbak részesülhettek abban a képzésben, amiben ő részesítette ezeket a gyerekeket. Akkoriban hetekig tartott egy felvételi, aki be akart kerülni a Rajkóba.
6: Hát igen, rengeteg jelentkező volt, rengetegen szerettek volna rajkósok lenni, de hát ebből egy nagyon nagy szűrés volt, egy nagyon nagy követelmény és elvárás volt ott a Rajkó zenekarban, hát a többek között ő volt az egyik, aki eldöntötte ugye, hogy ki az, aki megfelel ebbe az iskolába. De hát én azt gondolom, hogy sok gyerek volt, úgyhogy ugye még nagyon kezdő, vagy nagyon előjárta a zenei tudásának, de ő azt látta, már ő azt meg tudta állapítani bőle, hogy mire és melyik hangszere hogyan alkalmas, mit tud belőle kihozni, vagy éppen ismerte az apukáját, a családját, és tudta, hogy az egész család tehetséges, vagy éppen milyen rejtett tehetség rejlik abban a gyerekben, úgyhogy ő ezt nagyon jól tudta, és látta a gyerekekben, úgyhogy ezt tudta kamatoztatni is.
5: Ez egy különleges képesség egyébként, tehát amikor ránéz egy pedagógus egy gyerekre, és látja rajta, hogy ő most nem alkalmas arra, hogy ő prímás legyen, hanem őt inkább átirányítjuk cimbalomra, vagy nagybőgőre, vagy ki tudja, milyen hangszere. És legtöbbször ebbe bele is talált kiválóan.
6: Igen.
5: Hiszen mindenki elmondta eddig, hogy ő neki valóban volt ez a fajta különleges megérzése. Ez a hatodik érzék.
6: Igen, igen. Hát volt neki tényleg egy borzalmas nagy érzéke, egy rálátása erre, hogy például volt olyan neveket lehetne sorolni, számos nevet, akik tényleg híres muzsikusok lettek, kiváló muzsikusok lettek, de nem úgy kerültek be a Rajkóba, tegyük föl, hogy ő prímásnak készült, vagy éppen hegedűs volt, és fantasztikusan játszott azon a hangszeren, amin ő felvételizett, és mégis áttette másik hangszerre, és még nagyobb sikert tudott elérni, úgyhogy ez neki szerintem egy isteni adottság volt ez, mert ezt igen. Erre az ember azt gondolná, hogy valaki játszik csellón, fantasztikusan, nagyon ügyes, nagyon tehetséges kisgyerek létére, és hát az embernek eszébe nem jutna, hogy áttegye másik hangszerre. Hát miért? Hát abban jó, amit csinál. Ügyes, tehetséges, sőt, nagyon is. És ő áttette, tegyük föl hegedűre. És abban még jobb volt.
5: Ja.
6: Úgyhogy ez egy külön adottság, én azt gondolom.

0: két évtizede tanítok ugyanolyan piciket, mint ahogy Farkas Gyula is tanította a kis roma gyerekeket a Rajkóban. És meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon nehéz megmondani akár egy zeneiskolai felvételin, hogy ki az, aki alkalmas rá, ki az, aki megfelelő lesz arra, hogy valami különlegeset produkáljon. Tehát ez idő kell, míg az ember megismeri a növendéket, főleg, hogyha még esetleg nem tud játszani egy hangszeren egyáltalán, akkor meg aztán tényleg időt kell adni egy gyereknek, hogy kibontakozhasson, megismerje a hangszert, megpróbálja megszeretni még jobban. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés az, hogy kinek mi az a hangszer, ami valójában az ő sajátja. Farkas Gyula erre kiválóan ráérzett, úgyhogy tényleg én is azért beszélek így róla, hogy egy különleges érzék, mert erre nagyon-nagyon-nagyon kevesen képesek. Nekem ez a tapasztalatom az elmúlt 20 év alatt. Beszéljünk még egy picit róla olyan tekintetben, hogy valójában, amikor ide jönnek hozzám az interjú alanyok, cigányzenészek, akkor nagyon sokuk közülük természetesen a Rajkóban tanult, és meg kell, hogy mondjam, mindenki az egekig magasztalja Farkas Gyulát, pedig nagyon szigorú ember volt. De nyilván más biztos, szemszögből ismered, de hogy emlékszel rá?
1: Hát mindenképpen úgy, ugye, hát én... Mint ugye a nagypapám, hát én a lakáson ugye láttam rengeteget, úgyhogy jöttek hozzá a tanítványok, magántanítványokként. És hát ő hazajött a Rajkóból délután, megebédelt, és már ment is, be is jöttek a tanítványok, és késő estig tanította őket legkülönbözőbb hangszerekre. De hát az ember ezt úgy látta gyerekként, ugye én 12 éves voltam, amikor elment, hogy attól függetlenül, hogy otthon tanított, ő ugyanolyan elvárásokkal és ugyanolyan szigorral tanította őket a legkülönbözőbb hangszerekre, mint a Rajkóban, nem csak az iskolában követelt meg tőlük rendet és iskolai viszonyok közt tanított szigorúan, hanem otthon is. És hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy adottság volt neki, hogy ő, meg hát lehetőség is, hogy ő ezt mint iskolába is ki tudta bontakoztatni, ezt a tudás, ezt a fajta pedagógiát át tudta adni a gyerekeknek, tudott iskola szinten tudást, tanítást adni, de közben otthon is tudta őket tanítani, és ott nem, már nem csak a Rajkónak az iskolai falain belül azt a fajta zenei elvárás, zenei igényeket, zenei műveket, hanem otthon, tegyük fel, aki már előre haladottabb volt, és tegyük fel, akarta a cigányzenét vagy repertoárt tanulni, az ugyanúgy ment hozzá, és tanult azokat a dolgokat, amire itthon is a nagyvilágban szükség volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny és lehetőség volt őnek is, meg hát a gyerekeknek is, akik tanultak tőle.
0: Én azt gondolom, hogy a tanítási módszere az ebben a műfajban nem egy különleges dolog, de azért mégis nála látjuk azt, hogy iskolai keretek között ő alkalmazta a kézről való tanítást olyan mértékben, hogy hihetetlen mennyiségben jöttek ki a kezelő diákok.
1: Igen.
0: Tehát ő úgy tanította a gyerekeket, alapvetően nyilván tanított másként is, csak ez volt az egyik módszere, hogy gyere csak ide, gyerekem, megmutatom neked. És akkor elhegedülte, vagy elcimbalmozta, vagy elbőgőzte, vagy...
1: Pontos.
0: Tehát, hogy megmutatta a gyereknek, hogy akkor hogy kell eljátszani, és a gyerek pedig fület, kagylózott, mondjuk így.
1: Látta.
0: És leutánozta, visszautánozta, de hát ez teljesen természetes ebben a műfajban, hogy nem kotta alapján tanulnak a gyerekek, hiszen ezek, még ha le is vannak írva kottában ezek a remek művek, annak ellenére a stílust, az egésznek a hangulatát, a lényegét a zenének, azt nem tudjuk kiolvasni a kottából. Én, mint klasszikus zenész, nem feltétlenül úgy fogom olvasni azt a kottát, ahol le van írva Farkas Gyula szerzeménye, mint akár te. Hiszen te azért jobban ismered ennek a műfajnak a sajátosságait, az előadói praktikáit, és teljesen másként adnánk elő ugyanezt a dolgot. Tehát szükséges ahhoz a kézről való tanítás, hogy át tudja adni a növendékeknek a tudást. Igen, de hogy tapasztaltad ezt a kézről való tanítást? Te mit láttál ebből?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó módszer, egy nagyon inkább gyorsabban haladó tanítási módszer. A másik meg az, hogy én azt gondolom, vagyis hát azt láttam, hogy ő tanított otthon, meg hát a Rajkóban, meg hát a gyerekeknek is a tapasztalat ezt adta vissza, hogy könnyebben, gyorsabban tanultak tőle. És az igazság, hogy a klasszikus zenében én azt gondolom, hogy azért is nehéz a klasszikus zene, mert kötött. a szabályok, a gotta, a leírása, a tempó, bármilyen jelzés, azt úgy kell elsőtől, és ezt mind össze kell olvasni. Akkor valaki kézről tanul, akkor sokkal könnyebb maga az új rendet, az ütést, hol ütöm meg, hol húzom meg, milyen vonóval, kápánál, középen játszom, milyen vonásnemmel. Ezek egyszerre láthatóak, hallhatóak, és tegyük föl, lehet, hogy kevesebb van, de 2 másodperc alatt megvan egy taktus.
0: Ez így van. Na de várjunk csak egy picit. Tehát én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy azt hiszem, hogy nincs még egy olyan tanára közelben, aki kézről tanít klasszikus zenét, mint én. Hiszen én a zongorát nem mindenkinek, de egyes növendékeimnek kézről tanítom meg. Hiszen, hogyha van például egy nehéz darab, akár egy Bach zongoraverseny, vagy egy Rachmaninov prelude, amiben rettenetes mennyiségű hang van, akkor ezt a kottát nem fogja tudni leolvasni egy 10 éves gyerek, vagy egy 9 éves. De ha én ezt megmutatom neki szépen lassan, ütemről ütemre, ahogy ezt a Gyula bácsi csinálta a növendékeivel, akkor viszont hihetetlen eredményeket lehet elérni, és nem csak az a lényeg, hogy gyorsan megtanulják ezek a növendékek, ezeket a zeneműveket, hanem nagyon erősen benne marad a memóriájukban, akár évekre, évtizedekre, hiszen a rajkosok pont erről számoltak be, hogy még mindig emlékeznek arra, amit a Gyula bácsi tanított nekik. És visszatérve a klasszikus zeneoktatásban való alkalmazásáról, ez bizonyított tény, hogy ez működik, és nekem ezek a növendékeim, akiket így tanítok a Farkas Gyula bácsinak a módszerével, azok számos nemzetközi zongoraversenyen érnek el kiváló eredményeket. Tehát működik a módszer, nem csak klasszikus zenénél, de ő ezt iskolai keretek között alkalmazta, és lényegében ez az ő újdonsága, ez az ő kiválósága, amit felismert, hogy ezt lehet így is csinálni a Rajkó zenekar keretén belül.
1: Igen, azt gondolom, hogy azért régen ő előtte is voltak, akik ugyanígy tanítottak kézről, mert hát az étteremben, a kávéházakban,
0: így van.
1: A legnagyobb muzsikusok bármilyen hangszeren ugyanígy nem kottából tanították a gyerekeiket, a tanulókat, ugye, akik egy kávéházba fölcseperedtek, vagy éppen a legnagyobb primások mellett zenekarokban voltak tanulók, hanem ugyanígy kézről tanultak, látták, hallották, amit csinált a zenész. De én azt gondolom, hogy ezt iskolai keretek közt ezt ő csinálta ennek a módszernek talán a kifejlesztését, hogy mégis iskolai keretek közt tanulunk, de közben a módszer az meg kávéházi cigányzenész.
0: Ősi módszer.
1: Pontosan, tehát a régit.
0: Így
1: igen.
0: Van.
1: De én azt gondolom,
0: tradíció.
1: Hogy ez annyira...
0: Apáról fiúra, igaz? Tehát ez így működött.
1: De én azt gondolom, hogy ez egy annyira jó módszer, annyira sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb, sokkal átélhetőbb, megélhetőbb, sokkal jobban a gyerek, azt a zenész, az sokkal hamarabb tudja magáénak tenni azokat a hangokat, azt a ritmust, azt a zenei felfogást, előadást. Nem kell hozzá kotta, egy kottába annyi mindent lehet jelezni, megírni, beletenni, eljátszani, de ezt mind meg kell külön tanulni, egy vonásnemet, egy hangsúlyt, egy dinamikát, egy előadásmódot, stílust, és ez bele van írva egy taktusba, de ezeket nem lehet csak azért, mert el tudom olvasni a kottát, én azt gondolom, eljátszani rögtön. Viszont ha valaki megmutatja a kézről, akkor ez működhet rögtön.
0: Igen, igen.
1: Persze kell hozzá gyakorlás, és ugyanúgy foglalkozni kell vele, de a klasszikus zenében ezek a fajta dolgok sokkal nehezebbek, és azokat a dolgokat külön mind meg kell tanulni, legyen az egy vonás, egy vibra, egy stílus, ezekkel mind foglalkozni kell. És hát talán ettől ő ezt tudta szerintem, hogy maga a klasszikus zenét hogyan lehet a cigányzenébe, a kávéházi cigányzenének a stílusát úgy megtanítani, hogy az ne legyen túl megterhelő, és közben az a fajta tudás, az a fajta minőség mégis elérhető, és kijön a zenén keresztül.

0: másik nagy, hogy úgy mondjam, specializációja a Gyula bácsinak az volt, hogy ő kiválóan tudta átültetni a nagy klasszikus darabokat, akár egy Liszt második rapszódiát, egy Kodály galántai táncokat, és akkor még sorolhatnám a Rajkó zenekarra kimondottan. Igen. Tehát ő kiválóan hangszerelt, és tudta, hogy a cimbalmon hogyan kell, és hol kell megütni azt a hangot, hogy az jól szóljon, és hogy az úgy szóljon, mint ahogy majdnem, de sőt, még jobban szóljon, mint egy szimfonikus zenekarnál.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt azért ő is otthonról az apukájától hozta, sőt, még a nagyapjától is, mert az ő apukája is zeneszerző karmester volt, ő is zenekarokat tanított be. Megvan ugye nekem ez a kis könyve, ami az Országos Cigányzenészek Szövetségének a tagsági igazolványa, és hát abban benne van ugye, hogy 1936, ha jól emlékszem, a tagsági igazolványnak az éve, és hát ott van, úgy van bejelölve ő, a nagypapámnak az apukája, idősebb Farkas Gyula, hogy karmester. Nem a hangszere van, de amúgy hegedűs volt, és hát őnek is az apukája, mert pedig Győrbe tanított katonazenekart, úgyhogy ezt látta, hozta magával ezt a fajta tudást. Én azt gondolom, hogy maga azok az értékek is már, amiket ő otthon látott, hallott, azok mind a klasszikus zenére alapultak. Például az ő apukája, hogy 1897-ben Wagnert hangszerelt cigányzenekarra.
0: Jó.
1: Ebbe az ember egy picit belelább belegondol, csak akkor, tehát a kezébe fogja, nekem hál' Istennek megvan a kézirata, egy Wagner tanhajzenyitányból, és én azt gondolom, hogy ami egy ilyen műhöz hozzá tudni nyúlni, már az egy borzalmas nagy klasszikus zenei tudást igényel. Szóval én azt gondolom, hogy ezt mind a klasszikus zenéből merítette, ezt a fajta tudást, ezt a fajta értéket.
0: Azért így a múlt század elején például nem voltak annyira ritkák azok a cigánykarmesterek, mondjuk így, akik betanították ezeket a bizonyos híres cigányzenekarokat bizonyos klasszikus zeneművekre. Hiszen mondjuk, hogyha egy zenekar nem minden tagja tudott kottát olvasni, akkor ott mondjuk igényelték azt, hogy akkor betanítsák nekik ezeket a darabokat. De ha még tudtak, akkor is odajött valaki, mondjuk egy karmester, mondjuk így, aki betanította őket, igen, és mutatta nekik, hogy akkor ezt játsszák, így játsszák, úgy játsszák, hiszen megvan a műfajnak a sajátossága, amit nem feltétlenül úgy ismert, mint egy klasszikus zenész. Hiszen ők szórakoztató zenészként, mondjuk így mai szóhasználattal, ők azért játszottak mindent. Nótákat, csárdásokat, palotást, és még sorolhatnánk is akkor például többek között, hogyha kértek tőlük olyat, hogy hát akkor valami Wagner tudnátok nekünk játszani, akkor ők Wagnert játszottak. És az volt a szenzáció ezekben a zenekarokban, hogy órákon keresztül játszottak folyamatosan, megállás nélkül, és pörögtek a fejükben a zeneművek, és mindez kotta nélkül, és hát ennek nem véletlenül lett világszenzációja, tehát a világon egyedülálló volt ez, amit a magyar cigányzenészek tudtak.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ez nagyon régre, mélyre vissza kell nézni, nyúlni, és belelátni, hogy ez hogyan működött, hogyan alakult ez ki nálunk, mert ugye egy spanyol cigányoknál, francia cigányoknál, szintó cigányoknál ezek a stílusok, amiket ők saját zenei stílusukat előadnak, képviselnek, abban ez nem jelenik meg. Ezt egyedül csak a magyar cigányok csinálták egészen, még a Nagy-Magyarország idején is. És én azt gondolom, hogy ez az örökség mai napig megvan, de ha visszamegy az ember, én az egyik kedvenc, nagy kedvenc primásom, ugye idősebb Magyar Imre, hát ők is olyan szinten játszottak cigányzenét, hogy az a legmagasabb kvalitású zenészeket igényelte, és tényleg olyan szinten adták elő, hogy fantasztikus mai napig öröm őket hallgatni, de közben mindennek, amit játszanak a cigányzenében, a nótásban, a csárdásban előadnak egy verbunkost, abban is a klasszikus zene az alap. Maga a minőségi igényesség az a klasszikus zene. Az volt az irányadó, én azt gondolom, és ahhoz tették hozzá a cigányzenei stílust. Azt a fajta előadásmódot, persze, hát ezekhez jöttek a hangszerek, ugye, de maga a hangszerelés, maga az elosztás, az már akkor is a klasszikus zenéhez volt igazítva, és az volt egy nagyon nagy irányadó, én azt gondolom, a magyarországi kialakult cigányzenében, a kávéházi cigányzenében.

0: Na most én ezekre a zenekarokra úgy tekintek, mint a legkiválóbb vonós négyesekre, vagy kamarazenekarokra. Hiszen mondjuk, hogyha vegyünk egy kisebb zenekart, most ebben az esetben van egy prímás, terces, egy brácsás, egy cimbalmos, bőgős és egy klarnétos, igaz? Tehát ez mondjuk egy hattagú zenekar. Ott annyira tökéletesen együtt kell működnie minden egyes hangszernek, akár ha kíséretről van szó, akár ha szólót játszik a klarnét, vagy a cimbalom. És ez a fajta a témának az átadása, átvétele. Ennek úgy kell megszólalnia, mint egy tökéletesen megkomponált hány vonós négyesnél.
1: Pontosan.
0: Csak ez ott születik meg, abban a pillanatban.
1: Igen, hát azok a plusz érzékek, azok a plusz cigányosságok jönnek ki, én azt gondolom, attól lesz cigányzene. Mert mindenki le tudja játszani a verbunkost is, meg a nótát, meg a csárdást is, mert normálisan le van írva minden, maga a szólamok, de attól még nem lesz cigányzene. De ők annyira bele tudták ezt a fajta egyéniséget tenni, hogy attól lett cigányosság. Most valaki például, hogy a Magyar Imre hegedül, ugye az egy fantasztikus, legmagasabb szint talán a klasszikus zenében is, az a fajta vibratónus, előadásmód, hangszerkezelés. Ez mind a klasszikus zenéből jön, de közben meg azért, mert ő tanult és kiváló hegedűs volt, megállta volna helyét szerintem bármelyik szimfonikus vagy nagy zenekarban is, abban az időben, de lehet, hogy még szólistaként is.
0: Hát sőt.
1: Én azt gondolom, hogy az ő zenekari tudások, például ide visszamenve a Magyar Imréhez, hogy az a fajta, eljátszanak egy csárdás, most kezdődik a tánc. Uh-huh. A szó szerint egy kamarazenekar adta elő. Szólamok, stímek, mikor, ki mit játszik, milyen betétek, szünet, meghatározóan stílusok, egyéniségek voltak ott, az egész zenekar erről szólt. Az most így nekünk csárdásnak tűnik, de én azt gondolom, így, ha az ember egy picit belehallgat minőségébe, akkor az egy kiváló kamarazene, csak cigányokat meg elő, cigányosan.
0: Na most ehhez kellett egy karmester többek között.
1: Pontosan.
0: Farkas Gyula ebben az esetben, aki betanította a zenekarnak, akár a Rajkó zenekarnak pont az ő esetében. Sőt, ő mondott egy olyat egyébként az egyik interjújában, hogy ezek a gyerekek, ezek nem úgy születnek, hogy tudják ezeket stílusokat, meg ezeket beléjük kell nevelni ezt a cigányosságot, igaz? Pontosan. Ezt mondta, ha jól emlékszem.
1: Igen. Hát ő erre tanította a gyerekeket, meg a hangszeren is azt kifejezni, mert hát most voltak kiváló szenzációs hegedűsök, vagy éppen bármilyen hangszeren, akik klasszikus zenét is tanultak az mellett, ugye, a Rajkóban, de lehettek volna klasszikus zenészek is, attól még a cigányosságot kellett, hogy belenevelje őket, vagy éppen ránevelje őket, megmutass, hogy az mitől verbunkos, mitől cigányos egy nóta, vagy egy énekes, hogyan kísérek. De például a klasszikus művet, azt már egy picit klasszikusosabban, de közben meglegyen a cigányos, vagy magyaros jellege.
0: Na de mégis, ha egy Rajkó zenekar előad egy Brahms magyar táncot, vagy a száztagú cigány zenekar előad egy Brahms magyar táncot például, vagy egy Liszt rapszódiát, és akkor még sorolhatnám, tehát klasszikus műveket, amikben azért a forrás a cigány zenéből ered.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az űrgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Farkas Gyula 105. születésnapjának évfordulójáról tartanak megemlékezést augusztus 18-án 14:30 a Fiumei úti temetőben. Ennek kapcsán beszélgettünk unokájával, Szomora Zsolttal, aki mesél Farkas Gyula, vagyis a Rajkók atya legendájáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!

0: Én mindig azt javaslom ilyenkor, hogyha ezeket tanítom, akár a növendékeimnek, akár mondjuk ezeknek az zongora változatát, hogy persze-persze meg kell hallgatni szimfonikus zenekari előadásban, de hallgassuk meg ugyanúgy a száztagú cigány zenekar előadásában is, mert ők valahogy másként, más ízzel játsszák, igaz? Na most itt említsük meg, hogy a száztagú cigány zenekarnak a nagy része régi rajkósokból áll.
1: A megalakulásánál ugye 40 éves most a száztagú cigány zenekar, én azt gondolom akkor meg a 99%-a rajkós volt.
0: Így van.
1: Úgyhogy, de hát még most is mondhatjuk azt, hogy aki már nem a rajkóban tanul, de éppen az apukája rajkós volt, ugyanazt a rendszert, ugyanazt az iskolát viszi tovább. Úgyhogy olyan, mintha ő is rajkós lett volna.
0: Nagyon fontos egyébként a Gyula bácsinak a gyerekkorát szerintem megemlíteni, hiszen ő a Rigó Gábor féle zenekarban már a 30-as években játszott, abban a Rajkó zenekarban,
1: igen, igen,
0: hiszen azt is Rajkók zenekarának igen hívták, akik az Ostende kávéházban muzsikáltak. Tehát ő ott sajátította el ezt a technikát, ezt, hogy a fiatal cigány gyerekek, hiszen a Rajkó az fiatal cigány gyereket jelent.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy fiatal cigány gyerekeknek a zenekara. És ő ezt ott sajátította el. Tehát valójában nem ő találta föl ezt a dolgot, hiszen ilyen már volt, sőt a 19. században, tehát az 1800-as években is azért már voltak fiatal cigány gyerekekből álló zenekarok, akiket szintén rajkóknak hívtunk.
1: Persze. Én azt gondolom, hogy hát ezek a fajta kezdeményezések, kávéházak, éttermek, csárdák, ezek mind alapul szolgáltak annak, hogy ez a fajta muzsika, ez ilyen szintre tudott jutni, vagy éppen ki tudott így alakulni, és hát ilyen ismerté, vagy elismerté, és hát populárissá vált, inkább így mondanám.
0: Szoktuk mondani, hogy hát az a 19. század második felében főleg, tehát az aranykorban, azért ez a nemzeti önkifejeződést is tulajdonképpen segítette. Tehát akkor ébredt rá a nemzet, hogy igazából ez olyan magyaros kifejeződés. Hát a nóta, igen, a csárdás. Ez nem osztrák, ez magyaros.
1: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon ez fontos, nem is cigány volt ez.
0: Persze.
1: Ez nem cigány zene.
0: De akkor miért hívjuk cigány zenének?
1: Mert mindig cigányok játszották évszázadok óta. És hát ugye...
0: És Liszt is egyébként pont ezt említi.
1: Pontosan.
0: Hogy, illetve ő azt hitte, ez a cigányoknak a saját zenéjük.
1: Igen, igen.
0: Aztán persze mindenféle Liszt-vita feltárta, hogy valójában ez magyar zene, ezt tudjuk, de azért mégiscsak, amikor a cigány előadók játsszák ezt a stílust, akkor beleteszik az ő saját lelküket, az ő saját
1: temperamentumukat,
0: alkotó előadásmódjukat, és mégiscsak azért én azt mondom, hogy a cigány zene azért, tehát megvolt az a létjogosultsága, hogy miért hívta Liszt ezt valójában cigányzenének. Nem csak azért, mert csak ők játszották, és
1: persze,
0: ezt hallotta mindenki a főurak társaságában, hanem azért, mert egy olyan stílust teremtett.
1: Igen, és hát Liszt is nehezen tudta ezt a kérdést megfogalmazni jól, vagy éppen rájönni erre, hogy ez most micsoda, mert ugye a cigányok muzsikálták autodidakta módon, ők alakították ki, ők kezdték el a stílust, ők alakították maga a zenét, de közben ez nem a saját cigány zenéjük lett, hanem a magyarországi kultúra zenéje lett, én azt gondolom. De közben egybe a cigány zene is. Szóval ezért nehéz ez a kérdés. Mert például ez a spanyoloknál, egy flamenkónál ez nem kérdés. Flamenkó cigányok játszanak.
0: Na most, hogyha egy magyar ember ír egy magyar nótát, és cigányok adják elő. Akkor igen, most ez cigányzene vagy magyar zene? Igen, ugyebár igen, mindig ez a kérdés, hogy persze, akkor ez most...
1: Az operett is ugyanez szerintem.
0: Hát persze.
1: Az operett is maga az egész a 19-18. Századnak a zenei kultúrájáról, a magyar történelemről, a magyar kultúráról szól az egész operett világa is.
0: Igen, én is azt gondolom egyébként, nem kell, hogy elválasszuk ezt a kérdést, hiszen ez a magyar kultúra része, pontosan, ami az európai értékeknek, ez az egyetemes kulturális örökségnek valójában egy kiemelkedő gyöngyszeme is. Ha már az európai kulturális értékeknél tartunk, mindenféleképpen említsük meg az UNESCO-nak a szellemi kulturális örökségét. Hiszen a Rajkó módszer, vagyis a Farkas Gyula által használt oktatási metódus, az bekerült 2016-ban a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: Pontosan.
0: Ugyanúgy egyébként, mint a Kodály módszer, aki egy-két évvel később került csak föl erre a listára. Tehát ez is nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy mennyire büszkék lehetünk Farkas Gyula örökségére. Én azt gondolom, hogy Nagyon-nagyon fontos ezt a kérdést ápolni, és nem véletlenül beszélgetünk a 105. évfordulóján is Farkas Gyulának a születéséről, és az ő munkásságáról, hiszen ez egy olyan jelentős valami a magyar zenekultúrában, zenetörténetben, oktatástörténetben, hogy erre muszáj emlékeznünk.

0: Farkas Gyula zeneszerzői munkásságát a Rajkó zenekar repertoáréssége motiválta, és az, hogy a zenekart új, mutatós produkciókkal állítsa dobogóra. Ennek a kettős igénynek a kielégítését szolgálta a most következő zenekari szerzeménye is.
1: A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek vagy az elnöke milyen lépéseket terveztek a következő időszakban arra, hogy ezt a tradíciót, ezt még jobban ismerté tegyük, nem csak Magyarországon, hanem akár a világ számára is?
2: Igen, hát az Egyesülettel szeretnénk azon munkálkodni, hogy maga Farkas Gyula tudása, zenei nagysága és értéktára ne menjen feledésbe, és hát most azon dolgozom, hogy a kottái, a saját szerzeményi nótái megjelenjenek, legyen ennek egy kis kézzelfogható kis nótáskönyve, és hát szeretnénk ezeket a nótákat most följátszani énekesekkel, cigányzenekarral, és hogy ezek a nóták megmaradjanak, hallható, kézzelfogható legyen, ezt mindenképpen szeretnénk, de hát ugyanúgy a többi szerzeményeit is, mert vannak neki olyan szerzeményei, olyan saját megírt kottái, amik még nem hangoztak el, nem lettek se fölvéve, se stúdióban, sem pedig bármely nagy színpadon a világon nem lettek előadva. Nekem megvannak ezek a kották, és ezeket most szeretnénk majd feljátszani egy kisebb, nagyobb zenekarral, meglátjuk, hogy hogyan, miként lesz erre lehetőségünk, de mindenképp szeretnék dolgozni, hogy az ő tudása és nagysága, zenei értéke ne menjen feledésbe, és hát a következő generáció, akik sajnos nagyon kevesen vannak, mondhatjuk, ők ezt tudják tanulni, ápolni, és hát megismerni ezt a fajta tudást, ezt a fajta kottaanyagot, amit ő leírt és megálmodott, meg hát amit a Rajkósoknak továbbadott, úgyhogy ez, én azt gondolom, ez a feladat, ez ránk vár, úgyhogy van mit csinálnunk, úgyhogy ezt szeretnénk mindenképpen megoldani az Egyesülettel. Meg hát mindenféle olyan zenei rendezvényt, olyan programot szeretnénk szervezni, ahol Farkas Gyulának a tudása, értéke megjelenik, bemutatkozik.
1: Mi várható egyébként az augusztus 18-ai megemlékezésen? Bizonyára sokan ott lesznek, mint egyébként minden megemlékezésen, sokan szoktak lenni. Akár a Száztagú Cigányzenekarnak a tagjai is ott lesznek?
2: Igen, hát a Száztagú Cigányzenekarból is jönnek, és hát meghívott vendég lesz ugye Gerendás István, a Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, ugye, és hát aki a nagyapámat ugye fiatal korától ismerte, kezel alatt dolgozott, együtt dolgoztak, és hát szeretnénk azokat az embereket elhívni, akik a Rajkóval, a nagyapámmal kapcsolatban bármivel együtt dolgoztak, együtt működtek, tanultak, de legyen ez egy újságíró, költő, vagy éppen kultúrszakember, közművelődési szakember, akik hát nagyon sokan vannak, de hát régebben én azt gondolom, hogy még többen voltak, mert hát a Rajkó egy akkora összefonódási pont volt az egész kulturális életben, hogy rengetegen ismerték őt, rengetegen dolgoztak vele, legyen ez népzenész, tánczenész, énekes, előadó, koreográfus, táncosok, és hogy hát ezek a fajta emberek, ezek ne mondjuk azt, hogy elment az a fajta idő, és hát már nincs megjelenítve Farkas Gyulának az emléke és tudása. Én azt gondolom, hogy erre szükség van és kell, és hát a tiszteletünket tegyük meg. De én azt gondolom, hogy ezen a megemlékezésen fontos, hogy egy gyertyagyújtással, egy koszorúzással tiszteletünket tegyük, és hát amik vannak ismert nótái, azokat szeretnénk eljátszani neki, és hát reméljük, hogy minél többen eljönnek. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel.
1: Ha már így a cigányzenét említettük, én azt gondolom, hogy nem csak a Farkas Gyula tradíció szorul arra, hogy mindenféleképpen ápoljuk az emlékét, és őrizzük ezt a fajta tudást, hanem jelen pillanatban, mivel a cigányzene sem a fénykorát éli, ezért én azt hiszem, hogy ott is azért akciótervekre van szükség ahhoz, hogy valahogy egy picit visszahozzuk a régi fényét. Most látunk olyan kezdeményezéseket politikai oldalról, többek között volt egy ilyen az elmúlt napokban, hogy Roma Kulturális Fórum, ahol többen felszólaltak, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a kultúrpolitikában annak érdekében, hogy a cigányzenét valamilyen célzott formában támogassák, de nem csak a cigányzenét, hanem Barca Horváth Józseffel beszélgettünk éppen itt a minap arról is, hogy egyes fúziós lehetőségek is adottak arra, hogy például a jazz és a cigányzene kapcsolatán keresztül többen megismerjék a cigányzenét, vagy többen hallgassák, vagy a klasszikus zene és a cigányzene, hiszen hogyha mondjuk akár a popzenével vegyítjük a klasszikusokat, amire régen azért sok példa volt, de még manapság is, vagy az operát a popzenével, akkor megismerhették a nagyobb, szélesebb tömegek ezeket a réteg műfajokat, mint a klasszikus zene, vagy mint az opera, és esetleg elkezdtek érdeklődni az iránt. És ezáltal természetesen egyre jobban szélesebbé vált az a közönség, az a tábor, akik elkezdték hallgatni mondjuk a klasszikus zenét és az operát. Tehát vannak ilyen tervek a cigányzenével kapcsolatban is. Szerinted ezen kívül mondjuk milyen lehetőségek vannak arra, vagy milyen szükséges támogatások lennének arra, hogy valahogy visszahozzuk a cigányzenének a fénykorát?
2: Hát igen, nagyon nagy szükség van rá, én azt gondolom, és igény és elvárás is van rá. Én azt gondolom, hogy elsőnek nem is a támogatás kell ehhez, anyagi támogatásra gondoltam itt most, hanem az a fajta felismerés, hogy mi az, amitől nem működik olyan szinten, amire az a fajta felismerés, az a fajta információ kell. Én azt gondolom, hogy most rájöjjünk arra, és ennek a műfajnak azok a cselekvői, akik ebbe lépést és szervezésben tudnak tenni a jelen és a jövő érdekében, azok a fajta emberek tudják ezt eszközölni, megismerni, információ, ellátni őket. Ez, én azt gondolom, a mi feladatunk lesz, hogy ezt a tudtukra adjuk, vagyis hát ők ezt felismerjék, hogy ez mitől, hogyan jutott el ez a fajta kultúra, ez a fajta szakma ide, hogy nagyon kevés étterem, nagyon kevés vendéglátó van, aki ezt foglalkoztatja, van, aki ennek a fajta műfajnak teret és lehetőséget ad. Én azt gondolom, hogy ha ezt fölismerik, erre rá tudunk mutatni, és a tények ezt fogják mutatni, hogy ez hogyan és miként jutott el sajnos ilyen szomorú silány sorba, akkor rájövünk arra is, hogy hogyan kell ezt újraéleszteni, mert én azt gondolom, hogy remény mindig van, és hát a zene az nem halhat ki. Mindig kell utánpótlás, de sajnos nagyon kevés az utánpótlás. És főleg a kávéházi cigányzenében. Én azt gondolom, a popzene felelment nagyon az irány. Nagyon sok fiatal, tehetséges és jó, kiváló zenész van a popzenében, akik most nem cigányzenét tanulnak, nem kávéházi cigányzenét, nem cimbalmosnak, nem brácsásnak tanulnak, hanem popzenét tanulnak, basszusgitáron, dobon, ének, bármilyen hangszeren. De azt gondolom, hogy most a cigányzene egy olyan stádiumban van, ahol egyáltalán nincsen utánpótlás. És ezt föl kell ismerni, ezt el kell fogadni, hogy sajnos itt tartunk, és hát ez ellen muszáj tenni. Én azt gondolom, hogy ha leülünk és ezt átgondolja az ember olyan szakemberekkel, akik ebbe tényleg belelátnak és tudják a megoldásnak azt a fajta részét segíteni, megoldani, hozzátenni, ezt összehozni, egyeztetni. Az igazság, ott vagyunk nagyon nagy bajban, mint mi zenészek, előadók, hogy mi ehhez nem értünk. Én azt kimerem jelenteni, hogy mi sajnos ebből, vagy ha értünk is, akkor nagyon kevés az az ember van, aki ezt konkrétan tanulja, vagy éppen tanult ezt a fajta szakmát, felismerést, hogy ezt evel miként hogyan kell tudni, hogyan lehet bánni, mit kell eszközölni, hogy ez az utánpótlás, ez valahogy elinduljon, valahogy újra kialakuljon. Ugye a Rajkó az 90-es, a nagyapám halálával az egy nagyon nagy hanyatlásnak indult, utána hál' Istennek még a Mészáros Tibi bácsi tudta ugye tanítani a Rajkókat, de én azt gondolom, hogy már az utánpótlás az már nem az volt, mint a Rajkó fénykorában. És sajnos most meg egyáltalán nincsen utánpótlás, de ezt a fajta műfajt nem szabad engedni, hagyni, hogy kihaljon, de sajnos nagyon-nagyon nagy az esélye, hogy kihalásra van ítélve. De én azt gondolom, hogy ezt fel kell ismerni, és el kell fogadni azt, hogy ez ellen muszáj tenni. De én azt gondolom, hogy ez a fajta zenei képzés, amit mi kapunk, amit kaptunk Rajkóban, Száztagúban, zenekarokban. Ez a fajta képzés, ez a fajta tudás, gyakorlat, ez arra szolgált, hogy mi zenészek, együttesi muzsikusok, kávéházi zenészek, vendéglátó zenészek legyünk, és azt, amit kell, azt a vendéglőben, színpadokon elő tudjuk úgy adni, hogy az megfelelő legyen. Viszont arra mi nem vagyunk szocializálva, nevelve, tanítva, hogy mi saját magunkat, a zenét, a műfajunkat hogyan kell menedzselni, hogyan kell életben tartani. Szóval ez itt nagyon nagy probléma nálunk, és azt gondolom, hogy ebben nagyon kevés az az ember is, aki ebbe kompetensen hozzáértőként belelát, vagy éppen bele tudna nyúlni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy együtt szakemberek, vendéglátósok, iskolavezetők, tanárok, diplomás szakemberek, olyanok, akik ebbe tenni akarnak, és látják azt, hogy mi a baj, mi a probléma, mekkora a baj. Ők akarnak úgy tenni, hogy ez teret és lehetőséget adjon azoknak, akik ebbe tudnak tenni. Mert én azt gondolom, hogy ha ez nincsen akarat és elszántság, akkor ez sajnos vakvágányra van ítélve. De ahogy hallom is a hírekből, és hát a sajtóban az ember értesül róla, ez a fajta kerekasztali megbeszélés, tárgyalás, ez most azért jött létre, ugye, hogy a roma kulturális értékeket megmentsék, tegyenek érte, legyen egy összefogás. Én azt gondolom, hogy a kávéházi cigányzene egy nagyon-nagyon fontos nagy szelet ennek a megbeszélésnek, ennek a cselekvésnek, és hát ezt nagyon-nagyon jól kéne összehozni, hogy ez maradandó legyen, ne rövid távon, hanem hosszú távon tudjon teret kapni, és fent tudjon maradni.

0: Ha megnézzük a múltat és összehasonlítjuk a 1990 előtti időszakot és az azutáni időszakot, akkor láthatjuk szerintem, hogy nyilván akkor sokkal divatosabb volt a cigányzene, a magyar nóta. Most ez egy másik kérdés, hogy mi a cigányzene, de ebbe most ne is menjünk bele, tehát igazából hívhatjuk szórakoztató zenének is. Alapvető kérdés, hogy mások voltak a szokások is. Tehát az, hogy sokkal több élő zene volt, ha végigmentünk a körúton, akkor ott számos étteremben, szórakozó helyen élő zene volt, és ezt igényelték az emberek, és ezt nagyon szerették. És természetesen volt egy fizetőképes kereslet is, akik ezt megengedhették maguknak, hogy akkor ők szórakozzanak.
1: Pontosan.
0: És ennek volt egy kultúrája, hogy hogyan mulatott a magyar. Tehát ez egy összetett kérdés volt. És ami szerintem ebből a szempontból az egyik döntő kérdés, és legfontosabb talán, hogy volt egy olyan kultúrpolitikánk, ami már az 50-es évektől kezdve azt célozta, hogy Magyarországot azért úgy határozzuk meg, hogy a gulyás, a cigányzene, az alföld, tehát hogy ezek az értékek azok...
1: Csárdás, gulyás, paprikás, igen.
0: Pontosan. Tehát, hogy igen. Ezek azok az értékek, ami miatt idejön egy külföldi, és akkor ezt a különlegességet hallgathatja.
1: Hát igen, ez így egyben sehol nem volt kézzelfogható, hallható, látható.
0: Ez egy országimás. Ez pontosan. Egy kultúrpolitika. Tehát, pontosan. Hogyha én ezt akarom magamról közölni...
1: Igen, akkor törekedtek, igen.
0: Ez egy cél volt.
1: Igen.
0: Ennek érdekében az államosított vállalatok és éttermek, azok természetesen közreműködtek ennek a kultúrának a terjesztésében.
1: Megtartásában, igen.
0: Megtartásában, ez egy nagyon fontos kérdés. Az utánpótlás biztosítva volt, hiszen a Rajkó zenekart fenntartották, ők adták a cigány muzsikusoknak az oktatási központját, ahonnan kikerültek a zenészek.
1: Pontosan.
0: Tehát ez is biztosítva volt. Volt egy szervező iroda,
1: igen.
0: Ami külföldre is, és természetesen belföldön is szervezte ezeket a koncerteket, hiszen a koncerteknek a menedzselése az nem a zenésznek a feladat.
1: Pontosan.
0: Tehát megvolt ez a fajta egység, én azt látom, még az 1990-es évek előtt, ami kellett ahhoz, hogy valójában divatossá tehessünk egy műfajt. Ezek mind kellettek.
1: Mindennapi legyen. Igen.
0: És ezeket most támogatták. És ezeket teljes mértékben
1: igen.
0: Támogatták. Igen. Pénzügyileg is. Hiszen
1: pontosan.
0: A Rajkó zenekar iszonyatos mennyiségű pénzt kapott a KISZ-en keresztül,
1: igen.
0: Tehát az ifjúsági szervezeten keresztül. Sőt, vitték a hírét, a nemzetközi hírét úgy is, hogy vitték őket különböző világifjúsági találkozókra.
1: Fesztiválokra.
0: Most az egy dolog, hogy ezek a világifjúsági találkozók, ezek a szocialista blokknak voltak a találkozói, de hogyha ezeket olyan fesztiválokra vitték volna, ahol nem csak a szocialista blokknak a fellépői lettek volna, akkor ott is bizonyára különböző díjakat nyertek volna, hiszen annyira jók voltak.
1: Persze,
0: és annyira
1: hát
0: egyediek
1: is volt
0: voltak.
1: Példa. Voltak Japánban, Ausztráliában, Amerikában, Kanadában, mindenhol.
0: Aztán volt például Rajkónak egy üdülőközpontja, ahol a nyári oktatások folytak. Aztán
1: nyári
0: volt,
1: tábor.
0: Volt, nyári táboruk pontosan. Volt. Volt pénzük a mindennapi oktatásra, volt egy buszuk, tudtak menni.
1: Mind volt minden háttér, ami kellett.
0: Meg pontosan erről igen. Van szó, hogy a háttér az teljes mértékben
1: igen, adott volt. Erről se a nagyapának nem kellett gondolkoznia, gondoskodnia, vagy éppen a fejét törnie, hogy hogyan mennek a gyerekek valóban fellépni, vagy
0: igen.
1: Hogyan lesz holnap a próbán, tegyük fel világítás, vagy ki fogja befűteni az épületet. Erről nem volt szó. Arról sem volt szó, hogy hogyan jutunk el egy koncertre, vagy a gyerekeknek onnan lesz hangszerük. Ez mind adott volt, szóval ez egy borzalmas nagy segítség volt, és egy olyan jó lehetőség, ami a gyerekeket, meg a tanárokat is ugye segítette abból, hogy a Rajkó meg az utánpótlás működhessen. Na most itt van egy nagyon nagy probléma, hogy ezek most nem adottak egyáltalán.

0: A mai este folyamán Szomora Zsolttal, nagypapájára, Farkas Gyulára, a Rajkók atyjára emlékeztünk, akinek augusztus 18-án 14:30-kor tartják a megemlékezését a Fiumei úti temetőben 105. születésnapjának évfordulója alkalmából. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontrolláját. Keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a názareti Jézus Krisztus nevében, és örülök, hogy eljöhettem a mai napon, hogy bizonyságot tegyek a Jézus Krisztustól.
4: Nem is kis utat jártál be, Szolnokról érkeztél ide hozzánk. Milyen volt az út?
5: Jó volt az út, kicsit meleg van, klímás autónk van, egy óra hosszás út volt, nagyon jó érzik magunkat.
4: Ahogy ide érkeztél már itt Pest megyébe, átkapcsoltál a Rádiódikre?
5: Igen.
4: Nagyon örülünk neki. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen tényleg, hogy egy órát utaztál azért, hogy itt bizonyságot tegyél a mai nap folyamán. Ugye Izraelben is jártál már kint, több helyen voltál külföldön, hirdeted Isten evangéliumát, és nagyon sok szolgálatod van, de ne rohanjunk ennyire előre, kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt a te Isten képed?
5: Hát ott kezdeném, hogy ugye én Tiszapüspökibe nőttem föl Szolnok megyébe, gyermekkoromat 14 éves korig ott töltöttem. Ott ugye a faluban ugye katolikus vallás van, amit ugye az emberek ott gyakorolnak, és egy tehát katolikus kisközség, és ugye gyermekkoromban ugye jártam a templomba, meg voltam, ugye bementem ugye bírmálkozásra, meg ugye a templomba jártam, de valójában az Isten képem nem nagyon alakult ki, tehát ugye a megtérésem az később volt ugye felnőtt koromban. Ott ugye gyermekkoromban megismertem Jézus Krisztust, annyit, hogy ugye a templomba el kell menni húsvétkor, el kell menni karácsonykor, vagy hogyha esküvők vannak, vagy hogyha temetés van, akkor ilyen misére, de így tovább nem, tehát nagyon ugye nem ismertem meg a hiti életet, tehát a maga tanítványságot, meg hogy ugye követni kell Istent, így ennyit ismertem Istenből. Kisközségben ugye nőttünk föl, édesanyám, édesapámnak két gyermeke volt, én és a bátyám, ketten vagyunk testvérek, egy egyszerű családba nőttem föl, nem egy gazdag családnak mondható, de olyan nagyon-nagyon szegénynek se, és így kezdődött az egész, hogy a gyermekkoromban így ennyi volt a Tiszapüspökibe.
4: Ketten voltatok akkor fiú testvérek, jó igen. Tesók voltatok, ahogy felnőttetek?
5: Jó tesók voltunk, szerettük egymást nagyon. Sajnos ő már nem él, ő már a Szúrnában hiszem, ő elköltözött a Szúrhoz, sajnos 50 éves volt, úgyhogy ő már nem él, 3 évvel ezelőtt sajnos elhunyt.
4: Őszinte részvétünk az egész stáb nevében. És az Isten képed az milyen volt gyermekként így?
5: Hát az az igazság, hogy sajnos nem olyan jó Isten képen volt gyermekkoromban, mint ugye katolikus, mert ugye, tehát az Isten képe annyi volt, hogy a kereszthez imádkoztunk, tehát akkor Szűz Mária képek voltak nálunk, akkor tehát a templomba kerestük az Istent valójába, és nem úgy, mint egy élő személy. Tehát mint egy katolikus vallás, amit ugye gyakorolnak, és az Isten képe elég torz volt.
4: Azt a hitet?
5: Gyakoroltam, de elég torz volt az a hit. Tehát az Isten, amikor engem ugye megszólított megtérésni, onnantól változott ugye egy, most nem akarok én sugorni ugye ezzel az egésszel, de ugye amikor 93, azt mondja, 19 éves koromban érintett meg először Isten a megtérés, akkor keresett meg legelőször, és onnantól indult el egy nagy változás az életemben.
4: Hogyan történt ez a dolog? Tehát hogy talált meg téged? Ugye felnőttetek, a tesóddal voltatok ketten, ott voltatok Püspökladányban.
5: Tiszapüspökiben? Igen,
4: Tiszapüspökiben. És Hogy ment az életed, a tanulmányaid, a munkába állás, a felnőtté válás, az milyen volt?
5: Hát ugye 14 éves koromban, amikor ugye kijártam az iskolát, akkor Budapestre költöztem, és ugye elkezdtem dolgozni itt a fővárosba. Hát és sajnos ugye nem vagyok rá büszk, hogy ugye itt ugye elég keményen ugye a bűnöző, meg az alvilági részben ugye sajnos beleestem és elestem benne, és ugye egy rossz útra terelődött az életem, mikor Budapestre költöztem, és ugye hát sajnos, hogy ugye bűnözővé váltam, ezt ugye tudja mindenki, nincs is mit tagadni, nem vagyok rá büszke, de ugye ezt el kell mondani, és elég mély pontra került akkor az életem, és sajnos bekerültem a börtönbe. És ugye innen, mikor Budapestre ugye fölköltöztem 14-15 évesen, 18 éves koromban bekerültem a büntetésvégrehajtási intézet, mint Budapesten, és ahogy ugye legelőször, amikor találkoztam az Úrral, és amikor ugye legelső érintést, amikor kaptam, akkor a budapesti fegyház és börtönben voltam a Kozma utcában, és ugye hívtak mindenkit le gyülekezetbe, ugye ott két idős néni, itt Budapestről a református egyházból jártak be evangéliumot hirdetni, mint misszionárusok, és ugye lementünk a zárkából, még unalmunkba is, meg hogy a külvilággal úgy találkozzunk, és hogy a két idős hölgyel elkezdtem beszélgetni, és mondtam az idős hölgynek, hogy nem tudna nekem egy 1000 forintot adni kintről, nem hozna, mert nekem egy 1000-es van, olyan sokat ír ideben, mondom, itt üzletelnék, vagy bármi, hogy elkezdtem tőle így kérni. Aztán nem tudok adni gyermekem, utána mondom, nem tudna nekem adni cigarettát? Azt mondja, hát azt sem tudok adni, mert én nem dohányzunk gyermekem. És így szemtől szemben néztem az idős nénivel, Irma néninek hívták, és képzeld el, hogy belenézett a szemembe, és azt mondta nekem, figyelj ide, fiatal ember, neked nem cigire van szükséged, nem pénzre van szükséged, hanem a názereti Jézus Krisztusra van szükséged. És ez olyan mélyen érintett, tehát hogy ezt az idős néni elmondta nekem, olyan mélyen érintett.
4: Ez csak így lazán odalökte, nem is beszéltetek többet, csak rögtön
5: nem, így ez volt. Isten tisztelet után történt, az egész dicsértük az Urat, imádkoztunk, ilyen kezünk battak, mint a református, hogy tizedik vers, harmadik ének, elénekeltük az énekeket. És azt mondta, neked a názereti Jézus Krisztusra van szükségre, és ezt tett kimondta, ugye nekem az egész gyerekkoromban lejátszódott bennem, hogy én templomba jártam, Tiszapüspökibe, ismerem barójába az Urat, és ami nagyon fontos volt ebben a részben, hogy akkor mondta, hogy és elkezdett beszélni Jézus, és mondta, hogy én ismerem Istent, én jártam templomba, és mondta, hogy nem vagyok ellen a templomnak, de viszont az, hogy most te ugye csak keresztekhez imádkozol, meg Szűz Mária, meg mit tudom, én elkezdtem mondani a bálványokat, meg a dolgokat, és akkor úgy összetörte bennem, és a legelső az volt, hogy egy ilyen Szűz Mária kép volt nálam, azt mondja, amikor fölmentem az árkába, azt eldobtam, tehát eldobtam magamról, és elkezdtem keresni Istent is. Úgy váltunk el a hölgytől, azt mondta nekem, hogy akkor fogadjam be az Urat vele, tehát mondjuk el egy imát. Én mondom, nem szeretném ezt az imát, meg tehát nem fogadtam el akkor ezt az imádságot. És azt mondta, nekem adott egy ilyen kis kék bibliát, ilyen Gedeonita biblia volt, és azt mondja, a hátulján van egy ilyen elfogadás, hogy ha el akarod fogadni Istent, ha mégis meggondolod magadat, akkor olvasod ezt az imádságot, ami hátul van írva, és akkor írd alá. És hogyha ezt aláírod, és imádkozol Istenhez, akkor beírják a nevedet az örök élet könyvébe. A Bibliát elraktam, visszamentem a zárkába, fejem alá raktam, és hogy teltek a napok ott a zárkába, és pont úgy volt a zárkám a gyűjtőbe, egy gyűjtő úgy hívják Kozma utcát, a régi épületben, B épületben voltam, hogy a Kozma utcai temetőre nézett ki az ablakom. És hogy néztem ki az ablakon, és láttam, hogy az emberek ott járkálnak, jönnek, mennek, és akkor elgondolkoztam azon, hogy amit a hölgy mondott, hogy nem ez az élet, hogy te itt vagy fiatalon, nem ez az élet, hogy ugye ott a beszélgetés közben elmondta, mielőtt megtérésre hívott volna. És azt mondtam, hogy igaz, és olyan mélyen érintett ez a pár perces beszélgetés, meg az, hogy Jézus Krisztusra van szükségem, hogy elővettem a Bibliát, és kihajoltam a fényre, az éjszakai fény, ami befigyelt, és akkor aláírtam, hogy Suki Nándor, soha nem felejtem el, 1993, június 1-e volt, és aláírtam, és azt a váltó kezdvén Isten gyermeke vagyok. És hál az Úrnak,
4: ezt hogy... Ezt így ráírtad a Bibliára?
5: Ráírtam, mert hátul van egy ilyen, alá lehet igen. Írni ezt a kis Gedeonit a Bibliára. És onnantól kezdett el az életem, és annyival még így beszárulok, hogy utána és ezt a megtérést, utána ugye engemet kiengedtek előzetesből, és ugye kijöttem a börtönből, és amikor mentem az ügyvédemhez itt a Markó utcába, a nyugati pályaudvar felett a Bajcsi-Zsilinszky úton, akkor az utcán, ahogy jövök, ez estől 8 óra lehetett, meglátom ezt az Irma nénit. Mondom, Irma néni, aki hirdette nekem az evangéliumot. És mondja nekem, gyermekem, kiengedtek, mondom, igen, kín vagyok, mondom, kiengedtek, mondom, köszönöm, hogy imádkozott, én elfogadtam azóta Jézus Krisztust a szívemben, mondom, hol volt, és mondta, hogy a Markó utcába tartott ugyanúgy ilyen evangélizációt. És képzeld el, hogy azt mondtam ennek a hölgynek, hogy mondom, imádkozzon értem, és ott az utcán, a Pajcsi-Zsilinszky úton, ott a pályaudvaron, mikor tényleg megfogta kezemet, és elkezdett értem imádkozni, hogy Uram, add meg, hogy a Suki Nándor, a te gyermeked, Uram, minél több embert megmenekítsen, Uram, add meg, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy tudjon egy missziós munkát végezni, egy áldás mondott rám ez a hölgy ott, és onnantól kezdve, ugye így a börtönévekről ugye ennyit, ugye kijöttem, és ugye így volt tehát ez az első találkozásom a Jézus Krisztussal.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Suki Nádor lesz a vendégem.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyság tételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Isten áldjon mindenkit! Újra sok szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében, és örülök, hogy a bizonyságot folytathatjuk a mai műsorba.
4: Tehát ott hagytuk abba, hogy találkoztál ezzel a nénivel, és ott mondott rád egy áldást.
5: Így van.
4: Azt követően hogyan folytatódott tovább az életed? Gondolom a bűnöző barátok, akik miatt bekerültél, aki miatt történt ez a rossz dolog, ők vártak ki? Ők akarták, hogy folytasd velük azt az életet? Volt csábítás?
5: Volt csábítás, tehát annyi volt az egész, hogy ugye én nekem utána vissza kellett még vonulnom 3 évre, mert ugye mi ilyen előzetesben voltam, 3 évet kaptam, és amíg vissza kellett vonulnom az előben, én előzetesben tértem meg, és ugye visszavonultam, és ott volt egy hatalmas nagy változáspont, amikor szabadulásom előtt egy pár nappal voltam, és ott feküdtem az ágyba, és elkezdtem imádkozni ott, és akkor mondtam az Istennek, hogy Istenem, mondom, hát itt vagyok fiatalon, mondom, se gyerekem, se családom, se feleségem, mondom, most újra kimegyek, nem akarom ezt az egészet folytatni, ezt az életet, amit éltem itt Budapesten, meg a bűnöző világban, meg benne az egész rossz, tehát rossz életbe, és elkezdtem imádkozni, hogy Uram, adjál nekem családot, adjál nekem feleséget, kérlek téged, Atyám, Jézus nevém, és elkezdtem imádkozni, hogy tanítottak is ugye bent imádkozni, és azt mondtam Istennek, hogy Istenem, aki megyek, én fogadalmat teszek, hogy én soha többet nem fogok bűnözni, elköltözök Budapestről, tehát én nem fogok Budapestre lakni, visszamegyek a szülőfalumba, Tiszapüspökibe, és ott újra kezdem az életemet. És ugye ott folytatnám, hogy ugye, hogy kiszabadultam, kimentem, teljes mértékben, tehát nagyon nagy változások mentek már akkor tehát így az életembe, és hát próbáltam kapcsolatokat teremteni, ugye, hogy ugye feleséget magamnak, meg ugye családot, és nem jött össze úgy, hogy én szerettem volna legelőször, és utána, ahogy az Úrhoz elkezdtem imádkozni, hogy Uram, én azt szeretném, hogy tőled levő feleségem legyen, tőled levő társam legyen, akivel szolgállak téged, engem éreztem azt, hogy hív Isten, tehát hív Isten engemet, hogy ugye, tehát, hogy megházasodjak, hív azt, hogy családot alapítsak, és hogy szolgáljam. Tehát ezt éreztem a szívemben, de mindezeket én nem mondtam senkinek. Tehát én kiszabadultam, én nem hirdettem az igét, nem hirdettem az evangéliumot, ezt a belső beszélgetésemet sem mondtam Istennek senkinek, csak úgy magamban ezeket a döntéseket meghoztam. És abba hagytam az italt, abba hagytam a káros szenvedélyeket, meg úgy elkezdtem volna ugye jó ízlet írni. És én azt mondom, hogy egy olyan 30%-ba, vagy így 70-be sikerült, de úgy 30%-ba nem, mert elelesegettem, berúgtam, meg ugye az így volt egy-két ilyen kicsapongás így szabadulásom után. És utána ugye a kapcsolataim, ugye belekezdtem kapcsolatba, de ugye nem jött össze, és nem úgy jött össze, hogy ugye én szerettem volna. És utána, hogy az Isten elé mentem, és utána tényleg elkezdtem keresni Istent, és volt olyan, hogy elmentem dolgozni egy munkahelyre, és volt ott egy fiatal lány, ugye egy cigány lány, és hogy ránéztem, így szembenéztünk egymással, és egy hangot hallottam belülről, hogy ő lesz a te feleséged. És képzeld el, hogy oda mentem hozzá, beszélgettem vele, és nyíltan megmondtam neki, figyelj, ide mondom, én hiszek Isten, mondom, én belül nekem Isten mondta, hogy te leszel a feleségem, mondom, mit szól ahhoz, hogy beszélgettem, nem is ismertük szinte egymást, csak így pár
4: nem
5: szólt.
4: Nem mondod, ez olyan, az
5: első találkozás.
4: Megláttad és oda mentél, és
5: Isten elkezdte így beszélgetni vele. És hogy beszélgetek vele, ő is ugye ezt mondta, képzeled el, azt mondja, hogy beszélgetek veled, ő is azt érzi a szívébe, és azt mondja, mint egy hang mondaná neki, hogy ő a férjed lesz neked, és azt mondja, ő úgy érzi, ugyanazt érzi, amit én. És elkezdtünk beszélgetni, és egy hét telt el ugye ebbe az egész találkozásba, és akkor ugye mondta, hogy akkor, hogyha szeretném ezt komolyan gondolni, akkor menjek le vele Öcsödre, lementem úgy Öcsödre, megbeszéltem a szüleivel, stb., hogy akkor a cigány szokás szerint ugye mentünk, hogy megbeszéljük, stb., áldásokat adták rá, összekerültünk. És hogy Öcsödre kerültem, ott ugye volt karizmatikus gyülekezet, ott ugye működő gyülekezet volt, ilyen evangéliumi gyülekezet, és ugye, tehát elkezdték újra, ugye az emberek, nekem ahol dolgoztam, ahol jártam, a környezetben voltam, elkezdték hirdetni az evangéliumot. És elkezdték mondani, hogy Jézus él. Én belül tudtam, hogy vannak ezek a gyülekezetek, meg vannak dicséretek, meg stb. De valójában én ilyen karizmatikus módon, hogy a Szent Szellem betölt minket, hogy nyelveken szólunk, hogy elhívásunkat, ugye van pásztor, evangélista, vagy tanító, vagy bármilyen. Tehát ezeket nem nagyon tudtam, ugye nem voltam tisztában az egyháznak a működésével. És ugye az a lényeg, hogy ott ugye helyben elmentem egy párszori házi csoportra, elmentem gyülekezetbe, és odáig fajult a dolog, hogy Szolnokon volt ugye ez a gyülekezetnek ugye az anya gyülekezete, és ugye elmentem a gyülekezetbe, ott egy román evangélista, hát ilyen apostoli szolgáló, Daniel Matej hirdette az evangéliumot, egy ilyen evangélizációs alkalomból, több százan voltak, tehát minimum 500-an, ez biztos. És képzeld el, hogy ott elkezdett profétálni, azt mondja, van itt egy személy, akit a mai napon a názareti Jézus Krisztus hívja, hogy lépjen ki hittel, szolgálja őt, és hogy az egész életét adja át. És én éreztem azt, hogy ebben a nagy tömegben nekem szól Isten is. Ugye nagyon sokan meg voltak térve, szinte azt lehet mondani, tehát mindenki meg volt térve, ez egy keresztény alkalom volt, és mindenki nézett el, és mondta, menjél ki, hát, hogy hagyj imádkozzanak, tehát neked szól az Úr, akikkel ugye érkeztem. És akkor képzeld, mondom, nem, akkor is azkor is nemet mondtam még, hogy én nem akarok kimenni, hogy imádkozzanak értem, és a végén az a lényeg, hogy kimentem a legvégén, és imádkoztak értem, és ott volt egy ilyen mennyei megtapasztalásom, tehát egy látomást kaptam az Istentől bent a gyülekezetben, hogy imádkoztak értem, és onnantól kezdve egy olyan vágy jött belém, hogy elkezdtem hirdetni az evangéliumot, ez 2002-ben volt, és hogy elkezdtem, tehát onnantól az olyan érintést kaptam, olyan vágyat arra, hogy előtte, hogy Isten keressem, ahogy megismertem előtte, de innentől kezdve, hogy betöltekeztem Szent Szellemmel, az volt a vágyam, hogy szolgáljak, hogy mindenkinek elmondjam, hogy Jézus él, hogy Jézus meghalt, hogy Jézus föltámadott, és elkezdtem rendszeresen gyülekezetbe járni. Elkezdtem hirdetni az evangéliumot az embereknek, elkezdtem Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, és innentől kezdődött el úgymond a szolgálatom, tehát hogy én ott 2002-ben ott egy imával elmondtam még egy imát, meg ugye nem csak ott, hogy ugye örömben találtam, és ott imádkoztak értem kézrátételrel, onnantól kezdve elkezdődött a szolgálatom.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Suki Nádor lesz az én vendégem.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romákra kényszerül, Karmandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Isten áldjon újra mindenkit. Örülök, hogy folytathatjuk a bizonyságtételt, mert nagyon nagy öröm számomra, hogy Jézus Krisztusról beszéljetek, meg az ő munkájáról, amit elvégzett az életembe és a családom életébe.
4: Nos, az előző szegmensben azért volt egy nagy pillanat, ami alatt azért gyorsan átmentünk, mert belevágtál egy nagy sztoriba, ugye, hogy egy román evangélista, egy híres evangélista hirdette ott az evangéliumot veletek, és ezért nem kanyarodtam vissza erre a dologra, de hogy nagyon látszik abban, ahogy a feleségedhez oda mentél, ugye most már a feleséged akkor még nem volt az, először láttad, és oda mentél, hát ott, hogyha tényleg nem az Isten avatkozott volna bele, és nem Istentől hallod azt a hangot, hogy ő lesz a feleséged. Azért valljuk be, odamész egy nőhöz, akit soha nem ismerti előtte, és azt mondod neki, hogy nekem Isten azt mutatta, hogy te leszel a feleségem, mert én szek Istenbe, hát ez vagy még jó, hogy nem ad neked egy pofont, úgy megy el onnan, nem? Te tényleg. Tényleg, hát az rögtön, ez rögtön egy ilyen elutasítás fázis körülbelül. Szóval, hogyha tényleg a feleséged se érezte volna ezt, akkor biztos, hogy elzavart volna téged. Szóval ebből nagyon látszik, hogy ebbe tényleg Isten keze benne volt. Ugye volt ez az alkalom, amiről beszéltél, ez az evangelizációs alkalom. Utána hogyan zajlott tovább az életed? Hogy ment tovább a te történeted?
5: Utána ugye elkezdtünk járni gyülekezetbe, Öcsötön helyben és Szolnokra. A Sós Péter volt a lelki pásztor, Sós Péter, És ugye az életünk ugye a tanítások által, meg ugye maga az evangélium hirdetéseket, amit kaptunk tanításokat, akkor elkezdtük rendezni az életünket. A legelső az volt, hogy utána egy pár hét múlva a feleségem is eljött velem, ő is befogadta Jézus Krisztust a szívébe, bemerítkeztünk, egy folyóba merítkeztünk be, Öcsödön a Körösbe, és utána ugye, amikor ugye bemerítettek bennünket, és utána ugye mondták, hogy a házasság az nagyon fontos, mert tehát szövetségre lépés, stb. És akkor nem cigány szokás szerint maradt a házasságunk, és akkor utána a feleségemmel akkor kiálltunk az egész gyülekezet előtt, elmondtuk, hogy megbánjuk azt, hogy mi ugye házasságon kívüli ugye cigány szokás szerint éltünk, szeretnénk azt, hogyha megáldanák a házasságot, akkor megesküdtünk a feleségemmel, és egyházi szertartási szokás szerint a gyülekezetbe összeházasodtunk. Utána elkezdtek születni a gyermekek, ugye először született ugye egy lány, lányom született, ugye Suki Krisztina, utána született Suki Nándor, utána ugye született Suki Eszter, Suki Salomé, ugye sorba születtek ugye a feleségemtől ugye a gyermekek. És ugye a szolgálatban folyamatosan, tehát Isten, ahogy elkezdtem szolgálni, elkezdtem keresni, és én nagyon komolyan gondoltam, tehát én minimum heti 3 alkalomra, tehát az ima alkalmakon rendszeresen részt vettem, a nagyisten tiszteleteken rendszeresen részt vettem, házi csoportokon imádkoztam, tehát megszabadított Isten a dohányzásoktól, már ugye előtte se ittam, de tehát a teljes mértékben onnantól ez a még jobban, tehát minden megkötözöttségektől, káros szenvedélyektől. És ugye én nagyon erős dohányos is voltam, nagyon erős kávé, meg tényleg mindenben még az alkoholban is nagyon erős alkoholfüggő voltam. De azt már, amikor ugye én kijöttem, az már akkor megszabadított Isten belőle. És ugye utána elkezdett az Isten használni bennünket a szolgálatba. És ugye legelőször ugye Szolnokon a gyülekezetben kezdtünk el szolgálni, ugye ima alkalmakat bíztak ránk, akkor ránk bíztak.
4: Bocsánat, mielőtt tovább megyünk. Csak mert lehetséges, hogy vannak olyan hallgatóink, akik még rabjai ezeknek a káros szenvedélyeknek. Ugye nagyon gyorsan átsiklottunk fölött, hogy Isten megszabadított belőle, és kész, és mentünk tovább. Mit tudsz tanácsolni ezeknek az embereknek, akik így ebbe a függőségbe vannak benne, akár alkohol, akár bármilyen más káros szenvedély, hogy hogy szabadított meg téged Isten, vagy hogy bírta ezt elvenni tőled?
5: A legelső az volt, ugye, hogy amikor tehát magamtól próbáltam letenni például a dohányzást, az nem ment. Tehát erre képtelenek vagyunk, tehát mi emberek képtelenek vagyunk önmagunktól ugye lerakni. És ezt nem lerakni kell, meg kell szabadulni. És ugye én arra jöttem rá, mert többször volt, hogy fogtam a cigit, összegyűrtem, eltéptem, beroptam a kályhába, soha többet nem cigizek innentől kezdve. Utána még jobban rám történt. És ugye több ilyen függőség volt, ugye az ital is vissza akart jönni, meg több dolog. És a szabadítóhoz, tehát azt tanácsolom, aki hallgatja ezt a műsort, az adást, hogy egyedül Jézus Krisztus a szabadító. Tehát ezt emberi erővel nem lehet elvenni, tehát a dohányzás nem lehet lerakni, nem lehet letenni. Mert ugye a Biblia is azt mondja, hogy egyedül Jézus Krisztus a szabadító, senki más nincs. És ugye például a dohányzásból úgy szabadultam meg, hogy volt egy úrvacsora istentisztelet, és ugye leborultam a szúr elé, ott a úrvacsoránál, és azt mondtam, uram, ez a te véred, ez a te tested, és uram, én akarom azt, hogy megszabaduljak, akarom azt, hogy én megútáljam a cigarettát, meg a függőséget, hogy elvegyed tőlem. És amikor magamhoz vettem az úrvacsorát, és kimentem a gyülekezetből, akkor ugye megéreztem a füstnek a szagát, ugye, ami kint volt az utcán, meg hogy dohányoztak az emberek Szolnokon, akkor egyszerűen hány ingerem lett tőle, és onnantól kezdve elkezdtem utálni, tehát egyszerűen nem kívántam a cigarettát. Onnantól kezdve nem kívántam az alkoholt, ugye, és azt tanácsolom, hogyha valaki függőségben van, akkor kezdj el keresni Istent, kérje Istennek a segítségét. És ugye Isten segítségét ugye szolgálókon keresztül is, pásztorokon keresztül, meg mindenfajta szolgálókon, ugye, akik vannak pásztorok, evangélisták, vagy ilyen lelkigondozókon keresztül, ugye nagyon fontos, hogy forduljanak szolgálóhoz legelőször, mert ugye én is először ugye szolgálókhoz fordultam, akik mondták, hogy nem tudnak segíteni, csak imádkozni tudnak, értem, egyedül Isten tud megszabadítani. És hogy én így hittel megragadtam, hogy Isten meg tud szabadítani, onnantól kezdve tehát eltűntek az életemből, és nem kell erőködnöm, hogy most ne dohányozzak, nem kell erőködnöm, hogy ne igyak, nem kell erőködnöm, semmi nem kell erőködnöm, hanem egyszerűen nem kívánom ezeket a dolgokat, ezeket a káros szenvedélyeket.
4: Mert Isten elvette tőle.
5: Így van, megszabadított tőle köztán. Isten. Így van. Így van.
4: Akkor kérlek, folytasd tovább a történetedet, tehát igen, ott Szolnokon voltatok, aztán megszabadultál ezektől a káros szenvedélyektől, és akkor Öcsödre meg Szolnokra jártatok istentiszteletre, és akkor hogyan haladt tovább az életed?
5: Utána ugye voltak olyanok, hogy éreztem a szívembe, például így megterhelte Isten a szívemet, úgy kezdődött így a szolgálatom, és így ez visszanyúlik arra, hogy emlékszek rá, így, tehát az egészet így, tehát amikor én ugye beépültem a gyülekezetbe, én nem is vallottam magamat megtérnek valójában, mert ugye azt, hogy a katolikuson keresztül, a reformátuson keresztül, ugye amíg eljutottam a bemerítkezésig, meg ugye a karizmatikus gyülekezetig, addig ugye tehát nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy így visszamenőleg most így 20 év után is, meg 30 év után is így visszagondolok, hogy Isten szép sorba összerakta nekem, mert hogy például Irma néni imádkozott, értem, református hölgy 18-20 éves koromban, az beteljesedett, amikor ugye én egy olyan gyülekezetbe mentem, ahol ugye elkezdtem szolgálni. És ami nagyon fontos, hogy úgy kezdődött a szolgálatom, hogy elkezdtem érezni például olyat, hogy öcsödön voltunk Isten tiszteleten, ima alkalmon, és akkor az Úr csak egyszerűen a belsőmbe úgy elvégezte, hogy nekem például nagykörűre ne kellene menni szolgálni, az embereket nekem is megmenteni, hirdetni az evangéliumot, és elkezdődtek a Szent Szellem által ilyen vágyak jönni a szívembe, hogy ugye menjek ki a szolgálni, és tehát ne csak ugye egy bent lévő hívő legyek, aki bent ül a terembe, hanem ugye kezdjek el menni, és akkor kezdem hirdetni az evangéliumot. És akkor szóltam ugye a pásztornak, akkor ugye Sós Péter volt szólnak, a pásztor, és mondta neki, mondom, Péter, mondom, szívem bérzem, hogy nagykörűbe el kellene menni szolgálni, hogy hirdetni az evangéliumot, mondom. Egyelőre nem sok esélyt látok arra, mert egy 3-4 ember járt ugye Szolnokra akkor nagykörűből, és azt mondta, hogy Dándi, ha Istentől van, úgyis magár, menj el, és akkor kezd el hirdetni az evangéliumot.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán Suki Nándor lesz a vendégem.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romákra. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hív, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Isten áldjon újra mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk ezt a beszélgetést, nagyon izgalmas, hogy itt végigmegyünk az élet történetemen. Hát nagyon sok mindent ugye, nem, tehát nincs annyi idő, hogy elmondjam az egész életemet, de azért nagy vonalakban meg a nagy vázát, ami ugye történt velem, azokat mind el fogom mondani.
4: Tehát úgy volt, hogy a pásztor azt mondta neked, hogy imádkozz érte, hogy Istentől van vagy nem, indulj el, és kiderül, hogy mit csináltál. Mi volt a válaszod erre?
5: És ugye utána akkor én kimentem nagykörűbe, elkezdtünk szolgálni, én nagyon sokan megtértek, nagyon sokan befogadták az Urat a szívükbe, elindult ott egy missziós munka, rengeteg embert bemerítettünk, rengeteg ember az Úrhoz tért, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen ébredési mozgalom elindult, és utána ugye sorba, utána ugye Csépát az Úr a szívemre helyezte, Kunszer Márton, tehát a környező településket, úgy Szolnok megyi, Törökszent Miklós, Tiszapüspekit, visszamentem a szülőfalumba, és elkezdtem hirdetni az evangéliumot is, tehát lehet mondani, hogy több százan megtértek akkor ugye rajtunk keresztül, több száz ember bemerítettünk, több gyülekezet létrejött, több munkatársal ilyen missziós munkába ugye tehát belecseppentem, több gyülekezettel ugye kapcsolatba kerültem, és ugye tehát elindult úgymond a missziós szolgálat, és akkor az emberek tértek meg, keresztelkedtek meg, és épültek fel ugye ugyanúgy, mint ahogy nekünk az életünk elindult.
4: Hogyan kezdted el ezt a szolgálatot? Tehát most így nagyon gyorsan elmondtad, hogy hát kimentem oda, és akkor elkezdtük csinálni. Ilyenkor hogy zajlik egy ilyen dolog? Tehát itt a nulláról kezdtétek el a szolgálatot, ugye nem volt semmi alapotok, nem volt ott gyülekezet.
5: Nem
4: egy kész dologra mentetek oda segíteni a szolgálatban, hanem a nulláról elkezdtétek. Hogy épül ki a nulláról egy ilyen szolgálat?
5: Tehát legelső az volt, hogy ugye a telefonkönyvben megkerestem a polgármesteri hivatalnak nagykörűnek a telefonszámát, és akkor fölhívtam a nagykörüli polgármestert, és mondtam, hogy polgármester úr, szeretnék lemenni evangéliumot hirdetni, innen Szolnokról, itt van egy keresztény közösség, egy pár személy szolgálók, meg egy pár ember jár ide hozzánk a közösségbe, de itt nincsen gyülekezet, és szeretnénk elindítani, és szeretnénk, hogyha megtérjenek az emberek, stb. És akkor ugye utána ugye akkor azt a pár személyt, akik ugye nem voltak nagykörülben, akik bejártak a gyülekezetbe, akkor azokat buzdítottuk, hogy hívjátok a szomszédotokat, hívjátok a munkatársakat, stb. És hogy elkezdték hívni az embereket, és ugye akkor a terembe lementünk a művelődési házba, ugye akkor ott volt egy dicsőítő csoport, és egy gitárossal mentem le, és akkor ugye ott a dicsőítő dalokat voltunk. Először ugye ez a 3-4 ember volt ott, de ugye utána volt olyan, hogy bejött például egy fiatal házaspár, megnézte, hogy milyen alkalom van, és akkor azokkal elkezdtünk beszélgetni, mondtuk, hogy a házukhoz elmehetünk-e, ott is imádkozhatunk, akkor elmentünk, ő elhívta az anyósát, a másik a fejét, a családtagját, rokonát, és így elkezdték hívni egymást. És azért azt lehet mondani, hogy azért tehát minden túlzás nélkül 70-80 ember ott befogadta az urat, bemerítkeztek, beépültek a gyülekezetbe, elindult az a dolog, és dicsőség az Úrnak, hogy ugye ez 2009-ben történt, és a mai napig ugye még van ott élő gyülekezet, nem én vagyok már ott a vezető, meg a pásztor, de viszont ugyanúgy járnak közösségbe, ugyanúgy Szolnokra is, ugye, és ugye úgy onnan folytattam, hogy ugye elindult ez a missziós munka, hogy akkor, hát Szolnokon történtek, ugye, erről így nem nagyon szeretnék beszélni, de egy olyan átrendeződések a gyülekezetekbe, hogy voltak gyülekezetek, amik megszűntek, voltak gyülekezetek, amik ugye ketté szakadtak, voltak olyan gyülekezetek, akik ugye tehát sajnos nem tudtak együtt munkálkodni tovább, és akkor ugye az Úr ugye engem abba vezetett tovább, hogy én a missziós szolgálatot vigye, és ugye a missziós szolgálatba legyek benne, akkor ugye onnan én elindultam, és ugye dicsőség az Úrnak, hogy létrejött a Salamon misszió, tehát egy ilyen nevet adtunk a missziónak, amivel ugye járunk több helyre, mai napig is szolgálni meghívásra is, meg ugye saját csoportok is vannak, és ugye utána különböző felekezetek, pünkösdi gyülekezettel, omega gyülekezettel, ugye Golgota gyülekezettel, több gyülekezettel ugye ott összefogtunk a térségbe, és ugye együtt is munkálkodtunk, ugye Törökszent Miklós, Tiszapüspöki, Öcsöt, Csépa, meg több fele, és ugye, de valójában azt lehet mondani, hogy az életemben, amikor ugye megtaláltam azt, hogy ugye én, tehát a nagy hídgyülibe, ugye hídgyülekezetébe ugye szoktam följárni Németh Sándorhoz, meg Ceglédre, Georgi székhoz szoktam ugye járni, amikor ugye nem szolgálok, meg nem megyek ugye hirdetni az evangéliumot, és ugye nagyon nagy hatással volt rám, hogy ugye elkezdtem, ugye utána már nem jártam le ugye a Szolnokra, hanem ugye Budapestre, meg Ceglédre jártam ugye gyülekezetbe, és ugye én ugyanúgy folytatom ugye a missziós ugye szolgálatot, és ugye nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon nagy fejlődésen mentem keresztül, például ugye nagyon nagy hatással volt rám, hogy a Luftibinek a csodálatos tanításai, amit ugye rég hallgattam ugye a hídgyülekezetébe, Nagy Józsinak a tanítása, és főleg így az imája, hogy imádkozott értem, meg ugye Szolnokról lejött, ugye ilyen evangéliumokat hirdetni, találkoztam velük, ugye rengeteget segített ő is így a szolgálatba, Georgis is Cegléden, tehát csodálatos volt, ugye, hogy tanítottak, hogy vittek elő, és ugye Isten ugye mindig olyan szolgálók és olyan tanítók felé vitt, hogy én is ugye, hogy adom ki magamból az evangéliumot, meg megyek hirdetni, és gyülekezetek a lakónak, akkor ugye, tehát én is, nekem is kell szellemi táplálék, és nekem is kell segítség, és ugye ebben a hídgyülekezete volt az, aki meg a mai napig is ugye ők segítenek ebben.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Suki Nándor lesz a vendégem a következő órában is. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, aztán folytatjuk. Tartsatok velünk!
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az űrgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje száj